0: És nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Be Active Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve a falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
1: A szeptember 26-i Be Active Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európai Sportrégiója címet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változó.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Remélem nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm. Nagy nem szeretettel itt a műsorban.
2: Figyelj, nem, nincs lent, negyetem följebb egy picit. Most így nem jobb. Szeretném. Nekem így kényelmesebb. Okay. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Szóval remélem, hogy nem sértődik meg a jelzőért, de régi kedves barátunkat köszöntöm. Nagy szeretettel.
2: Sőt, jól esik, és köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt vagy, Spilák Lárát. Én nagy szeretettel, neked. Mindig értékes az időd, mindig értékes, amivel kapcsolatban érkezel, és hát amíg nem éltek a mikrofonok, azt mondtad, hogy az új darabot szétszedik. A nézők azért más egy ilyen darabra készülni, egy ilyen bemutatóra?
2: Hát ugye lélekben. Az Elvált Nők klubja az egy olyan kultfilm, amit szerintem nincs olyan nő, aki ne látott volna függetlenül kortól.
1: Jogos, okay.
2: Tehát nagyon nagy a kihívás, hogy ezt vajon hogy csináljuk meg színpadon. Ráadásul, ami az én számomra még nagyobb kihívás, hogy ez egy zenés darab lesz, aha, amiben szólóim is vannak, és hát sokat éneklünk együtt a lányokkal, és én ez azért alapvetően egy prózai színész vagyok, tehát én emiatt izgulok most a legjobban.
1: Ezen gondolkodtam, amíg vártalak, meg készültem a veled való beszélgetésre, pont ezen a zene, próza elosztáson, de nem az van, hogy előbb-utóbb mindenkit megtalál a zene pályáján?
2: Hát ugye...
1: Vagy ki mire nyitott?
2: Nem tudom, tehát, hogy igazából én mindig úgy nézem és csodálom a kollégáimat, hogy érdekes, ő is milyen jól énekel, ő is milyen jól énekel, na hát, tudod, én mindig így rá tudok ezekre csodálkozni. Tehát lehet, hogy attól, hogy az ember jól beszél, tehát, hogy a beszéd, de jó helyen van a fejébe. Attól az már segít az éneklésben is, ezt nem tudom. Tehát nekem egyébként nem a problém, az alapvető problémám nem is az, hogy el tudom-e énekelni a dalt, hanem szerintem nem elég jó a fülem. Tehát nem mindig érzem a ritmust, hogy hol kell belépnem, aha, és hogyha egy picit aláintonálok, szerintem azt se hallom. Szóval, hogy igazából nekem ez a nehézség, de nyilván mindent be lehet állítani, meg még sok időnk van, szóval, hogy még az én bízom benne, hogy jó lesz.
1: Tényleg, hol tartotok? Biztos, hogy benne én is egyébként.
2: Hát szeptember 1-én kezdtük, akkor volt az olvasópróbánk, és most a rendelkezési próba szakaszában vagyunk.
1: Hú, segíts azért nekünk ebben, és örülök, hogy jöttél, mert most akkor kulisszatitkok következnek, ugye mi nem vagyunk ott a színházban a hallgatókkal. Mit jelent a rendelkező vagy rendelkezési próba?
2: Az azt jelenti, hogy a rendező ilyenkor nagyjából kitalálja a mozgásokat. Tehát, hogy a színpadon mi fog történni. A, bejön bal oldalról, B, bejön a jobb oldalról.
1: De bent vagytok a színházban?
2: Most egy próbahelyszínen vagyunk, és akkor tulajdonképpen ott próbálunk végig, de ugye ennek a produkciónak, a Lilium produkciónak nincsen saját bázisa, tehát mi befogadó helyeken lépünk fel, tehát a premier és a pesti eladások helyszíne a RAM, de nagyon elég sok vidéki helyszín is van, ahol szerencsére föl tudunk lépni. Úgyhogy van egy fix színpad, ahol most próbálunk, és akkor nyilván az egyes helyszínekre ezek majd némi adaptációt követően színpadra kerülnek. Nyilván ebből a dologból a leginkább nagy ugrás az a RAM, mert neki nagyon nagy a színpada, ahhoz képest is, ahol próbálunk. Szóval, hogy ilyenkor a rendező kitalálja nagyjából a mozgásokat, hogy ki honnan jön be, mit csinál, hova megy ki, és aztán, amikor ezen túl vagyunk, ez tulajdonképpen egy ilyen technikai dolog, utána kezdjük el azt, hogy szerep. Szerepértelmezés, szerepformálás, a karaktereknek a megtalálása, az egymáshoz való viszonyok, az a következő lépés, és akkor utána, amikor már nagyjából ez sinem van, akkor azt csiszolgatjuk egészen a premierig, és utána is végig, amíg játsszuk.
1: A rendező többször mondta Tallósítának.
2: Tallósítának, igen.
1: A rendezőt, majd Ritát is várjuk ide a stúdióba. Ő sokszor mesélt már a rendezői attitűdjéről, viselkedéséről, munkájáról, meg a gondolkodásáról, hogy mit lát rendezőként. Milyen ő?
2: Először dolgozom vele rendezőként, mert ugye kollégaként ismerem őt. Én nekem nagyon jó élmény. Szóval két hete próbálunk, ugye ez a harmadik hetünk, és én teljesen ilyen euforikus állapotban vagyok, mert nem elég, hogy nem vagyok alapvetően zenés színész, de a prózából is inkább drámai szerepeket játszottam, és én már most rengeteget tanultam arról a technikáról, ami a vígjáték, és ebben a Rita csodálatos. Tehát, hogy az első próbán, amikor azt mondod, hogy figyelj, én nem kamara társalgási darabot rendezek, hanem vígjátékot. Tehát te nem egymással beszélsz, hanem kifele a nézőnek mondod, és akkor tudod, az én prózai, drámai színészem, mi az, hogy nem a kollégának a szemébe nézve mondom el a szöveget, és aztán ahogy így elkezdtük csinálni, teljesen rájöttem, hogy miközben ő beszél, abszolút ránézek, hogy mit tudom én, most mondok egy példát, Kármine bácsikám majd elintézi, és akkor az én karakterem ránéz, kinéz a nézőkre, és azt mondja, miért te nem zsidó vagy? Aha. Majd visszanéz. Ha ezt úgy mondanám el, hogy face to face, az miért te nem zsidó vagy, ahogy most rád nézek, akkor az nem poén, de hogyha ránézek, kinézek, visszanézek, az így egy csodálatos poén, tehát hogy ezeket a technikákat a Rita nagyon tudja, és nagyon pontosan...
1: Érzi, mert ugye annyit bizonyított már a sikerdarabokkal, tehát a tényleg közkedvelt, amire alig lehet jegyet kapni a mai napig, hogy ezeket a finomságokat valószínűleg megtanulta, de ezt majd ő elmondja. Ami engem roppant mód érdekel, a te lelki állapotod. Tehát, hogy igen, nem volt a zenével ilyen szempontból még találkozásod a színpadon, de megbarátkoztál most vele?
2: Hát nem azt mondtam, hogy nem játszottam sose zenés darabban.
1: De hogy más.
2: De abszolút, ugye itt a darabban zenéket használ föl a produkció, nagyon nagy slágereket, amik ismerősek lesznek az embereknek, akár Britney Spears, Aretha Franklin, Donna Summer-től a Hot Stuff, és hát persze a filmnek az emblematikus dala az a You Don't Own Me. Szóval, hogy ezek, én ezzel barátkozom, meg persze tökre szeretem, de még igazán olyan próbánk nem volt, ahol a zenéket színpadon is megcsináltuk volna, még csak zenei próbáink voltak a Fehér Adrián, a zenei vezetőnk, és vele, illetve hát még a koreográfiák is most a hét második felébe kezdenek el majd készülgetni.
1: Minden szépen lassan megérkezik ide, de autóban, jártadban, keltedben már énekelget?
2: Hú, elmentem külön énektanárhoz, meg figyelj, szoktam hallgatni az eredeti számokat is, hogy tudjam, hogy hogyan fogalmazzák ők meg zeneileg ezeket a dalokat. Egyébként a magyar szöveghez a Lombos Márton írta a magyar szövegeket. Szóval az is érdekes, hogy tulajdonképpen távol áll tőlem ez a karakter, ez az Annie, akit egyébként a filmben a Diane Keaton játszik, mert hogy a Rita nagyon pontosan kitalált, hogy ez a három nő, ez milyen karakter. Tehát az én karakterem az egy ilyen kis ügyefogyott, kis szerencsétlen, aki mindig bocsánatot kér azért, hogy ő van, és ugye én ezért alapvetően egy ilyen nagyon nyitott, nagyon magabiztos lány vagyok, szóval ez például ezen, de szerintem egész jól állok, szóval ezen dolgozom, és akkor a másik lánya, Brenda, az egy ilyen nagy hangú harsány, mindig magabiztos csaj, és akkor a harmadik, az Alice, az pedig ő a filmsztár, aki mindig szerepel. Szóval hogy ugye nagyon pontosan megvan ez is, hogy néz ki ez a kis hármas csapat.
1: Igen. Izgalmas egyébként az egész folyamat. Azon gondolkodtam még, Klára, hogy mondom, megkérdezem, aztán majd mondasz rá valamit, hogy szerinted lehet biztosra menni? Oké, értem az előrejelzések szerint, hogy már lehet, hogy már nincs is jegy a premierre?
2: Hát ugye november 13-14-15-én van kvázi így a premier így több alkalommal, és én úgy tudom, hogy a 13-14-re már nincs jegy.
1: De jó. Na, tehát, hogy...
2: Pedig novemberről beszélünk, és most még szeptember van.
1: Oké, tehát, hogy lehet-e biztosra menni egy már bizonyított művel?
2: Hát ebben azért vagyok bizonytalan, mert mégis nagyon sok minden múlik azon, hogy hogyan állnak össze a csillagok, tehát hogy mi tényleg meg tudjuk-e azt csinálni, amit a Rita kér, hogy tényleg működik-e az a poén, amit mi kitalálunk. Szóval szerintem egyébként egy előadást sose a premierre áll be. Ugye az a szerencse egyébként, hogy a főpróbát október végén tartjuk, és mire elmegyünk a Ramba, addigra már néhány vidéki előadásunk lesz, tehát tulajdonképpen már meglesznek azok a főpróbák közönség előtt, amivel már oda tudunk menni, hogy tudjuk, mert ugye a vígjáték esetében nagyon sokat számít, hogy hogy veszi a néző, tehát hogy mi azt gondoltuk, hogy ez vicces, meg ez majd poén lesz, de aztán ott ülnek csöndbe, akkor ez nem jó, akkor ott valamit más kell csinálni, tehát ez folyamatosan kell alakítani, tehát 100%-ra nem merném azt mondani, de ez az emberi tényezőtől függ, mert szerintem a zenék és a darab az tuti siker.
1: A szöveget már tudod ilyenkor?
2: Már tanulom, tehát azt mondom, hogy az első felvonást már nagyjából tudom, aha, tehát fokozatosan, amíg nem különböző módon dolgoznak a színészek, van, aki sokára tanul, mert amíg nem tudja pontosan, hogy mit játszik, addig nem akarja megtanulni, aha, hogy rossz hangsúlyok üljenek be. Én most ott tartok, hogy az első felvonást múlt héten lerendelkeztük, tehát én nagyjából a hétvégén az első felvonás szövegét megtanultam, uh-huh, most a héten a második felvonás rendelkeztük, és akkor a hétvégén neki látok majd annak is.
1: De ilyenkor például tanácsos megnézni a filmet, vagy az csak félrevisz?
2: Én ezt a filmet megnéztem előtte, mert egyrészt rég láttam, másrészt pedig tényleg nagyon kíváncsi voltam, hogy mit csinálnak ezek a csajok. Szerintem nem ebben az esetben nem volt baj, hogy, uh-huh, hogy mi ezt megnéztük szerintem.
1: Nincs megtiltva.
2: Nincs.
1: Részéről.
2: Nincs, mert ugye hát egy színpadi adaptációról beszélünk, tehát nyilván okay, nem egy az egybe. Azt látjuk.
1: Hát oké, okay, csak már találkoztam olyan kollégával, aki azt mondta, hogy ő totálisan félrevitte, mert mindig ahhoz hasonlította saját magát, akit látott. Még nem, akkor is, ha adaptációról volt szó.
2: Nem tudom, én nagyon bírtam ebben amúgy is mindig nagyon bírom a Diane Keaton, szóval uh-huh, lestem már el tőle ilyen kis apró gesztusokat, amiket ő csinált ebben a kis szerencsétlen karakterben, amit ő megformál.
1: Azt, hogy mondtad, hogy a Fehér Adri a korrepetitor,
2: a zenei vezető,
1: nem akárki egyébként, mert nekem még megadatott, hogy egyszer ülhettem a Cserháti Zsuzsa konyhájában, az Akácfa utcában, és ott az Adrit jelölte meg, mint utódját. Abszolút. Úgyhogy nehéz, vagy éppen, hogy könnyű vele Adriban?
2: Az Adri nagyon-nagyon jó pedagógus, nagyon sokat segített, például nekem azt mondta, hogy ne énekeljen szépen. Na. Tudod, én örültem, hogy szépen, tisztán el tudom énekelni, szóval ne énekeljen szépen, hát ott azért ott bele kell rakni, és akkor abba is segít, hogy lehet, azt tudod, hogy annak olyan bukéja legyen annak, aha, a számnak, de az a különlegesség, hogy az Adri játszik is, és a partnerünk
1: hát,
2: is.
1: Pláne.
2: Úgyhogy ő játssza ezt a nagyhangú Brendát, aki mindent is bátran bevállal.
1: Kihívás ez neked?
2: Minden szerep kihívás egyébként. Azt gondolom, hogy mindennek úgy megyünk neki, hogy a legjobbat akarjuk, és elhisszük, hogy meg is tudjuk csinálni. Uh-huh. Szóval, hogy abszolút kihívás, különösen mondom azt, hogy azért én sok év után tértem vissza, néhány éve a színpadra, és az, hogy zenés, és hogy vígjáték, szóval, hogy ez egy olyan, mint hogyha tudod, amikor most néztem az atlétika világdöntőt, és ahogy emelik ezeket a rúdugróknak folyamatosan, vagy a magasugróknak ezeket a léceket, hogy mindig van valami, amit újra át kell ugrani, és megint át kell ugrani. Tehát én is így vagyok, hogy okay, és akkor még azt a legfelsőt is majd át kell ugrani. De remélem, hogy összejön.
1: Hát biztos vagyok benne. Igen, pont azért ezt a múltkor, amikor itt voltál, beszéltük, hogy a visszatérésedet, de hogy kb. Ilyennek tervezted, amikor megszületett benned a gondolat, hogy na, akkor visszajövök.
2: Hát ez most jobb.
1: Mennyit változott a szakma?
2: Azt hiszem, hogy inkább én változtam. Amikor elkezded a pályádat, akkor azt gondolod, hogy mindent is neked kell játszani, és nem érted, hogy miért nem mindenki veled akar dolgozni, és miért nem te játszod az összes főszerepet a filmekben, és miért nem állandóan neked osztják a nagy szerepeket a színházba. És aztán, ahogy így sok év után én visszakanyarodtam, én úgy éreztem, hogy örömöt okoz nekem a játék, és ez pont elég. Tehát már egyrészt nem kell kifele bizonyítani, mert úgy érzem, hogy már bizonyítottam magamnak is. Tehát, hogy valahogy teljesen más irányból közelítem meg a színjátszást. Tehát már nem az elismerésre vágyom, hanem az örömre és a boldogságra, amit a színpadi jelenlét tud adni.
1: Na, de az még megadja.
2: Az meg.
1: Az még miért, és milyen jó.
2: Milyen jó, van, igen.
1: Én az nem akarok nagy szavakat használni, de azért estéről estére a kollégáiddal ezt csak megbeszélgetjük ebben a műsorban, hogy a művészet az erőt ad, kapaszkodót, meg gyógyít is talán.
2: Igen.
1: És nektek azért nagy felelősségetek van olyan szempontból, hogy élményt adtok, hatással vagytok a közönségre, és nem tudhatod, hogy milyen élmény, mármint hogy élet vagy sors fordulóhoz párosítja azt, hogy megmarad egy életre.
2: Hát igen, magával. Igen, és ez az érdekes, hogy ugye itt egy végjátékról beszélünk, de azért nagyon komoly mondani, komoly mondani valója van, és ha már az én személyemről van szó, akkor tudok párhuzamot vonni a Szex és New York-kal, mert hogy ott ugyan négy nő, itt csak három nő, és ott egy a Szex és New York-ban ugye egy hosszú barátság, itt viszont egy gimnázium után elveszített barátság éled újra egy tragédia miatt, de hogy ugyanúgy a problémák azok azonosak, tehát három nő, aki csak egymásra számíthat, és egymást húzzák ki a bajból, és kezdenek új életet. Igen. Szóval, hogy mind a hárman egy kudarcos, más-más módon kudarcos kapcsolatból ki tud lépni, és azt mondja, hogy úristen, 50 évesen, vagy 50 pluszosan is, itt az élet, és én most magammal foglalkozom, és megvalósítom magam, és nem érdekel más, csak az, hogy én jól legyek, és boldog legyek.
1: Mondd el kérlek, hogy miért jött fel a Szex és New York, azon hallgatók.
2: Ja. Hát ha valaki nem ismerte föl a hangomat, akkor ugye, mert én szinkronizáltam annak idején Carrie Bradshaw-t, vagy hát pontosabban igen. Sarah Jessica Parkert, aki...
1: Jó, de hát egy rádióban beszélünk, tehát valószínűleg itt azért nincs ilyen.
2: Figyelj, azért volt olyan, amikor a postánál volt csekket, fel akartam adni, és rám nézett a hölgy, és az úristen csak nem, szóval a hangomat szerintem jobban ismerik, mint
1: az
2: arcomat.
1: Itt is felismerik, igen. De hogy akkor ez a párhuzam ilyen szempontból az nem ördögtől való.
2: Nem.
1: Oké. A történetet te egyébként szerette? Egyáltalán azt tisztázok, tudsz közönségé válni?
2: Abszolút.
1: Tehát amikor te színházban vagy, vagy olvasol, tévét nézel, akkor te ott
2: civilként. Teljesen. Én egy filmet is úgy nézek, mint egy teljesen mezei néző, ugyanúgy tudok sírni, bosszankodni. Tehát, hogy érdekes, mert ugye a családomban van filmes, és ők mindig nagyon kritikusan, mert az nem volt jó, mert ott a vágás, mert ott az operatőri munka, és tudod, hát én ezt nem láttam, mert én csak a filmet néztem, szóval én teljesen civillé tudok válni. Színházban egyébként egy kicsit kevésbé, de azért, hogyha jó az eladás, akkor ott is elvisz, tehát ott se az szakmázom, hogy akkor most miért ott fogta meg, és miért nem nyúlt úgy oda hozzá, szóval, hogy nem teljesen civil tudok lenni, és nagyon, nagyon tudok élvezni egy-egy jó előadást.
1: Mondtad, hogy lesznek bejátszó előadások vidéken, mielőtt Budapestre jönne a társulat. Ezt jó dolognak tartod?
2: Hát annak idején szerintem még a Vígszínházba kezdték el, hogy a bemutatót egy egész főpróba hét megelőzte, amikor egész már bejött a közönség. Aha. És szerintem ez a színészeknek nagyon jó, talán ugye mondtam, egy vígjáték esetében, meg különösen, mert hogy nem az van, hogy az első közönség előtti előadás az első, amikor tulajdonképpen lejátszott, hanem már van egyfajta biztonságérzeted, amikor már tudod, hogy működnek a dolgok, hogyan hat a visszafele, mert ugye azt a színpadról is folyamatosan érezni, hogy a néző mennyire megy vele egy drámai előadásnál is, hogy azok a csöndek, azok megvannak, hogy hallani lehet, ahogy benszakad a hang, igen. Mert annyira feszült a nézőtér. Szóval, hogy akkor van egy pici biztonság, tehát hogy én ennek nagyon örülök. Azt még nem tudom, mert én viszonylag keveset játszottam ilyen, tehát hogy ha játszottam, akkor általában fix színházakban játszottam, igen. Szóval ez a turnézás, ez nekem új, és azt nem tudom, hogy ott mire megérkezünk, gyorsan egy bejáró próba van, hogy lássuk, hogy mennyiben más a tér, tehát hogy ott nagyon gyorsan kell akklimatizálódni, uh-huh. hogy ez hogy fog majd működni, mert feltételezem, hogy mindegyik helyszín méretei mások, ott ugye a járásokat alakítani, tehát bepróbáltad úgy, hogy 3 métert gyalogolsz, de valahol mondjuk a rampban 8 métert kell ugyanannyi idő alatt legyalogolnod, máshol meg csak másfele, szóval, hogy ezekre még ebben még teljesen tapasztalatlan vagyok.
1: De hamar meg lesz ott a
2: rutin, majd a többiek segítenek.
1: A rutin abba is. Mert már ide nézek az órára, és azt látom, hogy jó társaságban repül az idő, képzeld, de megint elrepül, de én azt kívánom, hogy hát egyrészt sok csillogó szempár, akkor nagy baj nem lesz, hogyha csillognak majd a közönség soraiban, akkor a tiétek is csillogni fog, úgyhogy akkor biztos, hogy sínen lesztek, és hogy okozon ez olyan örömöt, neked, mint a nézőknek, mert hogy ők biztos, hogy szeretni fogják.
2: Azt meg elmondhatom, hogy kik a partnereim?
1: Bármit.
2: Szóval, hogy azt szeretném mondani, hogy ugye mi kettőzve vagyunk, pont azért, hogy tudjuk játszani, hogy ne függjön attól, hogy a ráérések. Én kettőzve vagyok Ladinek Judittal, uh-huh. és akkor még a Fehér Adri mellett, meg a Judit, meg én mellettem van benne Détár Enikő, Fésűs Nelli, Nádasi Veronika, szóval, hogy így vagyunk mi 2x.
1: És egyébként a próbák is úgy zajlanak, hogy mindenki ott van?
2: Törekszünk arra, igen, amikor egy jelenet lemegy, igen, amikor egy jelenet lemegy, akkor fölmegy a másik szereposztás, és akkor ők ugyanazt megcsinálják ezt a jelenetet, és pont azért, mert ezért kell nagyon pontosnak lenni a színpadi rendezésnek, mert nem fogják tudni tartani azt, hogy egyik szereposztás, másik szereposztás. Tehát előbb-utóbb keveredni fognak a szereposztások, és ha valaki teljesen másik mozgást csinál, akkor a partnere azt se fogja tudni, hogy mi történik. Tehát, hogy nagyon pontosan kell egymást követnünk, és figyelnünk, hogy mit csinál a másik, és azt rögzíteni.
1: Jó, de egy izgalmas helyzetbe csöppentél ilyen szempontból. Örültem neked.
2: Én nagyon. Is neked.
1: Nem, mit szokás mondani egyébként a premierre?
2: Hát egy kalappal, kéz és lábtörést.
1: Nem, olyanokat nem mondok. Kalappal. Ezt kívánom. Kedves hallgatóink, Spilák Lárát, ahol csak lehet, kövessék, szeressék, és menjenek színházba őt. Megnézni azt a elképesztő energiát, amit most újra imádott hivatásába beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák. Örültem neked még egyszer. Klárától most elköszönök, de önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Egy olyan Kossuth-díjas művész köszönthetek ismét itt a stúdióban, aki megtisztelt a jelenlétével, a bizalmával, már nem először, nagyon remélem, hogy nem is utoljára, még sokszor tudunk beszélgetni, Záborszky Kálmánt köszöntöm nagy-nagy szeretettel. A Szent István Filharmonikusok képviseletében, mert ön az atya.
2: Igen, még minden. Igen.
1: Legyen is, sokáig én ezt kívánom, és tényleg örülök önnek. Hát csoda dolgokkal készülnek.
2: Igen.
1: A folytatásban, és eddig is csoda dolgokat adtak a közönségnek, és kényeztettek el bennünket. Hál' Istennek ez most sem. Most sem lesz kevesebb, sőt, egyre inkább azt látom, hogy színesebb a kínálat, meg a műsorok
2: igen.
1: is.
2: Igen. Akkor beszéljük a műsorról.
1: Hát, október 3-a, ez egy fontos
2: október
1: dátum.
2: Október 3-a.
1: Képzelj el, hogy a születésnapom.
2: Igen, ha nekem negyedikén van.
1: Na, hát akkor a mérlegek, tartsunk össze.
2: Igen, így van. Szóval az a helyzet, hogy október 3-án a MIPA-ban a Stefánosz Béles sorozat első adása alkalmából két fontos rész van. Az első részben Johannes Brahms-nak a vonós zongora négyesének a Schönberg féle hangszerelését fogjuk előadni.
1: Aha.
2: Most ez 1937-ben csinálta meg Schönberg ezt a változatot. A magyarázat a következő. Nagyon jó darab a eredeti Brahms zongora négyes, amiben van ugye zongora, hegedű, brácsa és cselló. Igen ám, de ugye Schönberg, az a neves osztrák zeneszerző, az volt a kifogása, hogy nagyon szereti a művet, nagyon sokra tartja, meg minden, meg Brahms különleges helyet foglal az ő életébe, de ha jó a zongorista, így fogalmazott, akkor nehezen hallani a hegedű brácsát és a csellót. Brahmsról tudni kell, hogy remek zongorista volt. Tehát ő szóló zongorista, sőt a B-dur zongora versenyt a Vigadóban mutatták be nagyon régen, ugye, mikor Brahms még fiatal volt. Na, de egy remek darab, és hát tulajdonképpen Schönberg, amikor ezt azért hangszerelte meg, mert hogy a mindent kiegyenlítette, minden szólamat jól lesen hallani. Na most ez a hangszer, és olyan parádésra sikerült, amelyhez fogható kevés. Otto Klemperer, ez a múlt századnak egy kiváló német karmestere volt, a bemutató szerep karmestere, sőt, a Magyar Állami Operázban 1947-től itt vezényel, tehát ő volt a akkori fő zenigazgató. Na, a lényeg az, hogy ő megcsinálta ezt a 1937-ben ezt a változatot, és a Klemperer rögtön elvesztő, hogy Brahms 5. szimfóniának tartja, mert olyan jelentős a zenei anyaga, bár nem Brahms nevezte ki, mert Brahms 4 szimfóniát írt, és ez, ez egy, igen, de ennek a zenei anyaga olyan különleges és jelentős, hogy teljesen megértem, hogy jó, Klemperer miért nevezte ezt Brahms 5. szimfóniának. Most van egy fontos érdekesség ennek a darabnak, hogy Brahmsot még 20 évesen Joachim József, egy akkori neves hegedűvész, magyar hegedűvész elvitte Schumannhoz, a zeneszerzőhöz, hogy ismerkedjen meg Brahmsnak a muzsikájával, és Brahms elment és mutatta a darabjait, eljátszotta, stb. Na, Schumann olyan jelentősnek tartotta Brahmsnak a munkásságát, hogy szinte utódjának hívta, hogy egy neves valaki volt, és most itt az történt, hogy nem sokkal ezt követően Schumann megbetegedett, ő tulajdonképpen megbolondult.
1: Aha.
2: És akkor öngyilkos lett, a Rajnába dobta magát, de itt kihalaszták, és aztán vitték, elmegyógyintézetbe vitték, és akkor rá egy évre ott is halt meg.

0: De ez csak Plátóé volt. Végig Plátóé szerelem, de rendkívül mély kapcsolat volt. És sőt, a Brahmsnak oda költözött akkor, amikor meghalt a Schumann, hogy babysitternek szinte, mert 7 gyerekük volt Schumanniknak.
1: Micsoda történet.
0: Igen.
1: És milyen műveket ihletett ez?
0: Na, hát itt tenni sok mindent. Először írt egy D-moll zongora verset, ami tulajdonképpen ezt a tragikus pillanatot, amikor Schumann ugye ennyire beteg lett, ezt megfogalmazta. Na de ebben a műben, amit most csinálunk, ebben az első 3 tételben végig nyomon követhető Brahmsnak a érzelmi szálait Clara Schumannhoz.
1: Aha.
0: Na most ez első tétel egy nagyon szép kifejező, de nagyon szomorúan végződik. Jött a második tétel, és két fuvós, mint egy párbeszéd, én úgy fogalmaztam, hogy ezt tulajdonképpen egyik személy a Clara Schumann, másik pedig Brahms.
1: Uh-huh.
0: És állandóan felelgetnek egymásnak, és hogy együtt játszanak, különböző fuvós vagy mindenféle hangszereken.
1: Uh-huh.
0: A harmadik tétel pedig egy óriási szerelmi vallomás. Megfoghatatlan szép zenét írt Brahms, és akkor ez tényleg egy, hát érdemes, mindenkinek javaslom, hogy ezt megismerje, mert
1: október 3-án megtehetik.
0: Most a negyedik tétel az pedig egy az magyar cigány zene.
1: Aha.
0: Mert ugye a Brahmsnak még érdekes tulajdonsága volt, hogy a reformkornak a összes akkor kiadott dalos könyvét megvásárolta, beszerezte, ebből írta meg a Brahms híres magyar táncokat.
1: Uh-huh.
0: Na most ez is egy, de ebbe a negyedik tétel, ez egy fergeteges tételt írt, hát ez szinte folytatása a magyar táncoknak.
1: Uh-huh.
0: Na ez a koncert első része.
1: Izgalmas lesz.
0: Igen. Második rész pedig Johann Strauss művei lesznek. Hogy kerül ide erre az asztalra Johann Strauss és Brahms? Brahms rendkívül sokra tartotta Johann Strauss művészetét. Úgy nyilatkozott róla, hogy tulajdonképpen bár én tudnék ilyen dalomokat írni, mint
1: amit ő.
0: Johann Strauss kipattant a fejéből, és tényleg egy pillanatra nincs megállás, olyan színes az egész Strauss életmű. Na most itt két része, két fő vonulata lesz a koncert második részében, a Cigánybáró, a híres nagyoperett nek a részletei lesznek. Kevesen tudják, hogy a Cigánybárónak a ötletgazdája az Jókai Mór volt.
1: Azt még én sem tudtam.
0: Jókai Mórnak volt egy írása, amiben ezt megismerte Johann Strauss, és rögtön eljött Pestre, és találkozott Jókaival, és Jókait kérte föl, hogy csinálják egy forgatókönyvet. Aha. Ez a most készül operettjéhez, és akkor később kiderült, hogy a Cigánybáró lesz, ez egy rendkívül jó zene, és rendkívül izgalmas téma. Ez az első, a Strauss-i blokknak az első, ez másik rész, meg a Denevérben lesznek nagyszerű részletek. Két énekes szólista lesz, nem nagyon ismerik, még Gebe Figi Renáta, egy marosvásárhelyi énekesnő, aki egyébként a marosvásárhelyi szimfonikus zenekarnak a koncertmester is volt, tehát egy nagyszerű hegedűs. Csak ugye később kiderült, hogy az éneke az nagyon jól megy neki, és hát most már nem játszik zenekarban, nem tudom mennyit hegedül, tehát egy remek muzsikus, tehát ez, és ilyen képzettséggel elment énekesnek.
1: Uh-huh.
0: Méghozzá korlatúra énekes, tehát nem
1: akárminek.
0: Nem akárki. A másik pedig egy fiatal magyar tenorista, Pab Balázs, aki operáciázban most elég gyakran, meg az operában is fiatal, aki egyre több szerepet kap, és ő lesz a másik szólistám. Úgyhogy...
1: Hát azért ez egy szép kínálat.
0: Izgalmas.
1: Meg egy izgalmas.

0: csőszállítás. Gratulálok hozzá, mert tényleg a Szent István filharmonikusok valahogy mindig ez sose csak egy hangverseny. Valahogy mindig több van benne.
1: Hát ez nagyon fontos.
0: Mélyebb.
1: Ezt most én, ugye ezt a műsort én szerkesztettem, és nyilvánvalóan azt szerkesztettem be, ami engem is nagyon izgatott. Uh-huh. Tehát ez a Brahms-Schönberg féle vonós zongoranégyes, az egy páratlan mű, és én nagyon szerettem Johann Strauss-t. Annak idején rengeteg ilyen volt Magyarországon egy nagy cég, és karmester Ferencsik János.
0: Igen.
1: És ő elképesztő módon jól csinálta Johann Strauss-t, rengeteget tanultam tőle, és tulajdonképpen ezt, amit csak lehet, azt továbbadom a mai zenekarnak. Nagyon érdekes, ma volt az első Strauss próbám a zenekarra, és hát kiderült, hogy ugye nem sokszor játszunk Strauss-t, mert ugye más, tehát amikor jön vendég karmester, azokat is úgy kihívom, hogy mit szeretne vezényelni. Mert amit szívesen vezényel, az sokat mond, sokat tesz a siker érdekében.
0: Értem.
1: Ez egy elég fontos dolog, hogy nem osztottam ki, most ezt vezényem, nem adtam, mi szeretne. És akkor olyan jó műsorok kerekednek ki, tényleg személyes indítékkal és álmokkal, amit meg tud valósítani.
0: Hát az fontos.
1: Ez fontos.
0: Egyébként, amíg nem éltek a mikrofonok, azt mondta, hogy hát ez Strauss a sláger.
1: Hát így
0: ha
1: van.
0: Már a sláger FM-ben ülünk.
1: Hát tulajdonképpen Johann Strauss annyi különleges dolgot csinált. Például lesz egy olyan darab, így ismerik Magyarországon, hogy Kék Dunakeringő, ugye? Aha. Most ennek a hivatalos neve a Szép Kék Dunakering, Szép Kék Dunakeringő. Ez egy nagyon fontos plusz, ez mert egy varázslatos zene. Na most ez hogy készült? Először fölkérte egy bécsi férfi kari dalárda, hogy Strauss, hogy írjon nekik valamilyen darabot. És akkor csinálta Strauss egy művet a férfi karra, és tulajdonképpen ez volt a Kék Dunának a első változata. Igen, ám, de jött a Párizs világkiállítás, és akkor ez 1800-as évek végén, és akkor arra az alkalommal megcsinálta Johann Strauss a szimfonikus zenekar a Kék Duna keringőt, így ismerik gyakrabban. Na most ez a tehát tulajdonképpen egy kórusmű volt először a gyökere. Én meg azt találtam ki, hogy ezt a kórusművet, ami megvolt, megmaradt, tulajdonképpen rá tudtam applikálni egy kis bővítéssel az egész kékdúl, ahogy a zenekar először a kékdúl keringőt, amikor van olyan nóta, amit ők is énekelnek, akkor ez benne van. Uh-huh. És ezt tulajdonképpen tavaly mutattam be ezt a verziót, de nagyon, nagyon jó. Szóval az énekhang akkorát dob a egész keringő, hogy
0: elhiszem.
1: Különleges.
0: Most egyébként a próbáról érkezett?
1: Igen.
0: No,
1: igen.
0: És milyen volt a hangulat?
1: Hát ez ízlett a zenekar, mert ritkán, mint említettem, ritkán játszottam most nem a Strauss-t, és ez egy nehéz műfaj, szóval ez könnyű zene.
0: De mégis nehéz.
1: Nehéz. Igen. Rengeteg tempóváltás, rengeteg harmóniaváltás van benne, és rengeteg fineszes ötlet. És
0: de egyébként karmesterként is nehéz?
1: Hát nem könnyű. De nekem nem probléma, mert jól ismerem őket.
0: Jó, világos, oké. Pálcával vagy pálca nélkül?
1: Pálcával vezetek, igen. Az sokszor kell, mert a nagyon karcsú karaktereknek a pálcahegye sokat segít.
0: Uh-huh. Hogy van ez a... És azért jó, hogy jött, mert most végre megkérdeztetem a kulisszatitkokról is, ugye ide járnak mindenféle alkotók estéről estére ebben a műsorba, és a színház világából mesélik, hogy mi van egy-egy próbán. És ott például a fő próba héten már az idegszálak megfeszül. De ez a zenében is így van?
1: Nem, ez szerintem egy kicsit... Egy zenekar az egy sokkal szervezettebb együttes. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen én úgy szoktam fogalmazni, hogy a politikusok miért nem bejárnak el zenekari próbára, mert megismerni, hogy a zenekar hogyan működik. Sokféle ember, sokféle indítatás, nálunk nincs politizálás, de mindenki a művek érdekében játszik. Uh-huh. És teljes béke van.
0: Igen.
1: Most tulajdonképpen a sok politikus nem tudja megteremteni ezt a, ezt a egységet a közösség érdekében.
0: Hát pedig én... milyen fontos lenne.
1: Ajajajaj.
0: No, a felelősségről beszéljünk egy picit. Igen. Egy ilyen nagy zenekarnál kié a felelősség az önné? Ha valami
1: persze.
0: Nem úgy sikerül?
1: Hát hogyne.
0: Tényleg? Tehát nem oszlik meg?
1: Nem nagyon. Hát én, jó zenészeim vannak, úgyhogy ezekben eljátszak, de ez tulajdonképpen szóval karmester nem figyel oda, és egy kicsit kihagy a feje, akkor baj van. Uh-huh. Szóval
0: oda kell figyelni
1: ez nagyon, ez két óra, ez egy, ugye a Brahms-fő az 45 perces, ez meg egy teljes óra lesz a Strauss-ok. Uh-huh. Tehát és nem tudom hány fél dolgot játszunk. Most ezek fergeteges darabok, nagyon jó darabok. Hát szóval... Na.
0: Mennyit kell próbálni, és egyébként az előadók mikor csatlakoznak?
1: A szólisták?
0: Igen, a próbálni.
1: A szólisták azok 28-án jönnek hozzám először, és a zongrával elpróbáljuk az énekszámaikat. Mert például van egy a Johann Strauss-nak egyik legnehezebb duettje, óra duett. Uh-huh. Ez a denevérben van benne, az a háttere ennek a szituációnak, hogy megrendezek egy bált, amire sokan elmennek, és elmegy Eisenstein, és a titokban a feleség és állarcba elmegy. Na most a bálba a Eisenstein, a férjnek megtetszik az a nő, uh-huh. Nem ismeri meg, hogy ez a felesége, és elkezd mindenféle
0: ajánlatokkal?
1: Így van, és van egy zsebórája, amit így játszódik az órában, és ezt a Rosalinda, a feleség, elkapja. Uh-huh. És el is teszi. Most itt nagy pánik van, mert ugye egy értékes óra, meg minden is, hogy na, szóval egy fergeteges duett van, hát és ez egy nagyon nehéz darab. Uh-huh. Szóval ez olyan, mint a legjobb kabaré, ott hát ha nem jól sütik el a poét, akkor
0: igen.
1: Nem az
0: tehát
1: igazi.
0: Tulajdonképpen óramű pontossággal ki van minden számolva.
1: Ez így van, pontosan. Előtt eszembe, hogy a Denevérben van egy prózai szerep, a Frosch, a börtönőr, aki eléggé szereti az alkoholt, és van egy nagy jelent a harmadik felvonásba, és itt nagyon sokan jó itt csinálták, de a legjobban a Latabár Kálmán csinálta. Aha. Ő Erkel Színházba csinálták meg ezt annak idején, hát nagyon régen. YouTube-on meg lehet nézni ezt a, uh-huh. Tehát a Denevér Latabár Kálmán,
0: ott kiadja.
1: Van egy ilyen 6-7 perces jelenet. Uh-huh. Tehát minden van, és a Latabár Kálmán milyen óriási tehetség volt.
0: Különleges lesz az október igen. 3-a is. Kedves hallgatóink, én azt kívánom önnek, hogy sok ilyen szép pillanat legyen még. Mondom is mindenkinek, hogy a Szent István Filharmonikusok weboldalát érdemes nézni, mert ott minden pontos, igen. Fontos információ.
1: Remélem, minden
0: ben, úgy van. Fönt van stif.hu, tehát a rövidítés így megtalálják egyébként. Úgyhogy keressék, kedves hallgatóink, és Záborszky Kálmán meg ahol lehet, csak kövessék, szeressék, mert azt az elképesztő energiát, meg időt, amit imádott hivatásába beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák. Az a legtöbb, amit adnak.
1: Ez így van. Nagyon szépen köszönöm.
0: Úgyhogy nagyon jó egészséget kívánok, nagyon sok élményteli koncertet, és hát sok boldog szempárt, meg csillogó szempárt ott a közönség soraiban, mert az öné, meg a zenészek és csillogó fog, nagy baj nem lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm,
0: hogy itt volt, és mindig mondom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés és Kossuth-díjas művésszel beszélgetni, úgyhogy köszönöm még egyszer. Kálmántól most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még csak azért nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni. Ez

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Spilák Klárának és Záborszky Kálmánnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája. Októberben elkezdik az óbudai K-híd felújítását. Országszerte programokat tartanak a Turizmus Világnapja alkalmából. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka címmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. A miniszter szerint az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési programot indítanak, a tanulási nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre helyezve a hangsúlyt. Október közepén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása, miután lezárult a rekonstrukcióra kiírt közbeszerzési eljárás. A tervek szerint még szeptemberben szerződést kötnek a nyertes kivitelezővel. A munkálatok alatt a hidat lezárják a közúti forgalom elől, a gyalogosok azonban az egyik oldali járdát folyamatosan használhatják. A munkát a jövő évi Generáli Gyereksziget és a Sziget Fesztivál idején szüneteltetik, ekkor a közúti és a kétoldali gyalogos forgalmat is biztosítják. A felújítás során a 2,8 méter széles kocsipályát 3,5 méteresre bővítik, kiszélesítik a pályalemezeket, javítják az acélszerkezetet és akadálymentes rámpákat is kialakítanak. A beruházás célja a híd biztonságának és hosszú távú használhatóságának javítása, miközben megőrzik annak jelenlegi megjelenését. Több mint 20 második világháborús tüzérségi gránátot találtak egy munkagödörben Baján. A helyszínre érkező tűzszerészek azonnal biztosították a területet, a munkagödör 150 méteres körzetében lezárták az utakat. A szakemberek összesen 22 darab magyar gyártmányú második világháborús tüzérségi gránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek egyike sem volt kilőtt állapotban, vagyis korábban nem használták őket. A gránátokat a tűzszerészek elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik őket. Felújítják a 6-os villamos budai szakaszát a Karinti-Frigyes úton. A munkálatok szeptember 28-án hétfőn kezdődnek, az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között, és várhatóan november 22-éig tartanak. Ez idő alatt a szakaszon szünetel a villamosforgalom. A 4-es 6-os villamosok a 4-es vonalán, a Szél-Kálmán tér és Új-Buda központ között közlekednek. Pótlóbusz nem jár, a Móricz Zsigmond körtér a 4-es metróval és a Fehérvári úti villamosokkal érhető el. A Karinti-Frigyes utat az átépítés idején ideiglenesen egyirányosítják az Irinyi József utca felé. Országszerte közel 100 különleges programmal várják az érdeklődőket a Turinform irodák a Turizmus Világnapja alkalmából szeptember 21-e és 30-a között. A kínálatban tematikus városnézések, kulturális, gasztronómiai és aktív turisztikai élmények is szerepelnek. Balatonfüreden, Badacsonyban és Bonyarcvashegyen például vezetett borkóstoló túrákat tartanak. Veszprémben városfelfedező séten elevenednek meg a városi legendák, Tihanyban pedig kincskereső játék várja a látogatókat. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők a helyi értékeken keresztül ismerjék meg Magyarország turisztikai sokszínűségét. Az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. A kezdeti naposabb időszakok után délután már eső, zápor várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 17-19 fok körül alakul. Pénteken szeles, de már derültebb idő várható, 20 fokos maximummal.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyen sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők. A kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 7-re rendkívüli parlamenti ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Egy napra lezárják a Gubacsi hidat. Szombaton Veszprémben tartják a Be Active Night központi eseményét. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Hétfő délelőtre összehívták az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Eszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter számolt be Facebook bejegyzésében. A mentelmi bizottság hétfő reggel 7:30 körül ülésezik, ezt követően kerülhet a 3 ügy a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar Péter esetében egy lopási ügyben folytatott nyomozás miatt, Hankó Balázs ügyében hűtlenkezelés, Sesták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Magyar Péter közölte azt is, hogy kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetében. Vasárnap egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat javítási munkák miatt. Szeptember 27-én az autósok Csepel és Pesterzsébet között csak a Kvassai hídon, illetve az M0-as déli szakaszán, a Deák Ferenc hídon keresztül közlekedhetnek. A kerülő miatt több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A lezárás több buszjáratot is érint, egyes járatok nem állnak meg a Sósfürdő, illetve Csepelen a Papírgyár és a Véggát utca megállóknál. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A Blik értesülését a kórház is megerősítette. A fertőzést egy szociális otthonból beutalt beteg hurcolta be szeptember 11-én. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az intézmény azonnal izolációt rendelt el. Több lépcsőben kezelte az érintetteket, valamint fertőtlenítette a helyiségeket, a textíliákat és a használati tárgyakat. A kórház közlése szerint a szigorú intézkedéseknek köszönhetően a fertőzés jelenleg már nincs jelen a Szent Imre kórházban. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Be Active Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
3: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportájáitól, az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megtelik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Be Active Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
2: A szeptember 26-ai Be Active Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sport Régiója címet. Marad a kora őszies időjárás. Északnyugat felől gyors mozgású hidegfront éri el az országot. A déli óráktól egyre több helyen előfordulhat eső, zápor eső. Nappal 18-20 fokos maximumokra készülhetünk. A hétvégéhez közeledve melegedés várható. Vasárnap már 25, a jövő hét első napjaiban pedig 28 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta,

Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie és Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája. Októberben elkezdik az óbudai K-híd felújítását. Országszerte programokat tartanak a Turizmus Világnapja alkalmából. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka címmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. A miniszter szerint az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési programot indítanak, a tanulási nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre helyezve a hangsúlyt. Október közepén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása, miután lezárult a rekonstrukcióra kiírt közbeszerzési eljárás. A tervek szerint még szeptemberben szerződést kötnek a nyertes kivitelezővel. A munkálatok alatt a hidat lezárják a közúti forgalom elől, a gyalogosok azonban az egyik oldali járdát folyamatosan használhatják. A munkát a jövő évi Generáli Gyereksziget és a Sziget Fesztivál idején szüneteltetik, ekkor a közúti és a kétoldali gyalogos forgalmat is biztosítják. A felújítás során a 2,8 méter széles kocsipályát 3,5 méteresre bővítik, kiszélesítik a pályalemezeket, javítják az acélszerkezetet és akadálymentes rámpákat is kialakítanak. A beruházás célja a híd biztonságának és hosszú távú használhatóságának javítása, miközben megőrzik annak jelenlegi megjelenését. Több mint 20 második világháborús tüzérségi gránátot találtak egy munkagödörben Baján. A helyszínre érkező tűzszerészek azonnal biztosították a területet, a munkagödör 150 méteres körzetében lezárták az utakat. A szakemberek összesen 22 darab magyar gyártmányú második világháborús tüzérségi gránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek egyike sem volt kilőtt állapotban, vagyis korábban nem használták őket. A gránátokat a tűzszerészek elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik őket. Felújítják a 6-os villamos budai szakaszát a Karinti-Frigyes úton. A munkálatok szeptember 28-án hétfőn kezdődnek, az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között, és várhatóan november 22-éig tartanak. Ez idő alatt a szakaszon szünetel a villamosforgalom. A 4-es 6-os villamosok a 4-es vonalán, a Szél-Kálmán tér és Új-Buda központ között közlekednek. Pótlóbusz nem jár, a Móricz-Zsigmond körtér a 4-es metróval és a Fehérvári úti villamosokkal érhető el. A Karinti-Frigyes utat az átépítés idején ideiglenesen egyirányúsítják.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Kulturális, gasztronómiai és aktív turisztikai élmények is szerepelnek. Balaton

0: velünk a folytatáson is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája. Októberben elkezdik az óbudai K-híd felújítását. Országszerte programokat tartanak a turizmus világnapja alkalmából. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka címmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. A miniszter szerint az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési programot indítanak, a tanulási nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre helyezve a hangsúlyt. Október közepén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása, miután lezárult a rekonstrukcióra kiírt közbeszerzési eljárás. A tervek szerint még szeptemberben szerződést kötnek a nyertes kivitelezővel. A munkálatok alatt a hidat lezárják a közúti forgalom elől, a gyalogosok azonban az egyik oldali járdát folyamatosan használhatják. A munkát a jövő évi Generáli Gyereksziget és a Sziget Fesztivál idején szüneteltetik, ekkor a közúti és a kétoldali gyalogos forgalmat is biztosítják. A felújítás során a 2,8 méter széles kocsipályát 3,5 méteresre bővítik, kiszélesítik a pályalemezeket, javítják az acélszerkezetet és akadálymentes rámpákat is kialakítanak. A beruházás célja a híd biztonságának és hosszú távú használhatóságának javítása, miközben megőrzik annak jelenlegi megjelenését. Több mint 20 második világháborús tüzérségi gránátot találtak egy munkagödörben Baján. A helyszínre érkező tűzszerészek azonnal biztosították a területet, a munkagödör 150 méteres körzetében lezárták az utakat. A szakemberek összesen 22 darab magyar gyártmányú második világháborús tüzérségi gránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek egyike sem volt kilőtt állapotban, vagyis korábban nem használták őket. A gránátokat a tűzszerészek elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik őket. Felújítják a 6-os villamos budai szakaszát a Karinti-Frigyes úton. A munkálatok szeptember 28-án hétfőn kezdődnek, az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között, és várhatóan november 22-éig tartanak. Ez idő alatt a szakaszon szünetel a villamosforgalom. A 4-es 6-os villamosok a 4-es vonalán, a Szél-Kálmán tér és Új-Buda központ között közlekednek. Pótlóbusz nem jár, a Móricz Zsigmond körtér a 4-es metróval és a Fehérvári úti villamosokkal érhető el. A Karinti-Frigyes utat az átépítés idején ideiglenesen egyirányosítják az Irinyi József utca felé. Országszerte közel 100 különleges programmal várják az érdeklődőket a Turinform irodák a turizmus világnapja alkalmából szeptember 21-e és 30-a között. A kínálatban tematikus városnézések, kulturális, gasztronómiai és aktív turisztikai élmények is szerepelnek. Balatonfüreden, Badacsonyban és Bonyarcvashegyen például vezetett borkóstoló túrákat tartanak. Veszprémben városfelfedező sétán elevenednek meg a városi legendák, Tihanyban pedig kincskereső játék várja a látogatókat. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők a helyi értékeken keresztül ismerjék meg Magyarország turisztikai sokszínűségét. Az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. A kezdeti naposabb időszakok után délután már eső, zápor várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 17-19 fok körül alakul. Pénteken szeles, de már derültebb idő várható, 20 fokos maximummal.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
4: Jó reggelt, nézzük a közlekedési információkat. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében továbbra is tart az útburkolat felújítás. Az 53-as és 57-es kilométerek között van emiatt terelés, pontosabban sávelhúzás mindkét irányban. Ez persze így a reggeli órákban főképp Budapest felé lassítja némiképp a haladást. Erre ma is álljanak készen, vagy lassítsanak idejében, inkább így mondanám. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után a külső sávot ma is lezárják majd a reggeli órák. óráktól egészen a kora délutáni órákig csatorna karbantartás miatt. Szintén lezárják Újpesten a Csányi László utcát, de azt úgy, ahogy van, kertészek dolgoznak majd ugyanis, hát várhatóan egy órán belül kezdenek hozzá a munkálatokhoz, és egyébként csak reggel vagy délelőtt 10-ig tart a korlátozás. És szintén a reggeli órákban kikapcsolják majd karbantartás miatt a jelzőlámpákat a 15. kerületben a Hubay Jenő téren, valamint a Rákos út és a Szent Mihály út csomópontjában. A forgalmat mindkét helyen rendőrök irányítják majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
4: Kellemes 11 nehány fokokra ébredtünk, tessék rétegesen öltözködni, mert napközben úgyis melegebb lesz, de ezt majd úgyis Petra elmondja.
5: Így van, jó reggelt kívánok én is mindenkinek, bár ma nem lesz olyan napsütés és az idő, de tény, hogy marad a 19 fok.
4: Sőt, lehet, hogy esni fog, meglátjuk. Jó reggelt kíván Pordán Petra és Somogyi Zoltán. Hello!

0: I've been thinking about you, hallottuk a London Beat-től, az imént itt a Sláger reggelben, és még mindig az jut eszembe, hogy a 90-es évek, kár, hogy az Eurovízióban, amikor próbálkoztak valamikor a 90-es évek közepén, akkor a londoni vagy angliai előválogatásban nem őket választotta a közönség.
1: Pedig.
0: Szerintem biztos szépen szerepeltek volna 95-ben, talán. És hogy annyira érdekes, hogy azt hiszem, hogy négyen voltak a srácok az időtájt, amikor ez a felvétel készült, ebből hárman csak vokáloztak, énekeltek, ugye ilyen a kapella megközelítésben, és a William Henshaw volt az a fő tag, aki hát, hogy mondjuk ez szépen multi-instrumentalista volt? Tehát, hogy az összes hangszeren ő játszott.
1: Az összes hangszeren?
0: Igen, igen, tehát képzeld, hogy London Beatnek, hogy ez benne a fő poén, hogy egy fickó játszott az összes hangszeren, a többiek meg csak énekeltek.
1: És hogy koncerteztek? Hát, hogy így vagyunk, annyira nem koncerteztek.
0: Azt nem tudom.
1: Hát, mert az úgy fura lehetett.
0: Polipszakkör. Mert mondjuk, fújta, nyomta, pengette.
1: Amikor voltam Prince koncerten a Szigeten, életem egyik legnagyobb élménye volt egyébként, és az, hogy ő minden hangszeren játszik, tehát ő is bemutatta a tudományát nyilván. Egyszer énekelt, egyszer dobolt, egyszer gitározott, és csak pislogtam, hogy úristen, ez a csávó, ez egy zseni.
0: Hát mi is, mindketten úgy vagyunk ez, hogy pont ugyanannyi hangszeren játszunk, semennyit.
1: Hát igen.
0: Semmit nem tud.
1: Nem, sajnos nem.
0: Most megint elgondolkodtam, hogy...
1: Kéne tanulnod zongorázni.
0: Hát, hogy amikor ott volt a szobában hát a zongora, az, és hát pötyögtem, és ment, hogy akkor miért nem feküdtem neki. Mert
1: nem tudom.
0: Az a bajom, hogy ami nem érdekel őszintén, azzal nem tudok, hiába. De azt is mondták, ennek a gyereknek rajzolni kéne, de hogy rajzolok. Tehát, hogy...
1: De lehet, hogy meg kell érned a zongorához. Én is mostanában gondolkozom azon, hogy elkezdenék tanulni egy hangszerem, mert úgy érzem, hogy gyerekkoromban nem érdekelt. Tehát, hogy volt olyan barátnőm, aki gyönyörűen csellózott, hegedült, nem tudom, és rájöttem, hogy látsz engem csellózni?
0: Ott látod,
1: a lábom között
0: tudod,
1: a cselló.
0: Megvilágosodtam. Láttak egy hárfa mellett. Direkt megvártam, hogy belekortyolsz a poharadba, hát ha kiköpöd. Egy hárfa.
1: Isten
0: én látom, ahogy mint egy ilyen fehér nagy angyal szárnyakkal ülsz egy hárfa mellett, és így...
1: Nem vagyok egy hárfás alkat. Azt hiszem.
0: Az most mit jelent?
1: Nem tudom.
0: Nagyon kis filigrán kecses vagy, de egy ilyen robosztus debella hárfa mellett, mint de egy nekem, puttó.
1: De nekem a hárfa az olyan túl lágynak tűnik. Én mondjuk egy zongorát, amit úgy lehet lágyan kezdeni, és utána bedurvolni. Igen. Vagy nem.
0: Határozottan nem látom magam előtte, hogy ülsz, és akkor mondjuk egy Bartóknál ilyen...
1: Jó, hát igen, egy Bartók. Igen, vagy egy Wagnert kéne játszanom. Fú, az szörnyű lenne. A Wagnerrel engem meg lehet ölni. Kínozni lehet.
0: Jó anyámat a Bartókkal, mert ő viszont tanult zongorázni 6 éves korától.
1: Igen, az sem egyszerű.
0: Ezt az össze... Mondta, hogy sose értett, hogy a legnagyobb tisztelettel, de hogy miért? Tehát, hogy, és mondta, hogy mindig emlegeti a mai napig család összejövetek, hogy a kékszakálló herceg vár a didakulcsot, nem adom. Aztán, ha még egyszer elmondja, ő feláll, és...
1: Igen,
0: pedig egyébként szereti a minőségi zenét, de hogy ez valahogy nem volt a kedvence soha, de megbocsátok neki, mert ugye zongorázni tanult, és mondta, hogy azt mondta, hogy bármit kottából szépen, de hogy ennél a Bartók össze-vissza ütni kellett azt a szerencsétlen hangszert is, hogy
1: én megértem.
0: Úgy sajnálta. Ja, jó, hát akkor vissza a Bartókból mondjuk a London Beathez, vagy éppen Ella Langleyhez, Be Heard
1: című. Várjál, képzeld el, hogy Ella Langleyről most olvasom, egészen pontosan a Sláger FM oldalán, ugye van nekünk egy csodás weboldalunk, ott is lehet a Sláger Piknikre jelentkezni.
0: Hogy, azt mondja, csak írni szoktad, olvasod is?
1: Nem. Hogy a 27 éves sztár tavaly októberben megjelent dala, Mariah Carey giga Sláger az All I Want for Christmas is You rekordját is megdöntötte, és ez egy country dal, ami tök durva, képzeld el. Choose in Texas című dala.
0: És még csak 27 éves?
1: 27 éves.
0: 30 év múlva, amikor annyi jogdíjat fog beseperni, akkor még mindig csak 57 lesz, és boldogan elér. Nem, mert annyira megváltozott már szerintem a lemezpiac. Uh-huh. Szerinted az még mindig működik? Tehát, hogyha ő mondjuk ezzel a dallal felmúlja most hallgatottságban, meg eladásban a Mariah slágerét, akkor az azt jelenti, hogy 20 meg 30 év múlva ugyanúgy csorog majd a jogdíj. Szerintem nem.
1: Mert Mariah minden karácsony környékén megkapja azt a jogdíjat, amit ő nem fog megkapni minden karácsony környékén. Egyébként ez a Choose in Texas című dala volt, ami a legtöbb héten át listavezető volt az amerikai slágerlista történetében. Milyen érdekes, hogy ott még mindig mennyire szeretik a country hangzást. Egyébként én magam is szeretem, mert olyan minőségi country zenét készítenek Amerikában, hogy már ezért egyszer szeretnék elmenni egy igazi country klubba.
0: Ezzel én is így vagyok, hogy például, mit tudom én, a Her című filmnek a vége felé, amikor ott ülnek a pubban, és akkor szól a Wurlitzerből ilyen, nem tudom, ott is valami country zene is talán van, vagy a Top Gunban, mármint az eredetiben, tehát hogy, és ugyanígy mindig elképzeltem, hogy bizony. Amikor majd Isztambulba megyek, akkor ott ott hastáncol a család. És én ülök egy ilyen pamlagon, vagy egy. És voltam Isztambulban, és hát nem ilyen volt.
1: Nem annyira, hastáncolt a lány.
0: Nem annyira olyan commerce módon volt megcsinálva a sétahajó, a Boszporusz.
1: Ja, hogy... Sima sétahajóra
0: megy. Igen, és akkor ott táncolt. De,
1: kellett volna.
0: De az nem olyan volt, mint amikor. Tehát, hogy szeretem ezeket a dolgokat én is ilyen autentikus környezetben megélni. Nem baj, mindjárt hozom a karácsonyfánkat, és akkor. Bocs, ennyit most muszáj volt még. Egyébként hány nap te megnéznéd?
1: Már
0: hol tartunk most? Tudom, átküldted a linket, várjál, csak nincs kéznél. Te láttam, hogy valamelyik nap dobtad.
1: Már is mondom. Ú, kapaszkodjanak, kérem szépen. 91 hát, nap, 18 óra, 41 perc, 30, 29,
0: hát 28, mert csak nézd rá a dátumra. 27. 24-e van.
1: Igen.
0: Szeptember 24-e, de igen. Október, november, de pont 3 hónap múlva, és tegnap olvastam, hogy most felvetették megint, hogy szavaznak róla, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítsák.
1: A
0: december 24-ét.
1: Ami nyilván örülnének.
0: Igen, azzal is jel, hogy üzletek zárva lesznek, akkor valaki ott már elkezdett kommentelni, de jó, majd nem tudok elvenni, megvenni az ajándékot.
1: Hát ne akotessék,
0: kérem. Mondjuk például addig van kapásból 3 hónapunk, ugye? Hát hajrá. Na, szóval Ella Langley, Be Her, 6:19-kor itt a Slágeren.

0: reggel.
1: Csuda jó reggelt kívánunk. Tessék felöltözni, tényleg most már egyrészt ugye 10 fokokra ébredtünk, másrészt figyelj, most már sötétben értem ide.
2: Hát reggel. Igen, már ez most már ilyen.
1: Ez jön, most már. Ez jutott osztály részünkül.
2: És tessék jelentkezni a sláger piknikünkre, jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi van ma csütörtök?
1: Csütörtök, holnap után megyünk.
2: Akkor gyorsan tessék jelentkezni, mert ugye ma is holnap lehet. Tehát szombaton már sajnos nem tudjuk úgy fogadni azokat a vendégeinket, akik úgy odajönnének, hogy halló, hallottam a rádióban, mert hogy regisztrációhoz kötöttük. Egyrészt azért, mert hogy például azok, akik mondjuk a Királyváróból indulnának velünk, ugye ott sajnos véges a létszám, és ezért tudnunk kell, hogy hányan érkeznek oda. Másrészt hát nyilván valahogy így regisztrálnunk kell a mi hallgatóinkat, hogy tudják a parkban is, hiszen ott óriás happening lesz, Zoltán lesz a műsorvezető, hogy kik azok, akik a slágerpiknikre jöttek.
1: Hozzáteszem, abszolút nem kell vasútörültnek lenni, tehát például ugye a nyugati pályaudvaron, a Királyváron, amit te is láttál már, az ugye az a hely, ahonnan például Sissit annak idején mindig vitték Gödöllőre gőzmozdonyos vonattal, és itt volt neki külön helyiség, a Ferenc Jóskának meg neki. Ugye, igen. Hogy ott várakoztak, nem tudom mire vártak, de iszogattak, beszélgettek kicsit, és aztán...
2: Hát most gondolj bele, egy királynak kell királyváró. Hát nem lehet csak úgy, hogy megérkezem, aztán ott állok kint a nyugatinál. Hát érted?
1: Hát hozzájuk igazították a vonat indulását, érted? Tehát mit várt a királyi pár? Oda ment, felszálltak, gyerünk, induljunk Gödöllőre.
2: Hát mert lehet, hogy az volt, hogy ki kellett szállni egy hintóból, most amíg oda tipeg legalább, az a váró addig is olyan szép.
1: Elment a mosdóba, igen. Szóval egyébként olyan belülről, mint egy kastély. Igen. Ezt viszonylag kevesen látják, mert ugye üzemszerűen egyébként ez zárva van, és nem tekinthető meg nyilvánosan.
2: De mit csinálnak ezzel? Ez csak úgy ott van? A királyváró, tehát felújították, hát, gyönyörű, és csak ott
1: szoktak lenni, én voltam már jó néhány alkalommal rendezvényeken.
2: Ja, amikor, hogy ez szokott néha lenni rendezvény.
1: Igen, tehát itt volt az Orient Express, volt egy évforduló, és akkor bent volt ilyen kis pezsgős fogadás, odaérkeztek a EU-s vendégek, meg a mindenki más. És akkor, tehát ott az elég sokan, vagy hát ez egy szép nagy, tényleg mint egy palotának a fogadóterme. Menjük. Jó, hát nem egy bálterem, de érdemes megnézni legalább egyszer így belülről, és onnan ugye ráadásul egy külön vonatot kaptunk, amivel elmegyünk majd a parkba, egy nosztalgikus motorkocsival, és aztán a parkban pedig, aki még nem tudja, hogy mi az a Kertivasút, szerintem keresse rá a Google-in, vagy kérdezze meg az AI-t, hogy mutasson képeket a Kertivasútról, mert ezt nagyon nehéz elmagyarázni, vagy nem. Igazából ugye olyan, mint egy kicsinyített vonat, az igazinak a kicsinyített másolata, pont akkor a méretben, hogy rá lehet ülni a tetejére, és aztán ott kilométereken keresztül kanyarogni vele a zöldben, meg át az alagúton. Aki én azt vettem észre, hogy aki nem tudta, mi ez, és először fölült, figyelj, mindenki gyerekként száll le.
2: Persze,
1: tehát igazi
2: időutazás.
1: Én olyat még nem láttam, hogy valaki úgy szállt volna le róla, hogy... Hát ez nem volt olyan jó. Igen. Hát a gyerekek meg imádják egyébként, és ezt is biztosítjuk a nap folyamán, tehát erre is a vendégeink, nem kell el külön jegyet váltani, meg ilyesmi. Van. És egy kis közösségépítő hajtározásra is számíthatnak majd, persze semmi sem kötelező, minden csak így opcionális, vagy fakultatíve lehetséges, de hogy ki lehet próbálni a hajtányozást, az viszont rendes nagy méretben. Úgyhogy, ja, és lesz ott nekünk ugye egy ilyen kis kutricánk a fűben, ha már piknikezünk a Sláger FM-el, és ott a környéken mindenféle finomságok lesznek egyébként, a kürtős kalástól kezdve. Ja.
2: Tessék jelentkezni, most a Sláger FM Facebook, Insta oldalán megtalálnak minden infót, vagy az applikációnkon keresztül is.
1: Aztán lassan véget ér a nyár, meg jön az ősz, és mehetünk téli álmot aludni. Miért alszanak téli álmot a medvék?
2: És hogy miért esznek előtte annyit, amennyit? Azért engem ez roppant mód érdekelne.
1: Na, ezt is kiderítjük majd. Most, hogy keresik a legkövérebb medvét, ugye?
2: Legkövérebbet, igen, Alaszkában.
1: Nem jelentkezem ebbe. Nem tudom, lehet, hogy van, akinek érdemes lenne megfontolni. Én mindig mondom, hogy én nagyon jó medve lennék, én úgy tudnám aludni ezt a telet.
2: Hát igen.
1: Komolyan.
2: Aztán nem is gondolnánk, de már 32 éve, hogy a Jó barátokat levetítették először. No, nem itt Magyarországon, mert hozzánk csak 30 éve érkezett meg, de bizony az amerikai debütálás az 32 évvel ezelőtt volt. Ilyenkor érzem azt, hogy mennyire öreg vagyok. Tehát, hogy egyszerűen
1: nem, borzasztó. A sorozat öreg. Hát, mint a... Miért most megnézel egy kalambót, akkor se azt hiszed, milyen öreg vagy? Hát,
2: de az más, mert
1: milyen öreg ez a kalambó? Még nem is éltem, amikor
2: igen,
1: csináltak.
2: Igen, az ilyen 70-es években volt már a kalambó, de azért a Jó barátok az a mi generációnknak egy kultikus sorozat volt. Az első olyan igazi, amerikai, röhögős verzió, amire azt mondtuk, hogy úristen, ilyet előtte még nem láttunk. És azért ezt ilyen tínédzserkorba kezdtük.
1: Olyan furú, hogy mindig ezt ismétli a tévé, egyszer úgy megnézem, hogy ha az Alfot kezdenék el ismételni.
2: Ja,
1: én azt is szerettem. Hát, emlékszem, ilyen Alf őrület volt azért. Igen. Itt is.
2: Nagyon szerették, persze, volt. A kis figurát is. ragaszgatták nálunk is a srácok a toltartóra minden.
1: Volt bele mindenféle verzió, igen. És beszélünk majd arról is, hogy miért tiltották be most épp a British Múzeumban a fényképezést. Igazi szakértőt szeretnénk megszólaltatni azzal kapcsolatban, hogy, tehát, hogy ez tényleg úgy van, hogy hú, kiszívja a festéket, vagy a színt, hogyha fotóz, mert ugye azt szokták mondani, hogy a vaku miatt tilos fotózni, szóval erre is kitérünk majd, és persze mindeközben a legnagyobb slágerek jönnek változatosan. Mit most? Madonnával folytatjuk is a Material Girl-lel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
5: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
6: Balatoni panoráma. Őszi nyugalom. Díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredék. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
10: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
1: A reklám után.
11: Hidegfronthoz kevés esőt ma, eleinte azért napos lesz az idő, aztán délutánra megérkezhet a csapadék, és úgy látom, hogy a délután az egészen pontosan 2 órát jelent, 2 és este 6 között nagyobb mennyiségű csapadékra kell készülni, úgyhogy ha most indulnak el munkába, és este később érnek haza, akkor mindenképpen vigyenek magukkal egy esernyőt. Picit hidegebb lesz, mint tegnap, már ilyen 21-22 fokot nem mérünk sajnos ma, csak 18-at, de a jó hírem az, hogy holnaptól azért visszatér a kellemes időjárás, és természetesen szombaton, amikor a lágerpiknikre készülünk, akkor igazán kellemes napos idő várható.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
13: Telítettek már a sávok az M3-as bevezetőjén a Szerencs utcánál és az M5-ösén a Határúttól, illetve lassul a haladás a Budörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-esen pedig a Pünköst fürdő utca előtt. A vonalban itt van velünk a Mávinform ügyeletese, Pejper Károly. Nálatok mi a helyzet? Jó reggelt!
14: Szia Zoli! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Szolnok és Szajol között felső vezetékszakadás miatt csak egy vágányon haladhatnak a vonatok. A debreceni Békéscsabai távolsági vonatok jellemzően teljes útvonalukon, de jelentős késéssel közlekednek. Vártan délelőtt állítják helyre a felső vezetéket. A ceglédi és az újszászi vonali elővárosi vonatok menetrend szerint járnak. Dorogi váltóiba miatt az esztergomi vonalon fennakadásokra késésekre lehet számítani, reggel érdemes a párhuzamos voláljártokat választani. Máshol nincsenek forgalmi fennakadások. A pécsi fővonalon pályakarbantartás miatt módosult a menetrend október 2-ig. Pécs és Szentlőrinc között pótlóbuszok között közlekednek, Pécsről 20-30 perccel korábban indulnak. Ez érinti a Mecsek Intercity-ket is. A keleti pályadvar utascentruma korlátozottan üzemel péntekig karbantartás miatt. Jegyet váltani, utazással kapcsolatos ügyeket intézni a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti trollibusz végállomásnál lévő mobilpénztárnál is lehet, és a jegyautomaták is üzemelnek folyamatosan. Viszont hallásra!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel!
15: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: Milyen érdekes, hogy az ember mennyire másképp hallgat egy dalt, miután mondjuk megismeri annak az énekesnek az élettörténetét. Ugye Kylie Minogue-ról most egy háromrészes sorozat ment ki a Netflixre. Figyelj, én eddig is szerettem ezt a nőt, de eddig nem ismertem az életét, meg azt sem, hogy mennyi szenvedésen ment keresztül, és milyen csodálatos összetartó családja van. És amikor megismered valakinek az életét, és én őszintének gondolom ezt a dokumentumsorozatot, akkor úgy egészen más, hogy hallgat zenét. Például a Vemnek is megnéztem ezt a dokusorozatát, és azt is egészen más, hogy hallgatom már. Szóval, hogy szerintem ez hat ránk mindig, nem? Vagy egy kicsit mélyebben megismerhetünk valakit, hát, az érzéseit.
2: Igen, a csend is hat ránk, meg a mélyebb érzések, meg a mélyebb megismerés. Tegnap képzeld, voltam, kedves Szimborámmal voltunk biliárdozni este, így beszélgettünk, szót követett, szóba került a barátnője, hogy nem is tudom, meg ilyen összejövetelek, társaság, és megint kikristályosodott, és valahogy így pont mondtam, hogy figyelj, tényleg be kell látnom, hogy és sokkal jobban szeretek négy szem közt, vagy hát kettesben talán

0: találkozni a barátaimmal, mert azt érzem, hogy akkor valóban érdemi beszélgetést tudunk folytatni. Tehát tegnap is bár biliárdozni, voltunk egyet kajálni, utána nem tudtunk biliárdozni, de hogy közben, tehát nem csak játszottunk, hanem figyelj, megváltottuk az életet mindenféle szempontból, és elmeséltem mi újság. Én is nem találkoztam most meg pár hete, és tényleg ez volt bennem, hogy mondom, figyelj, és amikor társaság van, akkor valamiért azt érzem, amikor már főleg ilyen 10-20 fős társaságról beszélünk, hogy valahogy nem tudtam igazán senkivel beszélgetni. Tehát nekem sajnálom ez van, hogy a beszélgetés az nekem lételemem, a kommunikálás a barátaimmal. Tehát, hogy nem csak ez a hú de jó, hogy minőségi időt töltünk együtt, nekem ahhoz a duma az hozzátartozik. Főleg az, hogy halljam, hogy velük mi újság is. Nem azt mondom, hogy listát vezetek róla, de hogy tényleg figyelek, engem valóban érdekel. Amikor megkérdezem a másiktól, hogy szia, hogy vagy, és ezért nem tudok például ilyen felszínes beszélgetéseket folytatni. Hello, mi újság, és már fordulok is el, és mit érdekel, hogy mit mond a másik. Tehát nálam ez nem megy. Ha valakit én megkedvelek, akkor valóban érdekel, hogy mi van vele, és ezt számon is tartom, és követem, és meglepődnek, amúgy visszakérdezek egy hónap múlva, hogy múltkor mondtad, hogy volt, na, megoldódott? Te erre még emlékszem, mondom, persze, hát figyeltem. És hogy közben meg pont elém ugrott egy cikk este, ami azt taglalja, hogy ha valaki például egy társaságban csak csendben ül, c'est moi, ez például én ilyen vagyok, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor ő unja ott magát, vagy nem érzi jól magát, hanem egyszerűen figyel közben, és hogy ebben annyira magamra ismertem, de te erről mit gondolsz, ha valaki egy nagyobb társaságban csak így ül?
1: Hát figyelj, én nem az a típus vagyok.
0: Ebben biztos voltam. Igen. Ebben látod, biztos voltam.
1: Nem az a típus vagyok, aki csak ül, de például, amikor most a lányokkal a Balatonra mentünk, nekünk nagyon jó ez a kis hármas brigádunk, mert rengeteg mély beszélgetést tudunk folytatni egymással, tehát tényleg őszinte mély beszélgetés, és közben vannak a nagyon vinyogva röhögősök meg, amikor táncos videót csinálunk a saját magunk szórakoztatására. És azt vettem észre, hogy ültünk a Balcsi partján, néztem a gyönyörű őszi Balatont, ahol faleveleket láttam így magam előtt, meg közben a víz is teljesen más színben játszott, és aztán beszéltek a csajok, meséltek dolgokat, nagyon mély dolgokról beszélgettünk, és azt vettem észre, hogy csak figyelek és ülök. Tehát amikor komolyabb téma van, én szeretem csak hallgatni a másik embert, főleg akiket nagyon szeretek. És aztán utána visszatérünk, gondolkodom, és akkor mit tudom én, egy másik este visszatérünk arra a beszélgetésre, mert eszembe jut valami. Szóval, hogy most már sokkal jobban tudok figyelni, mint régen. Nem mondom azt, hogy akkor ilyen kis szeleburdi voltam, de talán egy kicsit igen, és most már így előjönnek a gondolatok, meg érlelgetem azokat, amikről beszélgetünk, és később visszatérünk rá. Szóval változtam, azt veszem észre. Tök sok mindenben, például ebben is, hogy most már tudok ülni, és csak hallgatni, és figyelni, mint amiről te beszéltél.
0: Jó, amit mondtam régen az előtt, azt se úgy képzeljük el, hogy ülök, mint a páfrány a sarokban.
1: Nem, tökre értelek.
0: Hanem, hogy igen. Abszolút nem igen, szeretek, igen, tehát igen. Nem kezdek el sztorizni, hogy fú, és akkor a rádióban is van ez a típus, aki
1: hát
0: mindig... Nem, sőt, általában tök érdekes, mert valahogy olyan a baráti társaságban, hogy igazából nincs ilyen típusú líder a csapatban, hanem hogy mindenki mond valamit, az mindenki hozzászól, és hogy én ezt a fajta dinamikáját a beszélgetésnek és az együttlétnek roppant mód szerettem, úgyhogy elnézést kérek a hallgatóinktól, hogy amikor itt vagyok, akkor fényt kapok, és akkor meg így... De ez nyilván abból jön, hogy mondták, hogy mindig úgy kell kezdeni, tudod, hogy elmondod a pontos időt, elmondod, hogy mi lesz a téma, és innentől kezdve ez így hozza magával, hogy
1: eszedbe jut valami, és mondasz
0: De majd
1: valami.
0: Holnap jön a Cilla, és bámulatosan ragyogóan fogok itt ülni a székben, nyomkodom a gombokat, és áhítattal hallgatom majd, hogy mi mindent tár elénk a színes nagyvilágból.
1: Mert ez rengeteg minden történik vele, akár egy hét alatt is.
0: Igen.
1: Szóval tessék nekünk megírni, hogy inkább csendben ülnek egy társaságban, és szeretnek figyelni, vagy a társaság középpontjai.
0: Mint ahogy Miley Cyrus alkalmanként, legalábbis amikor dalra fakad. Jön a Flowers már is 6:50-kor itt a slágerem.

0: Sláger reggel, 7 előtt 7 perccel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, köszönjük, hogy írtak azzal kapcsolatban. Ilyen sokan egyébként, hogy milyen típusok, amikor mondjuk egy társaságban vannak. Sarolta például azt írja, kedves Zoltán, egyetértek veled, a szívemből beszélsz, beszélgetni kettesben lehet. Attól is óckodom, hogy a sztorit használják minden történetre, ami nekem inkább csak a vicces történetet jelenti, a vicces vidám történetet jelent. Aztán Évi üzenete, sziasztok, jó reggelt, én tipikusan az vagyok, aki kezdi a beszélgetést, általában viccesen, így igazi bohóc leszek ilyenkor, szerencsére a barátaimnak is van humora. Egyébként én szeretem az ilyen bohóc típusú embereket, engem mindig megmosolyogtatnak. A mi baráti társaságunkban is van olyan, aki állandóan bolondozik. Néha azért túllő a célon, de szeretem a humorát. Tényleg.
0: Ez a sláger.

0: lánya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
4: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Cila gasztró Kajdi Csabával.
4: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
4: De Cila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
5: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Iház! Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
2: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája. Kitűzték az időközi önkormányzati választás időpontját Zircen. Új egeliti eszközökkel bővült a Balatonalmádi kutyafuttató. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka címmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. A miniszter szerint az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési programot indítanak, a tanulási nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre helyezve a hangsúlyt. Lannert Judit szerint az új oktatási rendszer kialakításába az érintetteket is bevonják, a cél a nagyobb iskolai önállóság és a gyermekközpontú oktatás erősítése. Kitűzték az időközi önkormányzati választás időpontját Zircen. A voksolás december 6-án tartják meg. A helyiek polgármestert és önkormányzati képviselőket is választhatnak, miután a képviselőtestület szeptember 16-án kimondta a feloszlását. A szavazóhelyiségek reggel 6 és este 7 óra között lesznek majd nyitva. A választás időpontját úgy határozták meg, hogy az új képviselőtestület még karácsony előtt letehesse az esküt és megtarthassa alakuló ülését. A jelölő szervezetek szeptember 28-a után jelentkezhetnek be, ekkortól lehet ajánlóíveket is igényelni. Az ajánlóíveket október 17-től adják át, az egyéni jelölteknek pedig november 2-áig kell bejelentkezniük. A kampányidőszak október 17-én kezdődik, és december 6-áig a szavazás végéig tart Zircen. 4 napon át pótlóbuszok közlekednek majd a vonatok helyett az északi parton október közepén. A MÁV október 12-től 15-ig vágányzárat tart a Székesfehérvár-Tapolca vasútvonal Balatonfüred és Tapolca közötti szakaszán karbantartási munkák miatt. A Székesfehérvár és Budapest felől érkező vonatok Balatonfüredig közlekednek, innen az utasok pótlóbusszal folytathatják útjukat Tapolca felé és fordítva. A buszok többek között Aszófőn, Örvényesen, Balatonudvariban, Balatonakaliban, Zánkán, Révfülöpön, Ábrahámhegyen, Badacsony-Tomajon, Badacsonyban, Badacsony-Tördemicen és Nemesgulácson is megállnak. Több településen azonban nem a vasútállomásnál lesz a busz megálló, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a menetrendet. A pótlóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, kerékpárszállításra viszont nincs lehetőség. A részletes menetrend a MÁV Plus alkalmazásban és a MÁV csoport honlapján érhető el. Új egiliti eszközökkel bővült a balatonalmádi lottótelepi kutyafuttató. A négylábúakat mostantól akadály, libikóka, lyukasfal és szlalompálya is várja. A fejlesztéshez a balatonalmádi önkormányzat több mint 1 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. 3 új egiliti eszköz készült, a szlalompályát pedig saját és az Oltalom Állatvédő Egyesület anyagainak felhasználásával alakították ki. Az eszközök kiválasztásában és telepítésében az egyesület mellett a balatonalmádi kutyasuli és a Dog Action Team is közreműködött. Október 5-ig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. Fordulhatnak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: Erősödik már a forgalom a Budapest környéki főútvonalakon, így az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Tahitótfalu és Szentendre között, a 31-esen Mende és Maglód térségében, az 51-esen és az 510-es főúton pedig Dunaharasztinál. Lassan járható a budai alsó rakpart a Petőfi hídnál északi irányban, a Szélkámán tér környéke, az M1-es M7-es közös szakasza a Virágpiactól és tovább a Budörsi út, de a Budakeszi úton is sokan autóznak legalábbis néhány szakaszon már a városközpont felé, valamint a Hungária körúton a Tököli útnál, az Üllői úton pedig befelé az Ecseri útnál tapasztalható némi fennakadás. Most ezektől a percektől Újpesten a Csányi László utcát zárva tartják, várhatóan 10-ig kertészek dolgoznak ugyanis, és tessék készülni, nem sokára lezárják a Kerepesi úton kifelé a Barostér után a külső sávot, ott, ahol a 23-as 24-es villamosok végállomása van, mert csatorna karbantartás zajlik majd ma is, mint az elmúlt hetekben már többször.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Vigyázzanak, lehet, hogy kedvet kapunk téli álmot aludni, mint a medvék. Mert mindjárt utána állunk, hogy hogy van ez az egész tulajdonképpen.
4: A téli álom alvás?
2: Igen, hát miközben a legkövérebb barna medvére vadász. Bocsánat. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: 7 óra 7-kor.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 4-8 lesz, 2 perc múlva. Jelentem, keresik Alaszka legkövérebb medvéjét. Immár két napja mi is szavazhatunk, mert mi magyarok, tehát önök is szavazhatnak, mert hogy csak úgy, mint az elmúlt években, barna medvékről láthatunk mindenféle posztokat, képeket, az alaszkai Katmai Nemzeti Park ide erre hivatott weblapján, és azt lehet megnézni, összehasonlítani, ilyen fotópárok vannak, hogy a tavaszhoz képest melyik maci hízott föl a leginkább felkészülvén a téli álomra. Szeptember 22-én, tehát tegnap előtt indult a szavazás, és ezzel együtt a kövér medve 7.
2: És én imádom az embereket, mert tavaly több mint 100 országból összesen 1.700.000-en szavaztak. Szóval én azért szeretem az embereket, mert szeretjük az ilyen dolgokat. Például emlékszel arra, amikor annak idején, nem tudom, gólyafészket lehetett nézni a kamerán keresztül, és azt is több százezeren nézték. Tehát, hogy ez jó, hogy van erre igényünk, vágyunk, hogy lássuk az állatokat így, és mondjuk szavazhassunk is, hogy szerintünk melyik maci hízott a leginkább.
1: Igen, nálunk mire szoktak szavazni? Az év fája. Az is fontos.
2: Mondjuk az,
1: az év madara,
2: nagyon
1: népszerű. Medvére hát nálunk kevésbé, mert nincsen.
2: Igen.
1: Itt viszont van, én azt nézem, hogy a csajok közül nekem a Marshmallow, aki nagyon meggyőződnek tűnik, de az urak mezőnyében, hát úgy látom, hogy Chunk és Walker nagyon szépen összeszedte magát. Egyébként vannak egyéni versenyzők, igen, vagy jelöltek, és vannak medve családok.
2: Na látod?
1: És azt nézem, hát figyelj, a medve családok nem hisztak meg annyira, tehát hogy az egyedülálló medvék most vagy kajába folytották a bánatukat, vagy a magányukat is azért, de sokkal jobban meghisztak, mint a medve családok.
2: Na hát éppen ezért jó, hogy itt van velünk egy profi, majd megmondja mindjárt, hogy ez családban hogy működik. Györfi Tamás, a Veresegyházi Medve Otthon állatgondozója és Solymásza. Jó reggel!
1: Szevasz,
3: szia!
1: Tamás.
3: Sziasztok, üdvözlet a hallgatóknak!
1: Nálatok hogy állnak a medvék?
3: Nagyon jók, ők is ilyenkor már nagyon-nagyon sokat esznek, úgyhogy ők is készülnek a téli pihenőre.
2: De mit jelent a nagyon-nagyon sok? Tehát ők már tudják ilyenkor genetikájukban van kódolva, hogy most akkor többet kell lennünk, vagy ti adtok nekik több ételt?
3: Hát ez úgy működik a medvéknél, az alaszkai barna medvéknél is, és az európai barna medvéknél is. Tehát ez egy két alfaj amúgy, tehát ők nagyon-nagyon tehát hasonlók, de mégis különböznek egymástól. Tehát az a partvidéki barna medvék ott a Katmai Nemzeti Parkban, nálunk pedig az eugázsiai barna medvék vannak. És tehát ez nekik egy ilyen, pontosan, ahogy mondtad, ez egy ilyen hiperfágia állapotba kerülnek a nyár végén, ez egy ilyen túlevési időszak, amikor is nagyon sok táplálékot vesznek fel, nyilván készülnek a téli pihenőre. Ez nem is igazi hibernációnak hívjuk ezt, mert inkább ez torpornak hívjuk mi ez, szaknyelven. Ez a torpor állapot ez azt jelenti, hogy ezek a medvék téli, tehát nem hibernálnak, úgy, mint mondjuk egy kisebb rákcsöpintékesűn, vagy a kisebb rákcsálók, hanem ők ilyen pihenőbe kerülnek. Ez a torpor állapot annyiban különbözik a hibernációtól, hogy azonnal fel tudnak ébredni ebből. Tehát még egy sünnek órákig tart, mire a hibernációból ő felébred, a medvék a percek alatt fel tudnak ébredni.
1: Szóval nem menjünk medvebarlangba a december közepén se, vagy januárban.
3: Jó, nagyon veszélyes.
1: Fontos.
3: A kutatók is nagyon-nagyon óvatosan közelítik meg egy ilyen medvebarlangot, pontosan emiatt. Tehát ez egy a túllevés, bocsánat.
1: Mond.
3: Tehát a túllevés elkezdődik, ugye nyár végén is nagyon sokat vesznek fel, még az európai barna medvék is 50-60 kilót is megesznek egy nap. Nyilván a parkvidéki barna medvék, ugye ennek a dupláját is megehetik köszönhetően az adott állománynak, de nálunk is nagyon sokat fogyasztanak.
1: Ugye ez nyilván ösztönből fakad, hogy elkezdenek a nyár vége felé enni. Na de, ugye ott Alaszkában ők egy nemzeti parkban élnek, és hogy mondod a lazacra, hát úgy kedvük szerint vadásznak. Tehát oda mennek, és azt hiszi, én most eszem, odáll a folyóba, elkapja meg eszi. Nálatok, ahol ugye mégiscsak zárt körülmények között vannak, nyilván annyit esznek, amennyit adtok nekik. De bármennyit megesznek, amit adtok, vagy le tudjátok követni, hogy éppen mennyit óhajtanak fogyasztani a macik?
3: Igen, természetesen mi is sokkal több takarmányt adunk nekik ilyenkor, tehát ilyenkor azért
1: gondolom nem lazacot.
3: Olyan 1300-1400 kiló kaját is kapnak, mint ahogy az európai barna medvék általában a természetben, ők ugye nem lazacon híznak meg.
2: Persze.
3: A természetes táplálékuk zöldség, gyümölcs, gyökerek, rovarok, dögöt is fogyasztanak természetesen ilyenkor. Mi ugye ugyanígy hasonlóan 70-80%-ban zöldséget, gyümölcsöt adunk nekik, és állati fehérjét természetesen.
2: Tamás, jó, Jó, igen, hogy itt vagy velünk, mert egy régi vágyam, hogy valaki elmagyarázza nekem, bár én egyik előadásodat már hallottam egyébként ezzel kapcsolatban, de hogy a macik a mézet tényleg szeretik?
3: Nagyon szeretik a mézet, nagyon szeretik mindent, ami édes. Tehát az édes gyümölcsöket abszolút előtérbe helyezik, amikor táplálkoznak. Nagyon szeretik a mézet, csak nagyon-nagyon kevés mézhez jutnak a természetben.
2: Aha.
3: Tehát az, hogy ők rengeteg mézet esznek, ez nem így van. Tehát egy nagyon pici, nagyon...
2: Szeretnének, csak nem megy nekik.
1: Amikor Veresegyházon jártam, emlékszem, hogy ott álltak a kerítés emberek fakanállal, és így nyúlkáltak be a mézre, és érdekes módon nagyon-nagyon szerették a jelek szerint. A másik, akkor én meg ezt örülök, hogy végre megkérdezhetem, hogy egyszer, amikor ott voltam nálatok, és álltam, hogy kerestem a szemem, hogy hova lett a maci, és akkor egyszer csak látom, hogy egy ilyen fának a maradványa, tehát állt egy fa, aminek már nem nagyon volt lombozata, hanem inkább csak a törzs ott meredezett a magasba, és a tetején kapaszkodott a medve. Ez neki miért jó? Tehát ő is spottingol, mint a...
2: Onnan jobb a kilátást, tudod.
1: Ja.
3: Hát ők nagyon szerettek fáramászni, leginkább a bocsunk, a temes nagyon-nagyon szeret fáramászni, ilyen kis rontópál, mert ő fölmászik és letöri az ágakat. Aha. És már egy másik nőstény medvénk, a fiatalabb nőstény medvénk, a Lilú is nagyon kedveli a fáramászást. Abszolút kedvstelésből mászhatnak fára, vagy éppen kergetőzésből el a nagyobb medvék elől mászik fára, de nagyon kedvelik.
1: Az vagy a szurikátáktól tanulta, hogy érdemes néha körülnézni.
3: Igen.
2: Tamás, figyelj, és nálatok a téli álom az hogy zajlik a medvéknél? Mert nyilván nem úgy, mint a természetben.
3: Igen, hát a természetben ugye a téli pihenés abból indult ki nyilván, hogy nincsen télen táplálék, tehát aha. Amikor még ugye nem volt klímaváltozás, és nagyon kemények voltak a telek, és hóborítja a tájat, akkor nem talál a medve kaját, táplálékot, és ezért vonul téli pihenőre. Ez ilyen természetes folyamat náluk. Mivel hogy a telek enyhébbek, főleg itt nálunk Európában már, sőt is Magyarországon is, vannak olyan medvék, amelyik el se mennek téli pihenőre, hiszen mindig talál táplálékot. Tehát itt elsősorban nem a hideg miatt vonulnak ők el, mert azért, mert nem találnak táplálékot. És mint nálunk a medve otthonban is vannak olyan medvéink, annak ellenére, hogy 15 barlang áll rendelkezésükre a téli pihenő, ez nagyon sokan el sem mennek. És ebből
1: kibérelném az egyiket, akkor én.
3: Igen, nagyon jó beszalmázzuk, tehát nagyon kényelmes, látod. És nagyon meleg lehet, hát, igen.
1: Jó, közben, bocsánat, Attila írja, sziasztok, én nevezném a versenybe 150 kilóval egy volt kolléganőmet.
2: Attila,
1: szégyed magad.
2: Nagyon köszönjük, Tamás, okosabbak lettünk medveügyben.
3: Nagyon-nagyon szívesen, szép napot nektek, sziasztok.
2: Szép napot, szia, és menjünk szavazni tényleg, komolyan, mert mi innen Magyarországról is dönthetünk, hogy melyik maci, például az egyik rekorddel az 636 kilós volt, kérem szépen, azért az menő.
1: Az milyen menő lesz, amikor egyszer majd az amerikai elnök választásban is szavazhatunk. Hát hány szakértünk van most már ide haza?
2: Igen, az izgalmas lesz. Szóval igen. Katmai Nemzeti Park, nézzenek rá, tényleg jó pofa.
1: A weboldalok, a Csánknak adok mindjárt Csánknak. Közben pedig jelentkezzenek nálunk a hablatjátékba.
2: Igen, mert hogy van 20 000 forint értékű tefáledény készletünk, aztán páros belépünk az eredeti francia Molière-re, és egy Sláger FM prémium előfizetésünk zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval.
1: 0-30-30-30-95-8 a számunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu. Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
1: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
2: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Becsengettek a Jodánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jodá elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
5: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
6: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki négycsillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Magyar Péter ma 14. Leó pápával találkozik. Elindulhatnának a hévfejlesztések a 4,2 milliárd eurós kohéziós forrásból. Leszúrta magát egy beteg a Szent Imre kórházban. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Magyar Péter 14. Leó pápával találkozik. A miniszterelnök tegnap este vizergéppel utazott el Rómába, ahol Magyarországot képviseli a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Mint írta, személyes ajándékként 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligrafikus által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi a Szentatyának. 14. Leó pápa délelőtt 4 szemközti magánaudiencián fogadja Magyar Pétert, majd a delegáció tagjaival, Tar Zoltán miniszterrel és Velkei György államtitkárral is találkozik. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a feloldásra váró 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos uniós kohéziós forrásból a kormány, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az Európai Bizottság szerdán javasolta a teljes összeg felszabadítását. A végső döntést még az uniós tagállamok tanácsának kell meghoznia. A forrásból közlekedési, energetikai, környezetvédelmi és vízügyi fejlesztéseket finanszírozhatnak. Vitézi Dávid szerint ebből elindulhat Budapesten többek között a H5-ös, a H6-os és a H7-es hévvonal felújítása, a 3-as metró meghosszabbítása, valamint elővárosi és vidéki vasúti fejlesztések is. Életveszélyes sérülést okozott magának egy beteg a budapesti Szent Imre kórház belgyógyászati osztályán még múlt hét szerdán. A férfi minden előzmény nélkül magába döfött egy kést. A kórház szakemberei a helyszínen stabilizálták, majd a mentők egy másik intézménybe szállították emelt szintű ellátásra. A Blick információi szerint a beteg túlélte az esetet, és jelenleg lábadozik. A kórház megerősítette a történteket, és belső vizsgálatot indított a körülmények tisztázására. Azt is közölték, hogy rendőrségi vizsgálat folyik. A budapesti rendőrfőkapitányság viszont azt jelezte, hogy az ügyben nem indult rendőrségi eljárás. A történtek körülményeit a kórház belső vizsgálata tisztázhatja. Több száz éves püspöki bútorokat és használati tárgyakat láthatnak a látogatók a veszprémi érseki palotában a Szent Mihály Napok programsorozat keretében. A közelmúltban restaurált 17., 18. és 19. századi berendezési tárgyakat vezetett sétákon mutatják be. Az érdeklődők mások mellett Hornin Károly püspök bútorait is megtekinthetik. A programok szeptember 25-től 27-ig várják a látogatókat.
9: Bori, köszönjük szépen, ma egy picit borongós időre kell készülnünk, csapadék is várható délután, úgyhogy mindenképpen vigyenek magukkal esernyőt. Most 11 fokos a reggel, délutára 19 fokot ígérhetek, viszont a jó hírem az, hogy hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert hogy visszatér a 21-22 fok.
10: Akkor szombaton irány a lokopiknik, illetve a slágerpiknik a parkban.
11: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
10: Újpesten a Csányi László utcát lezárták, várhatóan 10-ig, kertészek dolgoznak ugyanis, és hamarosan 8 órától a Kerepesi úton kifelé a Barostér után zárva csatorna karbantartás miatt a külső sáv, akkor a délutáni órákig, illetve szintén 8-tól karbantartás miatt a 15. kerületben a Hubay Jenő téren és a Rákos út Szent Mihály út csomópontjában nem működnek majd a jelzőlámpák. A vonalban Pejper Károly, a MÁV Inform ügyeletese, ott mi újság, jó reggelt!
12: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Szolnok és Szajol között felső vezeték szakadás miatt csak egy vágányon haladhatnak a vonatok. A debreceni és a békéscsabai távolsági vonatok jellemzően teljes útvonalukon, de jelentős késéssel közlekednek. Várton kora délelőtt szállítják helyre a felső vezetéket. A Ceglédi és az Újszászi vonalon az elővárosi vonatok esetében nincsenek fennakadások. Dorognál elhárították a váltóhibát, csak néhány vonat menetideje nőtt, így helyreállhat a menetrend az esztergomi vonalon, máshol nincsenek forgalmi fennakadások. A pécsi fővonalon pályakarbantartás miatt módosult a menetrend október 2-ig. Pécs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek, Pécsről 20-30 perccel korábban indulnak. Ez érinti a Mecsek Intercity-kkel utazókat is. Viszont hallásra!
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: Igen, magas szinten van nálunk a népművészet, önök is tudják. Az emberek imádnak szavalni, imádják a verseket, ezért ilyen szavaló kórusokba tömörülnek, és ott szavalnak. Na, olyan sokan vannak, hogy szép kis kultúrházakban nem férnek be szavalni, ezért kimennek a futballpályára, és ott szavalnak kórusban. Igen. Örülök, hogy értjük egymást már így is. Azért idéznék egy-két kis költemény részletet, mielőtt még megjelenik kötve-fűzve, mert szerintem kihagyják. A legkedvesebb kis versikém így hangzik a kórustól, azt mondja, hogy hú-ha, anyád! Hú-ha, anyád! Hú-ha, anyád! Népművészet, ugye? Bravo! És a televízió, mint tömegkommunikációs akármi, ezt a kis versikét, hogy hú-ha, anyád, ezt élő egyenesben közvetíti. Tudják miért? Anyák napja nemrég volt, kapják meg! Felállt! Felállt! Ugyanis...

0: avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Szólítom már is Krisztit. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Kriszti, te gondolkodtál már azon, hogy de jó lenne téli álmot aludni?
3: Igen, minden egyes tél előtt.
1: Igen? És ennek továbbfejlesztett változata. Emlékszem, amikor volt a Sandra Bullockkal és Sylvester Stallone-val a Pusztító című film, hogy elképzeltem, hogy ébreszthetek föl 20-30 év múlva.
2: Nem akarod te azt.
1: Hát, ha addigra normálisabb helyé válik a világ.
2: Ezt nem akarod te azt.
3: Krisztikém,
2: azt mondd meg, hogy te miért akarnál téli álmot aludni? A telet nem szereted, a hideget, vagy csak úgy jól esne egy kis pihenés?
3: Ebben a sorrendben.
2: Ja, értem, oké. Okay. Pihenésre vágysz?
3: Tessék?
2: Pihenésre vágysz?
3: Igazából a hideggel van problémám.
1: Aha. Jó, hát akkor, amit mondtál, felrúgnám a sorrendet, mert van itt valami, amire még inkább vágysz, szerintem, megfejteni a Cilla feladványát.
4: Rázad, rázad, rázad, anyukám a tested.
1: Ez nagyon friss. Friss, lendületes.
3: Igen.
1: Friss.
2: Igen.
1: Igen az. Igen.
3: Hát, vagy a Dua Lipa.
2: Vagy.
1: Hasonlít rá. Vagy. Mert éreztük, hogy ez nem rákérdezés, ez csak most tanakodsz magadban hangosan.
3: Igen.
1: Vagy ha nem a Dua Lipa, akkor...
2: Legyen a vagy.
1: Igen.
3: Igen.
1: Nyilván valami ehhez nagyon hasonlatos.
2: Nem, a Miley Cyrus lesz az.
1: Kérlek, hogy több nevet nem mondj,
2: igen,
1: csak akkor,
2: mert minket már... megharapnak a többiek, akik igen. Nem tippelgethetnek. Na, dudolt kérlek, és akkor menni fog.
3: Nem.
1: Nem dudolom.
2: Ez egy
1: nem
2: nagyon őszinte nem volt.
3: Pedig tudom a számot igazából, csak annyira izgulom.
1: Akkor énekeld azt a számot. Akkor ne dúdold, akkor énekel.
2: Igen. Igen.
1: Hasonlít. Külföldi vagy magyar, ami a fejedben van?
3: Külföldi, biztos egy külföldi szám.
1: Akkor most elbúcsúznánk tőled.
2: Nem, nem,
1: már két rákérdezés is egy ilyen mellétrafálás után ez így nem fog menni. Mi is, Kriszti?
2: Mi is nagyon, szia!
1: Ciao, ciao.
2: Neked is. Nálunk maradt most a 20 000 forint értékű tefáledény készlet, az Európai Nyúlhús Fogyasztást Népszerűsítő nyúlhús.eu jóvoltából. Egy páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain Musical októberi előadására Papp László Budapest Sportarénába. Amúgy tegnap láttam, képzeld el a plakátját, és ott van, hogy magyar felirattal. Szóval, ha valaki aggódna, hogy nem tud francia, mint ahogy én, bár ennek ellenére péntekenként franciául beszélnek hozzám, szóval, aki nem tud franciául, ő se aggódjon, mert magyar felirattal lesz. Egy éves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatásra és visszahallgatás funkcióval is itt maradni.
1: Legközelebb megnyitom neked az AI-t, és akkor beszél, a Cilla, akkor majd
2: lefordítom.
1: Feliratozza neked.
2: Mert olyan hülyének érzem olyankor magam, tudod.
1: Hát ez a célja.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Hétfőre rendkívüli parlamenti ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Építési stop jöhet Balatonakaratján. Veszprémben tartják szombaton a Beactive Night központi eseményét. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Hétfő délelőttre összehívták az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Szeszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter számolt be Facebook bejegyzésében. A mentelmi bizottság hétfő reggel 7:30 körül ülésezik, ezt követően kerülhet a három ügy a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar Péter esetében egy lopási ügyben folytatott nyomozás miatt, Hankó Balázs ügyében hűtlen kezelés, Szeszták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Forgalomkorlátozásokra és parkoló lezárásokra kell számítani Veszprém belvárosában a Szent Mihály napi búcsú miatt. Az Óváros tér melletti parkolót szeptember 25-én pénteken 17 órától, szeptember 27-én vasárnap este 8 óráig lezárják. Szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között a szabadságtéri körforgalomtól az Óváros tér felé is forgalomkorlátozás várható. A búcsú programjai már szerdán elkezdődtek, a hétvégén pedig kézműves vásár, családi programok, vezetett séták és kulturális események várják a látogatókat. Szombaton a gyerekeket többek között kézműves foglalkozások, robogópálya és játékos programok várják. Vasárnap 10 órakor gyalogos zarándoklat indul az Óváros térről, majd 10 óra 30-kor ünnepi szentmisét tartanak a Szent Háromság téren. Balatonakaratján 4 ingatlanra is változtatási tilalmat rendelhet el a képviselőtestület. Az érintett területek között van a korábbi Piroska kemping, valamint egy korábban a Szilfa kempinghez tartozó ingatlan. A változtatási tilalom idején a törvényi kivételektől eltekintve nem lehet új épületet létesíteni, telket átalakítani, illetve a meglévő építményeket bővíteni vagy átalakítani. A Piroska kemping területén 2016-ban még fejlesztést terveztek, amely a beépíthetőség és az építménymagasság növelésével járt volna, de a környezetvédelmi hatóság az építési intenzitás csökkentését javasolta. A mostani tilalom pontos indoka és az előkészített új szabályozás egyelőre nem ismert. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Beactive Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
1: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól, az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megtelik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Beactive Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
0: A szeptember 26-ai Beactive Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sport Régiója címet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
3: Az M1-es autópályán sokan autóznak most Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál is szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Ráadásul Tatabánya térségében még a terelés elejénél az átterelt belső sávban baleset történt, két személyi autó ütközött. A 61-es kilométernél a forgalom így most csak a külső sávot használhatja, már is több mint 3 kilométeres a torlódás. Közben az egyes számú főúton is alakult szépen a forgalom, Biatorbágynál már érezhető kicsivel lassabb a haladás. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrétől, a 31-esen Maglód térségében, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Nézzük, mi a helyzet kicsivel beljebb. A Nagykörösi út lehajtóján, a határútnál egy műszakhibás jármű akadt el és vesztegel a külső sávban, ezért itt is torlódásra kell számítani. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után délután 14:30-ig csatornakarbantartás miatt zárva a külső sáv. Újpesten a Csányi László utcát zárták le várhatóan 10-ig, mert kertészek dolgoznak, és most ezekben a percekben kapcsolják ki a jelzőlámpákat karbantartás miatt a 15. kerületben a Hubay Jenő téren, valamint a Rákos út és a Szent Mihály út csomópontjában.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: 8 óra 6 perckor.
5: Lady Gaga és vőlegénye Michael Polanski kislányát béranya hordta ki, ez most óriás szenzáció, és mi szeretnénk utána járni annak, hogy itt Magyarországon, meg egyáltalán a világban milyen a megítélése a béranyaságnak.
3: Meg hogy hogyan is működik, pontosan, mert szerintem sokan félreértik ezt.

Ez a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz már 2 perc múlva. Hát meglepődtünk, hogy anyuka lett Lady Gaga.
2: Az egész világ.
1: Az egész világ.
2: Gyakorlatilag tátott szájjal
1: nézik. Nem láttunk róla pocakos fotókat, igen, hanem egyszer csak hops, varázsütésre, ott volt egy kisbaba, és már nem titkolja Lady Gaga, hogy bizony béranya hordta ki a gyermekét. Az első gondolata ilyenkor mi sokaknak, hogy biztos nem akart pocakot növeszteni, nem akarta lemondani a fellépéseket, stb. Ilyenekre gondolnak az emberek a béranyaságról. Mondjuk látunk már erre példát, hogy valaki mondjuk egy hollywoodi sztár ezért nem akart ugye saját maga szülni, de Lady Gaga esetében nem erről van szó, határozottan nem. Fibromialgiával küzd, egy olyan betegséggel, amivel nem tudott nekifutni a hagyományos módon az anyaságnak, illetve a szülésnek.
2: Persze ezt nem ő maga erősítette meg, csak ezek sajtóértesülések, de szerintem ez egy teljesen jó feltételezés. Tehát, hogy ez a betegség olyan fajta fájdalmakkal jár, amit maga nem tud kontrollálni, és azért egy terhességnél, hogyha mondjuk ilyen fájdalmai vannak még pluszban, az teljesen érthető, hogyha mondjuk emiatt választotta volna ezt. De mondjuk ott van Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick, ugye ők annak idején egy kisfiúnak életet adott maga Sarah Jessica Parker, aztán utána nagyon sokáig próbálkoztak, nem sikerült teherbe esni, és végül úgy döntöttek, hogy ikerlányaikat béranya segítségével szeretnék, hogy világra jöjjenek, úgyhogy szerintem ők így egy boldog család, és nyilván, hogyha szeretett volna még egyszer édesanyává válni, és ez nem sikerült, és Amerikában erre volt lehetősége, akkor miért ne tehette volna meg? Vagy mondjuk Nicole Kidman és Kate Urbannek a kislánya is ugye így született meg, szóval hogy azért ez nem egy ördögtől való dolog.
1: Hát nem ördögtől való, viszont nagyon sok kérdést felvet.
2: Persze.
1: Úgy technikailag, vagy egészségügyileg, mint etikai és jogi szempontból. Például ugye Magyarországon nincs lehetőség, tehát nem létező dolog a béranyaság.
2: Meg engem az érzelmi része is érdekel, tudod, hogy mondjuk kihord valaki egy babát, de nem tudja, hogy milyen hatással lesz rá, hiszen ott azért hormonok termelődnek, meg egyáltalán kötődni kezd mondjuk egy béranya, és akkor utána mi van?
1: Hát ezt mondom, hogy ez etika is
2: hát
1: valahol.
2: Hogyne.
1: Találtunk viszont egy szakértőt, aki ebben a témában rengeteg tanulmányt készített, előadást tartott, hamarosan őt kérdezzük. Hát természetesen Lady Gaga után.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből, 4:09 múlt már 4 perccel, és akkor Lady Gaga dala után, Lady Gaga esetén felbuzdulva, a béranyosságról szeretnénk beszélgetni, egy picit részleteiben is. Itt van velünk a vonalban dr. Sándor Judit jogász, bioetikus, a Közép-Európai Egyetem professzora.
1: Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Professzor asszony, milyen orvosi, illetve egyéb élethelyzetekben fordulnak a párok mondjuk a béranyossághoz, mint utolsó lehetőséghez?
2: Ennek nagyon-nagyon sokféle esete létezik, és azt hiszem, hogy itt nagyon sok olyan vélekedés van, ami az életben azért egy kicsit másképpen működik. Hogyha a hírességek eseteiből indulunk ki, ez nagyon sokszor torzíthat, és különösen az amerikai példák, ahol ugye nincsen szövetségi szabályozás a béranyaság semmilyen formájára sem, tehát az adott ország, az adott államok különböző szabályai szerint járnak el, illetőleg nagyon sokszor ez egy fehér terület. Európában azonban a reprodukció az egy nagyon fontos szabályozási terület, és szinte minden országban többször is komoly etikai jogi vitákra került sor ebben a kérdésben. Talán ismeretes az, hogy Magyarországon eredetileg az 1997-es egészségügyi törvényben szerepelt egy úgynevezett dajka terhesség. A fogalom azért más egy kicsit, mint a béranyosság, mert itt az volt az álláspont, hogy korlátozott esetben, akkor, amikor például egy családtag, egy testvér, egy sógornő tud segíteni a meddő családtagján, akkor adjuk meg ezt a lehetőséget. Voltak további feltételek is, azonban ez a része az egészségügyi törvénynek soha nem lépett hatályba, pont a keletkező viták miatt, illetőleg minden esetben ugye ezt össze kell kötni családi jogi normákkal is, hiszen nem csak az egészségügy területét érinti. Egyébként a reprodukciós eljárásoknál véleményem szerint kellene egy olyan rendszeresen visszatérő szabályozás és etikai vita, ami az újonnan megjelenő eljárásokat egy picit összeveti egymással. Ugye 1978-ban megszületett Louise Brown, és utána szinte nem volt megállás, minden évben újabb és újabb reprodukciós eljárások váltak lehetővé, ami hát remélhetőleg egyre több embernek tud segíteni ahhoz, hogy gyerekhez jusson. Azonban, hogyha ezeket összevetjük egymással, hogy mi az, ami lehet, és mi az, ami nem, akkor hát rengeteg következetlenség van. Azt szokták felvetni a béranyosság, vagy pótanyosság, vagy dajkaterhesség támogatói, tehát mind az üzleti, mind az altruista formáját a pótanyasságnak, hogyha engedjük azt, hogy segítsünk azon, akinek mondjuk nincsen petesejtje, vagy nem megfelelő a petesejtje, akkor petesejt donáció, adományozás révén gyerekhez jut, de akinek méhe nincs, vagy esetleg tragikus esetben mondjuk még egy daganatos betegség miatt eltávolították, vagy valamilyen más betegség miatt, ugye a Lady Gaga esetében is felmerül az, hogy olyan súlyos fájdalmakkal bír egy krónikus betegség folytán, ami miatt a terhesség kiviselésére nem lenne képes, hogy akkor lehessen segíteni rajta. De hát nyilvánvalóan a másik oldalon pedig olyan etikai érvek szerepelnek, hogy nagyon nehéz elválasztani egymástól a különböző motivációból létrejött ilyen megállapodásokat. Szerintem talán az is meghatározta a béranyossággal kapcsolatban kialakuló averziót és jogos felvetéseket is, hogy voltak olyan elhíresült esetek, például a BBM eset, amikor ezek még ilyen tradicionális béranyossági esetek voltak, tehát amikor a petesejt is a kihordó anyától származott, ezek voltak a régebbi esetek. Most már ugye az az anya, aki szeretné felnevelni a gyerekét, az ő genetikai állományából, tehát az ő petesejtjéből hozzák létre testen kívüli megtermékenyítés révén az embriót, amelyet beültetnek egy másik nő szervezetébe.
0: Közben viszont mégiscsak a ő hordja ki, tehát hogy ez veszti fel gondolom a legkomolyabb etikai kérdést, hogy vajon, hogyha valaki 9 hónapig ugye kihordja a magzatot, és ő szüli meg, hogy akkor vajon nem ő számít-e mégis édesanyának, még ha nem is az ő petes. Egy nagyon nehéz kérdés.
2: Nagyon sok. Egyébként ugye volt egy ilyen jogi elf, vagy Mater Semper szerte azt, és azt gondol, tudtuk sokáig, hogy az egyetlen biztos pont a családi jogállásban az anya személye és a szülő anya tekinthető annak. És az az érdekes, hogy olyan országokban is, ahol egyébként egy ilyen szürke zóna a béranyaság, ott is általában az a probléma, hogy többfajta jogi folyamatból tudnak végül jogi kapcsolatot létesíteni az így megszületett gyermek között, mert mondjuk a születési anyakönyvi kivonatban, Belgiumban is a szülő anyának kell szerepelnie. Uh-huh. Vannak olyan országok, például Cipruson nagyon-nagyon részletes eljárási szabályok vannak, hogy milyen esetekben külön engedély folytán lehet megengedni ezt az eljárást. Van, ahol egyébként ugye sokáig India és Tájföld irányába mentek azok a párok, vagy azok az emberek, akik béranyaság révén szerettek volna gyerekhez jutni, és sorban zárultak be a kapuk, mert a nemzetközi béranyasági megállapodások azok különösen problématikusak. Ugye nagyon sokszor ezekben a szerződésekben olyan elemek is szerepelnek, ami tényleg kizsákmányolásra utal, tehát mondjuk hogy akkor tud odautazni a megrendelő pár császármetszés útján emelik ki a magzatot az anya testéből. Sokan azért utaznak oda, mert ott tudják, hogy viszonylag kevés pénzt kell fizetni ezért az eljárásért. Később szinte kitörlik ezt az anyát a család történetből, tehát még nagynéni sem szerepel, pedig tudjuk, hogy a történelm során többször volt az, hogy nem a vér szerinti anya volt a társadalmi anya, vagy a felnevelő anya, de ott maradt valamilyen keresztanyaként, nagy néniként a képben, és azért én szerintem azok az államok, ami valamilyen módon megpróbálja ezt szabályozni, de nem a külföldi béranyasági megállapodások felé tereli azokat a párokat, akik mégis ebben gondolkodnak, hogy nem kerül ki a képből az a nő, aki kihordja a terhességet. Egyébként ugye számos buktatóval, egészségügyi buktató is lehet, történik valami a szülőanyával, vagy a béranyával, a magzattal, tudunk olyan nagyon-nagyon ellentmondásos eseteket, illetve hát tragikus eseteket, amikor a megrendelő pár utólag megtudván a genetikai teszt eredményét, ahogy tudunk egyre többet ugye a magzat fejlődéséről, előállhatnak olyan feltételek, hogy kvázi tényleg mint egy szerződés, hogy tökéletes egészséges gyermeket szeretne egy ilyen beavatkozás révén, és hát egy másik nő testében nevelődik a gyermek, az ő hát szó szerint a bőrét viszi a vására, tehát itt tényleg ezeket meg kell vitatni, ezeket a helyzeteket, ugyanakkor pedig annyira előre mentek ezek a mesterséges reprodukciós eljárások, hogy nagyon nehéz meghúzni a vonalat, hogyha akkor segítünk, hogyha nincs betegsejt, vagy nagyon komoly más egészségügyi problémák vannak, ugyanakkor, akkor, amikor valaki mondjuk a méhe hiányában nem tud gyermeket szülni, ő neki meg nem segítünk.
0: Akkor meg
2: vagy,
0: nem. Vagy ez igen. Kemény harc tehát lesz még az...
2: Tehát a diszkriminációs helyzetek is keletkezhetnek.
0: És azt is elejét kell venni. Csak egy professzor azt mondja, bocsánat, csak egy igennel vagy egy nemmel válaszoljon. Ön szerint belátható időn belül Magyarországon létrejöhet majd ilyen béranyasági jogállás? Vagy lehetőség?
2: Én ezt a közeljövőben nem látom, az, hogy újra kellene vitatkozni erről, hiszen nagyon régi az egészségügyi törvényünk, ez számos olyan reprodukciós norma van, ami most már elavult, és azóta újabb eljárások vannak, és egyébként is célszerű ezeket rendszeresen átnézni, megvitatni, pont azért, hogy konzisztens, igazságos legyen a szabályozás mindenkivel szemben.
0: Beszélünk még akkor erről, nagyon szépen köszönjük a segítségét. Viszont hallásra, további jó munkát.
1: Viszont hallásra.
0: Köszönjük professzor dr. Sándor Juditnak a CEU-tól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszti és Dániel Figergő. Részletek a Siófogát Facebook oldalán.
6: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
7: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mársaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját, szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
8: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
10: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Vizsgálat indul a Budapesti Operettszínház ügyében. Együttműködést ígért az Alapjogokért Központ a náluk tartott házkutatás után. Új pláza épül Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Vizsgálatot indít a Budapesti Operettszínház ügyében a Kultúráért Felelős Minisztérium, jelentette be Tar Zoltán miniszter és Nagy Ervin államtitkár. A vizsgálat előzménye, hogy az intézmény társulatának több tagja tiltakozik a vezetés ellen, hétfőn pedig titkos társulati ülést is tartottak. A dolgozók többek között az alacsony előadás és nézőszámot, a fizetéseket és a vezetőséggel való párbeszéd hiányát kifogásolják, és korábban az intézmény szakmai és gazdasági átvilágítását is kérték. Az Operettszínház főigazgatója, Kis B. Attila ugyanakkor nem tervezi lemondását. A színház közlése szerint szerdán társulati fórumot tartott, amelyen a vezetés szerint minden nyitott kérdésre már választ adtak. A főigazgató úgy véli, a nézeteltérések tárgyalásos úton rendezhetők. Együttműködést ígért a hatóságokkal az Alapjogokért Központ, miután a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda szerdán házkutatást tartott a szervezet Budakeszi úti székhelyén működő háttércégnél, valamint egy korábbi külföldi tisztségviselő lakcímén. A központ Facebook bejegyzésében azt írta, hogy megalakulása óta a jogszabályok betartásával végzi tevékenységét, és nemzetközi kapcsolataival Magyarország érdekeit szolgálta. A nyomozóiroda közlése szerint hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárás. A gyanú szerint a közpénzből finanszírozott háttércég havi több mint 3,5 millió forintot fizetett egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőnek, aki a hatóságok szerint csak minimális munkát végzett. Új pláza épül Budapesten. A 16. kerületi Bökényföldi út melletti területen épülő bevásárlóközpont a becslések szerint 2028 végére készülhet el, közölte a kerület polgármestere. A tervek szerint élelmiszeráruház, gyors étterem és több nagy üzlet is helyet kaphat az új létesítményben. Kovács Péter szerint a bemutatott tervek alapján az épületek jellemzően földszintesek lennének, emellett egy emeletet is kialakítanának, ahol fitnessterem és egyéb lakossági szolgáltatások kaphatnának helyet. A területen biztosan lenne élelmiszeráruház, de a polgármester szerint nem Lidl és Aldi lesz az új bevásárlóközpontban. A konkrét üzletekről még nincs végleges döntés. Vasárnap egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat javítási munkák miatt. Szeptember 27-én az autósok Csepel és Pesterzsébet között csak a Kvassai hídon, illetve az M0-ás déli szakaszán, a Deák Ferenc hídon keresztül közlekedhetnek. A kerülő miatt több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A lezárás több buszjáratot is érint, egyes járatok nem állnak meg a Sósfürdő, illetve Csepelen a Papírgyár és a Véggát utca megállóknál.
12: Bori, köszönjük szépen, ma eleinte napos idő lesz, majd délután északnyugat felől egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet, úgyhogy mindenképpen vigyenek magukkal esernyőt, hogyha este későn érnének haza.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
7: A Nagykörösi úti lehajtón a határ után egy műszakhibás jármű vesztegel a külső sávban, ezzel torlódást okozva. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után délután 14:30-ig csatorna karbantartás miatt zárva a külső sáv, itt is picit lelassult a haladás. Újpesten a Csányi László utcát tartják zárva 10 óráig, mert kertészek dolgoznak. A 15. kerületben pedig a Hubay Jenő téren várhatóan délig, illetve majd később a Rákos út és a Szentmihály csomópontjában délután 2-ig a jelzőlámpákat karbantartás miatt kikapcsolják, rendőri irányításra lehet számítani. Közben lassan járható a budai alsó rakpart a Petőfinál észak irányban és a Margit hídnál dél felé, a pesti alsó rakpart a Margit hídtól a Lánc hídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, zsúfolt a Szélkámán tér környéke, a Tököli, a Rákóczi, az Andrássy és a Bajcsi-Zsilinszky út befelé, valamint a Budaörsi út és az Egér út, illetve a Budakeszi és a Hűvösvölgyi út néhány szakasza. A Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve a Soroksári és az Üllői és a Váci úton, meg a Kerepesi és a Fogarasi úton befelé szintén érezhetően lassabb a haladás, és sokan autóznak az M1-esen Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál szakaszos torlódás alakult ki, sőt Tatabánya térségében a terelés elejénél, a 61-es kilométernél két személyautó ütközött, legyenek türelmesek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Jó reggelt kívánunk, 3:49 múlt egy perccel. A British Museum szigorít, csak hogy tudjanak róla, hogyha Londonba készülnek. Mostantól fogva tilos fényképezni a híres bájói kárpitot, ami közel 1000 év után került vissza Nagy-Britanniába. De nem akkora, vagy az állagmegóvás miatt tilos fotózni ezt a közel 70 méter hosszú fali kárpitot, ami egy sötét terem falán van kiállítva, hanem azért, mert feltorlódott mindig a sor ebben a sötét teremben. De hát sokféle tiltás létezik a világ múzeumaiban. Erről szeretnénk értekezni már, és a vonalban Guba Vilmos művészet történész. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Szervusz, sziasztok, jó reggelt!
0: Először is ez a bájói kárpit, azt hiszem ez az angoloknak ez nagyon fontos, ugye?
2: Hát abszolút, és szeretnék is, hogy ez ne menjen minden sehová.
0: Mert hogy ez mi tervez a normanoknak valami támadása, azt hiszem?
2: Hát ez hódító, Vilmos, ez az egyik legfontosabb történelmi évszám. Ez nekik ez most hazatérés, és nem csoda, hogy ennyire marasztalják.
1: És miközben ugye arra gondolnánk, hogy azért nem engedik, mert hogy kárt tesz esetleg a fotózás vagy a vakuzás ebben a remek műben, hát azért nem engedik, mert hogy feltorlódnak az emberek, és minden szögből szeretnék fotózni, hogy feltölthessék aztán a közösségi oldalakra. Tehát ahelyett, hogy mondjuk élveznék azt, hogy ezt láthatják élőben, hát kicsit átalakult. Igen. Már úgy tűnik a múzeumban járási szokás is.
0: Úgyhogy nem is ez a kérdés, hanem az jutott eszünkbe Petrával, hogy oké, itt nem akarják, hogy sor alakuljon ki. De nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy itt-ott megtiltják a fotózást, és van, ahol arra hivatkoznak, hogy nem tesz jót a kiállított tárgyaknak. Na, ezzel kapcsolatban segíts nekünk, hogy ez mit jelent.
2: Ez részben jó.

0: és igaz is, vannak olyan kiemelt érzékenységi, főleg papírmunkák, amik az év legtöbb részében is vannak zárva, és csak bizonyos fényerőség alatt lehet kiállítani.
1: Láttál te fotót a Sixtusi kápolnáról? Mert hogy elvileg ott sem lehetne fotózni, de valahogy mégis kikerülnek képek. Azt hogy csinálják?
0: Hát egyrészt vannak nyitottatási időerőtt ilyen privát túrok, ahol lehet fotózni, bár ami miatt itt ilyen állag megóvó, meg ilyen tisztítást kell csinálni, legutóbb az pont amiatt volt, hogy az emberi kipárolgásból a víz, meg a só, meg az úgymond a sok vaku.
2: Tehát, hogyha vaku villan, az valóban képes kiszívni a, nem tudom, a pigmenteket a festékből? Vagy ezt hogy képzeljük el?
0: Hát egy mikrooxidáció, ha most szigorúan fizikai értelemben beszélünk, de ezt nem tudnád a napfényre mérni, akármilyen pontos műszer.
2: Hát értem, de sok kicsi sokra megy, tehát értem, hogy 100 évet összegyűlik.
0: De ez viszont értéke ennek, és annyira erős a kép, meg annyira sokan akarják látni, hogy nem mindig sikeresek a tiltások.
1: Van olyan helyszín, ahol korábban lehetett fotózni, és most már betiltották, ugyanúgy, mint itt a British Múzeumban?
0: Sisztinában, ahol fölteszik újra, ahol leemelik ezt a tiltást, illetve hát mondom, a privát túrak azok ellenmondóak, ott azért
1: fura,
0: lehet.
1: Igen. Tehát ha sok pénzt fizetek, hogy privát túrára menjek, akkor fotózhatok is, érte, oké. Szuper igazságos.
0: De a Bajaival is úgy volt, hogy ez egyáltalán nem mozdulhat már a hátra részében a világnak, aztán mégis.
2: Ahhoz mit szólsz, amikor azt mondják, hogy igazából azért nem szabad fotózni, mit tudom én, aztán a Loire-völgyben jártam ugye az egyik kastélynál, mert hogy nem akarják, hogy túl sok kép legyen elérhető nyilvánosan, hanem az emberek inkább menjenek oda és nézzék meg a saját szemükkel.
0: Nagyon-nagyon jogos megfontolás, hogy kérés, de hogy mivel a helyszín olyan erős, ez se teljesíthető. Tehát ugye szép hozzáállás, és valahol működik is, a csalogatás szintjén, de nem fönntartható.
2: Hát igen, mert ha látok valaki, én is rákeresek, tehát meg akarom nézni, hogy utazzak-e 2000 kilométert egy épületért, vajon olyan szép lesz-e belülről, mint gondolnám. És ha azt látom, hogy az szép, akkor úgyis elmegyek és megnézem, mert a fotó az nem elégíti ki a kíváncsiságom. Tehát szerintem ebből a szempontból lából lövik magukat.
1: Az igaz, amit valahol olvastam, hogy a brit koronai ékszereket pedig azért nem lehet lefotózni, mert hogy félnek attól, hogyha kikerülnek a képek, akkor valaki kedvet kap, és mondjuk el akarja őket tulajdonítani, hogyha látja, hogy mennyire értékesek.
0: Igen, ez is egy óvás, próbálták ezt is nagyon-nagyon sötétbe tartani.
2: Vagy lehet, hogy az van mögötte igazából, hogy nem akarják, hogy valaki másolatot készítsen, ami minél
0: az
2: pontosabb?
0: Hát azért léteznek a reprodukciók, aki úgy nagyon akarná, az neki tudna indulni. Aha. Tehát mondom, azért két oldalú, onnantól kezdve képről van szó, a tiltások visszafelé is hatnak.
2: Arra tudsz példát mondani, hogy van-e olyan, tök mindegy, hogy akár épület, akár műtárgy, amit már inkább elzártak a látogatók elől?
0: Nem, mert általában, amiket így el kéne zárni, azok garantálják a
2: látogatottságot?
0: A legnagyobb jegybevételt, igen. Tehát ezért került olyan üveg mögé a Mona Lisa, hogy fönntartható legyen az a közlekedési dugó minden nap, ami ott van abban a teremben.
2: És van olyan, amit te szíved szerint inkább megkímélnél a látogatóktól?
0: Én a Medici kápolnás Firenzében.
1: Uh-huh. Miért?
0: Az annyira intim, meg annyira személyes Michelangelo-nak, hogy talán az, vagy legalábbis nagyon-nagyon korlátoznám, hogy hány főt és mikor.
2: Mikor engedsz be? Hát aki sokat fizet.
1: Na de ez az, hogy hány főt engedek be és mikor, hát azok mehetének megint, akik ki tudják fizetni, az nem lenne igazságos azokkal szemben, akik mondjuk művészetpártolók.
0: Igen.
2: Na jó, hát köszönjük szépen.
1: Nagyon köszönjük.
2: Szevasz!
1: Szép napot! Sziasztok!
0: Hello, neked is!

0: tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: Cilla gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Fáradt, kimerült, feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
2: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
2: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
2: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája. Kitűzték az időközi önkormányzati választás időpontját Zircen. Új egeliti eszközökkel bővült a balatonalmádi kutyafuttató. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka címmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. A miniszter szerint az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési programot indítanak, a tanulási nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre helyezve a hangsúlyt. Lannert Judit szerint az új oktatási rendszer kialakításába az érintetteket is bevonják, a cél a nagyobb iskolai önállóság és a gyermekközpontú oktatás erősítése. Kitűzték az időközi önkormányzati választás időpontját Zircen. A voksolás december 6-án tartják meg. A helyiek polgármestert és önkormányzati képviselőket is választhatnak, miután a képviselőtestület szeptember 16-án kimondta a feloszlását. A szavazóhelyiségek reggel 6 és este 7 óra között lesznek majd nyitva. A választás időpontját úgy határozták meg, hogy az új képviselőtestület még karácsony előtt letehesse az esküt és megtarthassa alakuló ülését. A jelölő szervezetek szeptember 28-a után jelentkezhetnek be, ekkortól lehet ajánlóíveket is igényelni. Az ajánlóíveket október 17-től adják át, az egyéni jelölteknek pedig november 2-áig kell bejelentkezniük. A kampányidőszak október 17-én kezdődik, és december 6-áig a szavazás végéig tart Zircen. 4 napon át pótlóbuszok közlekednek majd a vonatok helyett az északi parton október közepén. A MÁV október 12-től 15-éig vágányzárat tart a Székesfehérvár-Tapolca vasútvonal Balatonfüred és Tapolca közötti szakaszán karbantartási munkák miatt. A Székesfehérvár és Budapest felől érkező vonatok Balatonfüredig közlekednek, innen az utasok pótlóbusszal folytathatják útjukat Tapolca felé és fordítva. A buszok többek között Aszófőn, Örvényesen, Balatonudvariban, Balatonakaliban, Zánkán, Révfülöpön, Ábrahámhegyen, Badacsony-Tomajon, Badacsonyban, Badacsony-Tördemicen és Nemesgulácson is megállnak. Több településen azonban nem a vasútállomásnál lesz a busz megálló, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a menetrendet. A pótlóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, kerékpárszállításra viszont nincs lehetőség. A részletes menetrend a MÁV Plus alkalmazásban és a MÁV csoport honlapján érhető el. Új egiliti eszközökkel bővült a balatonalmádi lottótelepi kutyafuttató. A négylábúakat mostantól akadály, libikóka, lyukasfal és lalompálya is várja. A fejlesztéshez a balatonalmádi önkormányzat több mint 1 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. 3 új egiliti eszköz készült, a szlalompályát pedig saját és az Oltalom Állatvédő Egyesület anyagainak felhasználásával alakították ki. Az eszközök kiválasztásában és telepítésében az egyesület mellett a balatonalmádi kutyasuli és a Dog Action Team is közreműködött. Október 5-éig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: A 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utca előtt baleset történt, jelenleg csak egy sáv járható. A Nagykörösi úti lehajtón a határútnál egy műszakhibás jármű vesztegel a külső sávban, ott is torlódásra kell készülni. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után délután 14:30-ig csatorna karbantartás miatt zárva a külső sáv. Tegnap is így volt, ez kicsit azért lassabb volt a haladás. Kérjük, hogy engedjék besorolni a külső sávban közlekedőket. Újpesten a Csányi László utcát 10 óráig tartják zárva, mert kertészek dolgoznak, és a 15. kerületben a Hubay Jenő téren várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt. Addig rendőrök irányítják a forgalmat, és nem sokára a Rákos út és a Szent Mihály út csomópontjában is kikapcsolják majd a berendezést, ott is rendőri irányításra lehet készülni. Az M1-esen sokan haladnak Budapest felé, a 61-es kilométertől Az időközben kialakult pár kilométeres torlódás már fokozatosan csökken a főváros felé. Végeztek ugyanis a baleseti helyszíneléssel, de Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál még mindig szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: És nagyon szeretnénk, hogyha megírnák nekünk akár a Facebook bejegyzésünk alá, akár SMS formájában, hogy
4: melyik sorozatot látták a legtöbbször.
2: Tehát nem azt kérdezzük, melyik a kedvenc, melyiket látták a legtöbbször ilyen-olyan okból. Itt Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: 9 óra 8-kor.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 előtt 1 perccel. Kérem szépen, 32 éves lett a Jó barátok. Ilyenkor szoktál énekelni, Petra. Boldogsül.
2: Nem az jutott eszembe 32-ről, hogy úristen, ennyire öreg vagyok.
1: 1900...
2: Hogy már a Jó barátok is 32 éves.
1: 94. szeptember 22-én mutatta be az NBC Amerikában, és egyébként nem is kellett olyan sokat várni, mert itt Magyarországon pedig 96-ban, tehát 2 évvel később májusban kezdte játszani a HBO.
2: És hogy vártuk, hogy lássuk az egyes epizódokat, te jó ég.
1: 30 éve érkezett meg hozzánk, tehát ez meg egy még szebb kerek évforduló. És... hát ugye azért azt tudjuk jól, a fülünkbe cseng nyilván az ikonikus főcímdal, hogy ezt például nem szerették a szereplők, abszolút nem hittek, idegesítette őket. Aztán ugye volt az a bizonyos szökőkutas, tehát azt se akarták. A David Schwimmer egyáltalán nem akart rossz lenni, pedig ráírták kimondottan ezt a karaktert, és az is érdekes, hogy Rachel eredetileg a Courtney Cox lett volna. Szóval, hogy voltak ilyen kavarodások, aztán persze most már nyilván bármelyik szereplőt megkérdezed, akkor úgy jó, ahogy van, minden úgy, ahogy van, és szerintem ezzel, ha már itt David Schwimmer szóba került, valószínűleg az ő magyar hangja Galamb is így van. Szevasz, jó reggelt!
2: Szia!
3: Jó reggelt, nem én búztam.
2: Én nem lepődöm meg, hogy pont ez jutott eszedbe rosszról. Nem is értem.
3: Hát, előbb énekelt valaki, hogy ne feküdj le, haraggal úgy, a szívedben, de azt javaslom, hogy bélcsavarodással se.
2: Fontos, igen. Van. Emlékszel még arra, amikor...
3: kiegészítenék a dalszöveget, akkor csak egy tanács.
2: Emlékszel még arra, amikor megkerestek azzal, hogy legyél te a magyar hangja?
3: Abszolút. De akkor mondtam, hogy tök jó, fogalmam sincs, miről beszéltek, nem tudtam én akkor erről semmit. És egyikünk sem valójában, tehát ha nem volt az ember képben a nemzetközi filmgyártással, illetve tévésorozatokkal, akkor nem nagyon lehet. Én nem tudtam erről semmit, meg a társaság többi része sem. De ott szembesültünk a stúdióban, Mohácsi Emil stúdiójában először ezzel az egésszel. És akkor volt is egy, talán ezt már elmondtuk régebben, a Holnándival volt egy kis vitány, mert megláttam ezt a karaktert, ezt a rossz karaktert, és akkor Nándi is meglátta a Joyt, mondtuk, hogy ez egy hülyeség, cseréljünk.
1: Aha.
3: Mert hogy a magánéletben a Joy egy kicsit, a Holnándi egy kicsit kevésbé, mondjuk azt, hogy határozott, mint én, és akkor mondta a Mohácsi Emil szinkron, ez szó sem lehet, ez így van kitalálva. És akkor hát az első évadban elég nehezen barátkoztunk meg a karakterünkkel.
2: De aztán. Mi lett belőle?
1: Volt egyébként olyan szinkron szerep, amit visszautasítottál, hogy inkább nem akartál csinálni?
3: Persze, előfordult. Abszolút előfordult. Mondjuk ezzel legutóbbi időkben inkább.
1: Aha.
3: Mint régen. Amikor az ember pályára kezd, akkor örül mindennek. És akkor szembe jött egy-két dolog, amit az ember megbánt, de hát hiattal voltam, kellett a pénzt.
1: Nem, ezt szokták mondani, hogy ez csak a hollywoodi legnagyobb színészek kiváltság, hogy például előre kapnak forgatókönyvet, hogy válogathatnak az ajánlatok között, és mondták, hogy ez még Amerikában sincs így a film világában sem, tényleg csak a legnagyobbak tehetik ezt meg.
3: Hát és az ember, amikor pályakezdő, akkor nem a legnagyobb.
2: Hát nem, nem úgy kezdjük.
3: Akkor nem, tényleg boldogtalan szinkronizáltam én. Akkor mondom, mostanában meg már, hát, mert ismernek eléggé a pályán, ahhoz, hogy tudják, hogy mivel érdemes engem megkeresni. Mi illik hozzám, meg már én is tudom. De hát ez időkérdése, meg tapasztalat.
2: Szerinted mi a titka még mindig a Jó barátoknak, hogy még mindig működik, és a fiatalabb generáció is rátalált, és szereti, annak ellenére, hogy rengeteg kritika érte ugye azzal a kapcsolatban, hogy vannak olyan jelenetek, amiket ma már a PC világban nem lehetne úgy leforgatni?
3: Hát igen, számos igen.
2: Igen.
3: De nekem erre van egy megfejtésem, kicsit gicses, de lehet, hogy nem áll messze a valóságtól, hogy azt gondolom, hogy egyrészt minden ilyen fiatal felnőtt vágya az, hogy egy olyan közösségben éljen, ahol biztonságban érzi magát, és jól szórakozik. Tehát nem, ez a sokan bérelnek egy lakást, szerintem az a mai napig működik, és egy nagyon, nagyon szórakoztató életforma tud lenni, az egyik. De a másik, én azt vettem észre sok-sok év után, hogy ebben a sorozatban, és mondd, itt jön a gicses rész, szerintem tele van szeretettel.
2: Igen.
3: Tehát, hogy minden részben, minden pillanatban, minden karakter szerethető a maga esendőségével együtt, és egyetlen egy pillanat sincs valahogy a sorozatban, amikor azt éreznéd, hogy tehát amikor szorongsz, tudod, amikor ilyen nyomasztó pillanatok nem fordulnak elő benne.
1: Olyan fura, amikor valaki valamit az utálatra alapoz.
2: Igen.
1: De mondjuk Jockey Ewing karakterénél ez nagyszerűen működött a Dallasban.
2: De őt is szeretni. Tehát, hogy nekünk nézőként
3: mondjuk hát a Králics Lajos tette őt is Magyarországon, hát ennyire szórakoztatóvá és szerethetővé, annak ellenére, hogy hát egy igazán szörnyű karakter.
1: Galab, azt kérdeztük a hallgatóinktól, vigyázz, nem azt, hogy melyik a kedvenc sorozatuk, hanem hogy melyik sorozatot látták a legtöbbször. Te hogy vagy ezzel?
3: Hogy én melyiket láttam a legtöbbször? Hát nyilván a Jó barátok.
1: Minden szednek magad.
2: Egyébként én is. Tehát, hogy nekem a Jó barátok az akkora kedvenc, hogy amikor emlékszem, vártam a részeket, hogy jöjjenek az új epizódok, aztán bármikor ment a tévében néztem, aztán most még, hogy felkerült a Netflixre, ott is újra nézem. Tehát nekem a Jó barátok is pont az, amit a Galamb mondott, és ezről egyébként készítettek már tanulmány dalok kapcsán is, hogy azért szeretjük a 2000-es éveket, meg a 90-es éveket zenében is, mert az a vidámságot, a jó hangulatot tükrözi, nem ez a depresszív állapot volt, mint ami mostanában uralkodik rajtunk, és szerintem ezért működik a Jó barátok is, mert a mostani fiatalok is vágynak erre a közegre, ami lehet, hogy nekik nem is adatik meg a való életben, csak a virtuális.
1: Tudjátok, nekem meg ezért az örök nagy kedvenc, és a legtöbbször, hogy mit láttam, a Csengetett Milordot. Mert az is szerintem kortalan. Tehát, hogy ha ma egy fiatal megnézi, akkor ő is érti, és működik. És abban is, ha belegondolsz, pont amit mondasz, Galamb, hogy csak szeretet van benne. Nincs benne utálat, nincs benne kitolás a másikkal. Hát van, de az olyan viccesen kedvesen.
3: Kitolás van, de rögtön a végén.
1: Igen.
3: Is, meg igen. Mindig meg a is végül feloldódik mindenilyen típusú feszültség. Nem a happy end miatt, tehát nem azért, mert happy end van, hanem azért, mert tényleg, mikor megjelent ez a 25. évfordulós film, vagy hát nem tudom, erről a sorozatról, abból is az derül ki, hogy mindenkinek van valaki a sorozatban, akiben magára ismer. És tud neki drukkolni, és végül abszolút megkapja a feloldozást minden ilyen szorongó szituációban. És tudom, amikor David Beckham azt nyilatkozza, hogy a rossz kedve van, megnézi egy részt, és akkor jó kedve lesz, én is tökre így vagyok. Valahol mindig megy a Jó barátok, véletlen oda kapcsolok, és jaj, van az a rész, amikor, és akkor odaugrok, megnézem, és akkor rossz napom volt, akkor jó napom lett.
2: Igen.
1: A rossz naptól lesz rossz. Mármint, hogy mert hogy rossz, érted? Tehát a rossz naptól lesz jó napod. Jó!
2: Köszönöm! Nem, nagyon köszönjük, puszilunk!
1: Jó munkát, Bára is!
3: Boldog szülinapot nekünk!
2: Így van!
1: És akkor kedves hallgatók, legyenek szívesek megírni nekünk, hogy melyik sorozatot látták a legtöbbször. Akár Facebookon, akár SMS-ben. Közben pedig hát... mi mással folytathatnánk?
2: Ezt hogy nem szerették eredetileg?
1: Meg tök jó húzása van. Rembrandt, I'll Be There For You, a Jó barátok főcímzedéje. 9:21-kor a Sláger reggelben.

0: Jó reggelt kívánunk! Ez melyik a Sláger reggel.
1: Melyik sorozatot látták a legtöbbször? Ez a kérdésünk, ami ott van a Sláger FM Facebook oldalán, és rengetegen írják a jó barátokat egyértelműen. De jött még itt Csengetett Milord, aztán Csillagkapu, Mong, Dr. House, aztán Dallas, Kalambó. Hát mondjuk egyértelmű, igen, hogy itt Magyarországon azért a Dallas és a Kalambó, az szerintem pariban van a jó barátokkal. Kriszti üzenete, sziasztok, a fentiek közül Magnum, már mint a képen szereplőek közül. Amúgy, amit a leghosszabban néztem, az a Szulejmán talán. Tényleg, hát a török sorozatok is azért nagyon mennek. Aha. Nálunk itthon, de úgy látszik, hogy fej-fej mellett halad a Csengetett Milord, a jó barátok, és azért most már itt van az agymenők is.
0: Várjuk a további üzeneteket 06 30 30 30 95 8 vagy a Sláger FM Facebook oldalán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy 2 parkoló 1 áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
5: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
6: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
7: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
8: OLED Dreamsok. A nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
9: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiawallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után.
11: Még mielőtt az időjárást mondanám, engedj meg egy SMS-t, jó? Na, így, hogy galambbal beszélgettünk, azt így egy kedves hallgatónk. Hé, hát most hallom, és most esett le, hogy aki a szlogeneket bemondja nálatok, az a rossz magyar hangja. Igen, jó reggelt kívánunk!
12: Jó reggelt!
11: Igen, nem reggelt. Régóta, hát imádom! Ez nagyon helyes. Na, nézzük, hogy milyen időre számíthatunk. 9 fokos most a reggelünk, délutára pedig 18 fokot, és esőt ígérhetek, úgyhogy mindenképpen vigyenek magukkal egy esernyőt.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
12: Újpesten az István úton kifelé az Árpád út közelében baleset nehezíti a közlekedést, így a 12-es, a 12-es A és a 14-es villamos helyett is Rákospalota Újpest vasútállomás és Angyalföld kocsiszint között jelenleg pótlóbuszok közlekednek. Közben a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utca előtt tart még mindig a helyszínelés, csak egy sáv járható. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után délután 14:30-ig csatornakarbantartás miatt zárva a külső sáv, itt is lehet némi lassulással számolni. Újpesten pedig a Csányi László utcát zárták le 10 óráig, mert kertészek dolgoznak. A 15. kerületben a Hubay Jenő téren várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák, karbantartás miatt a csomópontban rendőrök irányítják a forgalmat, és nem sokára a Rákos út és a Szent Mihály út kereszteződésében is kikapcsolják majd a berendezést. Ugyanígy rendőr irányítás lesz. Az M1-esen sokan autóznak Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál is szakaszos torlódás alakult ki, és korábban Tatabánya térségében a terelés elejénél volt egy balesetünk, ott végeztek a helyszínelés, úgyhogy elvileg a 61-es 1-es kilométertől is szabadon lehet már haladni, de azért a korábban kialakult több kilométeres torlódás még érezteti hatását.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Ez a Sláger reggel.
1: A kérdésünk pedig úgy szólt, hogy melyik sorozatot látták a legtöbbször. Én rájöttem, hogy nálam van még egy, ami fölzárkozott a csengetett
2: évadbel,
1: és ez hasonló okból, tehát túl azon, hogy szeretem, hogy jó pofának találom, hát a Columbo, mert hogy az a titok, nyilván, hogy ha sokat ismétlik a tévék, akkor ugye az óhatatlan, tehát kapcsolgatok és ott ragadok. Mm-hmm. Tehát a csengetett Milord az tényleg olyan, hogyha az epizód közepén kapcsolok oda, akkor is, figyelj, mint egy ilyen idült óvodási gyűlök,
2: és vigyorgok,
1: és nézem, és tudom, mit fog mondani már az Ivy Tisdale, de hogy mégis így nézem, és várom, tehát, hogy egyszerűen, hát ne beszélve arról, amikor mondjuk meghallom a zenéjét, ugye,

0: Csang, milord.
1: Na, most nem hallgatjuk végig, persze.
2: Nagyon sokan írták a csengetett milordot a Facebook oldalunkon, úgyhogy ennek rendkívüli módon örülök. Aztán egy üzenet: sziasztok, én 49 éves vagyok, amióta Jó barátok sorozat van, azóta reggel, délben, este tudnám nézni, és folyton kezdem előről. A másik ilyen egyébként a Szívek szállodája, ami ugyanez.
1: Na, ha már Jó barátok évfordulónk van.
3: Büdös macska, mivel etetnek téged? Mindenki!
4: Büdös macska, nem volt te hibád!
2: És én ezt tényleg
3: nem visznek állatorvoshoz.
5: Chandler!
0: Nem te vagy a kedvenc házi állatuk.
5: Joey!
6: Lehet, hogy nem vagy egy rózsakert.
5: Rachel!
3: Kinek urra van elszelelt?
5: Auros, nincs több énekelni való, sajnos. Oké, újra a refrén.
2: Imádom Phoebe karakterét is.
1: Valaki írja, ha már az ismétléseknél tartunk, néhány éve pár elfekvő tévécsatornán ment mindig a váratlan utazás, akkor azt néztem napi szinten.
2: Azt így vettem.

0: Sláger reggel.
1: 9:49, fogytán az időnk, és most nem is feltétlenül a mai napra gondolok, hanem arra, hogy holnap után piknikezni indulunk, és mint hogy fogytán az időnk, most már valójában nem is arra szeretnénk buzdítani önöket, hogy jelentkezzenek, hogy regisztráljanak be, mert hogy erről kezdenek lassan lemaradni, hanem inkább most már mi izgulunk magunk, mert hogy készülünk erre a találkozásra, azt szeretnénk, és hiszünk benne, hogy ez egy valódi közösség élmény lesz önökkel együtt, mint ahogyan, az már 2 éve volt, amikor elmentünk kirándulni a budai hegyekbe? A kedves hallgató, igen, az 2 éve volt.
2: A budai hegyekbe?
1: Hát amikor fölmentünk a Normafához, megmentünk a Hősök terész, városnézős része is volt. Tudod, buszos kirándulás.
2: Ja, buszos kirándulás.
1: Jó, hogy így megmaradt.
2: Hát a buszos kirándulás
1: sok értelme volt,
2: hogy felmentünk a hegyekbe. Emlékszel?
1: Hát a Normafához.
2: Jézusom! De kész. Felmentünk a Dormafához.
1: Igen.
2: Tényleg a busztal? Na, az már nincs meg. Az van meg, hogy ott a keletinél várjuk a hallgatóinkat. Az is megvan, amikor volt, aki nagyon rohant, hogy utolérjen minket szegény, mert lekéste az előző járatát, de őt is megvártuk. Mm-hmm. És hogy csatlakoztak, amikor mondjuk az egyik megállónál leszálltak többet, de hogy a Dormafáig felmentünk, figyelj.
1: Petra, milyen volt Görögország nyáron? Emlékszel még rá? Megérte kifizetni a
2: repülőjárat? A néni, mit csináljunk? Hát ennyi. Hát. Na.
1: Figyelj, nézem, Zoli vagyok.
2: Még tudom. De a Normafához is felmentünk.
1: This is Sláger FM.
2: Ez nincs meg. Én nem tudom, hol voltam a Normafai körnél, de oké.
1: Kezdesz gyanúsá válni. Na jó, mindegy, hát kapd össze magad, mert holnap ebből bajok lesznek.
2: Biztos, hogy emlékezetes lesz. Tudja, hogy emlékezetes lesz a szombat, persze csak akkor, hogyha velünk tartanak, és nagyon várunk mindenkit sok szeretettel ugye a Királyi Váróba is, természetesen oda is még lehet jelentkezni. Persze Zoli azt mondta, hogy most már azért a jelentkezések azok, vagy a jelentkezésre való idő az fogytán van, de azért most még tegyék meg. Tehát ma is, holnap még természetesen lehet hozzá.
1: De most lassan azt számolgass, hogy mit veszel fel, milyen ruhát. Kockás pokrócot hozol a piknikezéshez?
2: Nem.
1: Van otthon, vagy az is van még dobozban pihen?
2: Szerintem
1: vagy
2: az a konténerben
1: nincs.
2: Van. De van kockás.
1: Van kockás?
2: Van konténerünk.
1: Piknikkészleted van?
2: Az nincs, pedig arra úgy vágyom.
1: Képzeld,
2: lehet kapni.
1: Nekem
2: nagyon szép.
1: Sose használtam. Tizen sok évvel ezelőtt kaptam egy ilyen háti, zsákformájú hátitáska, és vannak benne kockás
2: eszközök. Nem a háti zsákra gondolok, tudom, itt ilyen gyönyörű fonott kosarast lehet venni. Most már olyan menők vannak, hogy tud magaddal vinni. Például a piknikre.
1: Jó, de akkor ragasztom az, hogy szaladja fűben, és énekelt, hogy dóha, dóha, így kezd.
2: Így.
1: Ezt szeretném majd ott. Ilyen és ehhez hasonló meglepetésekre is készülhetnek, ha piknikeznek velünk. Most viszont búcsúzik már a Pordán.
2: És Somogyi Zoltán,
1: Pordán piknik, Petra,
2: emlékezni fog. Várjál, itt nem megyünk más helyszínre, csak a Vasút történeti parkba, tehát talán aztán fogom elfelejteni.
1: Hát, ha nem felejted el, hogy a nyugati pályaudvaron is járt el.
2: Hát, ha.
1: Szóval búcsúzik Pordán piknik, Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Találkozzunk holnap Cilával kiegészülve.
2: Csók.
1: Viszal!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskad.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük.
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
11: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Hétfőre rendkívüli parlamenti ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Építési stop jöhet Balatonakaratján. Veszprémben tartják szombaton a Biactive Night központi eseményét. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Hétfő délelőttre összehívták az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Szeszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter számolt be Facebook bejegyzésében. A mentelmi bizottság hétfő reggel 7:30 körül ülésezik, ezt követően kerülhet a három ügy a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar Péter esetében egy lopási ügyben folytatott nyomozás miatt, Hankó Balázs ügyében hűtlen kezelés, Szeszták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Forgalomkorlátozásokra és parkolólezárásokra kell számítani Veszprém belvárosában a Szent Mihály napi búcsú miatt. Az Óváros tér melletti parkolót szeptember 25-én pénteken 17 órától, szeptember 27-én vasárnap este 8 óráig lezárják. Szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között a szabadságtéri körforgalomtól az Óváros tér felé is forgalomkorlátozás várható. A búcsú programjai már szerdán elkezdődtek, a hétvégén pedig kézműves vásár, családi programok, vezetett séták és kulturális események várják a látogatókat. Szombaton a gyerekeket többek között kézműves foglalkozások, robogópálya és játékos programok várják. Vasárnap 10 órakor gyalogos zarándoklat indul az Óváros térről, majd 10 óra 30-kor ünnepi szent misét tartanak a Szent Háromság téren. Balatonakaratján 4 ingatlanra is változtatási tilalmat rendelhet el a képviselőtestület. Az érintett területek között van a korábbi Piroska kemping, valamint egy korábban a Szilfa kempinghez tartozó ingatlan. A változtatási tilalom idején a törvényi kivételektől eltekintve nem lehet új épületet létesíteni, telket átalakítani, illetve a meglévő építményeket bővíteni vagy átalakítani. A Piroska kemping területén 2016-ban még fejlesztést terveztek, amely a beépíthetőség és az építménymagasság növelésével járt volna, de a környezetvédelmi hatóság az építési intenzitás csökkentését javasolta. A mostani tilalom pontos indoka és az előkészített új szabályozás egyelőre nem ismert. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Biactive Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
1: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól, az Erzsébet-ligeten át egészen az Acticity-ig megterik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60-féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Biactive Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
0: A szeptember 26-ai Biactive Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sport Régiója címet.
2: Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé Szárligeti Sóbarok között, valamint Biatorbágynál, ahol szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Szintén a főváros felé Tatabánya térségében a terelés elején az átterelt belső sávnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 61-es kilométertől az időközben kialakult pár kilométeres torlódás már fokozatosan szépen lassan csökken. Burkolatjeleket festenek az M85-ös autóúton, a Sopron felé vezető oldalon a 60-as jelű Fertőszent Miklós csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagycenk csomópontban tudnak kerülni. Napi munkavégzés miatt torlódások alakultak ki az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bag és 60 között, valamint az M5-ösön Röszke felé Örkény térségében, az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé, az 5-ös főúti csomópont után mindhárom helyszínnél sávlezárás mellett dolgoznak, úgyhogy óvatosan arrafele is.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 4 perccel 10 óra után indul a slágernap, közben a mikrofonnál Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, és köszönöm, hogy ezt a mai napot is együtt töltjük. Azt vesszük észre, hogy az idő egyre hűvösebb, de felmelegítjük magunkat. The Weekend-el jön a Save.

0: keresésben ezt hallgattuk otthon. Tele volt a szobám a plakátjaikkal. It's my life, it's now or never. Az első munkahelyemen mindig ez volt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei megszakítás nélkül.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Senki ne felejtse, most hétvégén, szeptember 26-án, tehát szombaton a Loko Piknik és Kerti Vasutak találkozóját rendezik meg a Magyar Vasút Történeti Parkban, ahol találkozhatnak a látogatók, kilátogatók velünk, a Sláger FM műsorvezetőivel is. A szerencsésebbek ráadásul egy exkluzív élménnyel is gazdagodhatnak, hiszen 40 utas a nyugati pályaudvar történelmi Ferenc József korabeli királyi várójából induló Sláger vonattal utazhat a helyszínre. Minden további információ a slagerfm.hu-n, illetve a Slagerfm applikációján keresztül érhető el. Itt van lehetőség regisztrálni is erre a lehetőségre. Megyünk tovább John Farmannal. Ez most tőle a Your The Voice itt a Slagerfm-en.

Maroon 5, Hello, I Ness szólt az előző percekben. Az újdonságát hallgattuk a Maroon 5-os srácoknak, aztán most hallgatjuk az újdonságokat az időjárással kapcsolatban Ágitól. Én hozom a közlekedési infókat, majd Benson Boone és a Sorry I'm Here for Someone Else nyitja az óra második felét.

0: Változékony idővel vár minket a mai nap a térségben, a délelőtt még tartogat napos időszakokat, amikor akár a napszemüveg is jól jöhet a volán mögött, de délután északnyugat felől egy hideg front felhőzete borítja majd be az eget. A kettős fronti hatás már most érezhető. Vérnyomás ingadozás, szédülés és fejfájás is nehezítheti a vezetést. Ráadásul a parlagfű magas pollen koncentrációja az allergiásokat is próbára teszi. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 18-20 fok között alakul.
1: Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál, ahol szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Szintén a főváros felé Tatabánya térségében a terelés elején az átterelt belső sávnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 61-es kilométertől az időközben kialakult pár kilométeres torlódás már fokozatosan szépen lassan csökken. Burkolatjeleket festenek az M85-ös autóúton, a Sopron felé vezető oldalon a 60-as jelű fertőszent Miklós csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagycenk csomópontban tudnak kerülni. Napi munkavégzés miatt torlódások alakultak ki az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bag és 60 között, valamint az M5-ösön Röszke felé Örkény térségében, az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé, az 5-ös főúti csomópont után mindhárom helyszínnél sávlezárás mellett dolgoznak, úgyhogy óvatosan arrafele is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Milk and Sugar, Let the Sunshine In után megyünk tovább a Halott Pénzzel, ugyanis ők idén december 29-én az MVM Dómban adnak egy nagyszabású évzáró koncertet. A Marsalkó Dávid által alapított idén több mint 20 éves formáció, a Teltházas Aréna,

és stadion koncertekkel tarkított sikeres évet egy hatalmas budapesti szezonzáró bulival koronázza meg, amely tehát december 29-én az MVM Domban lesz, és akkor érkezem most tőlük a szívedből minden kell 2021-ből itt a Sláger FM-en.

A legnagyobb slágerek között. A legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: műsorajánló.
1: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul.
0: Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
1: És már az utazás is lehet az élmény része.
0: 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Magyar Péter koszorút helyezett el a vatikáni magyar kápolnában. Teherautó ütközött villamossal Újpesten. Szeptember végéig regisztrálhatnak a civil szervezetek az SZJA 1%-ára. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Koszorút helyezett el Magyar Péter miniszterelnök Szent István szobránál a vatikáni magyarok nagyasszonya kápolnában. A kormányfő vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött, ahol magyar nyelvű misét mutattak be. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról is megemlékeztek. Magyar Pétert ma 14. Leó pápa is fogadja magán audencián. Teherautó ütközött villamossal ma délelőtt Újpesten az István úton a Jókai utcánál, írta a Liner. Az ütközés után a teherautó egy épületnek is neki csapódott. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat és a mentőket is riasztották. A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásokra kell számítani. A katasztrófa védelem közlése egyelőre nem tért ki arra, hogy történt-e személyi sérülés. Szeptember 30-áig regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, amelyek 2027-től szeretnének részesülni a magánszemélyek személy jövedelemadójának 1%-ából, írta az üzletem.hu. Az újonnan jelentkezőknek a 26.1 reg adatlapot kell elektronikusan benyújtaniuk a NAV-hoz. A határidő jogvesztő, vagyis késedelmes jelentkezésnél nincs lehetőség igazolásra vagy méltányosságra. A már korábban regisztrált szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk az adatlapot, mert a regisztráció visszavonásig érvényes. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről keddenként és péntekenként, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb hétvégi kiruccanásokhoz és több napos tengerparti pihenésekhez is használható legyen. Elkészült a kapaszkodó korlát felújítása a 22. kerületi Vihar utcában, a Csipkebogyó utca és a Kanyargó utca közötti szakaszon. A munkák során nem csak a korlátot javították meg, hanem megerősítették a támfal felső részét, és kijavították a járdaburkolatok megsüllyedt részeit is. A beruházás a 2025-ös részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete volt. Az önkormányzat szerint a fejlesztéssel biztonságosabbá vált a gyalogos közlekedés az érintett útszakaszon. Egész napos Hungarikum fesztivált rendeznek. Szeptember 26-án szombaton a Csepelin napközis táborban, írta az ittlakunk.hu. A családi rendezvényen a magyar hagyományok és ízek kerülnek a középpontba. Lesznek mesterségbemutatók, népi játékok, zenés és táncos programok, valamint tradicionális magyar ételek is. Bogrács tusát is rendeznek, ahol a résztvevők főzőtudásokat mérhetik össze. A program egész nap tart, az estét pedig közös táncházzal zárják. A fesztivált a 21. kerületi Hollandi úton, a Csepeli napközéstáborban rendezik majd meg. A délelőtt folyamán egyelőre száraz utakon autózhatunk, de északnyugat felől lassan megnövekszik a felhőzet, a megélénkülő szél és a front miatt feszültebbek, ingerlékenyebbek lehetünk a forgalomban. Délutánra 18-20 fokot mérhetünk maximum, és a legtöbb településen már számíthatunk a mai napon csapadékra is, úgyhogy érdemes magunkkal vinni az esernyőt.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
5: Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után szombatig, délután 2:30-ig, reggel 8-tól csatorna karbantartás miatt a forgalmat. A villamospályára terelik a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, ott vízvezetékjavítás zajlik. Lezárták a középső sávot a Vörösvári úton kifelé a Bécsi út előtt, várhatóan ma délután 1 óráig, ott is csatornajavítás zajlik. Szokás szerint sokan haladnak az M1-es autópályán, a tranzit forgalom kimondotta jelentős Budapest felé, mi a Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódás tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható, így aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Napi munkavégzés miatt torlódások alakultak ki az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, Bag és 60 között, valamint az M5-ösön Röszke felé Örkény térségében, illetve az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után mindhárom helyszínnél sávlezárás mellett dolgoznak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
5: A délelőtt utolsó óráját indítjuk el, ez a Sláger FM a mikrofonnál továbbra is. Jekkel, Dániel, köszönöm, hogy ma is együtt rádiózunk, és hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket szépen sorban. Cat's Eye, Animal, majd egy sírán, és az Eyes Closed érkezik.
1: Sláger!

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan Ray és a Where's My Husband. Aztán hoztam most egy jó kis sportos programot, ugyanis szombaton Veszprém lesz a központi helyszíne az Európai Sporthét, így már hagyományos Be Active Night eseményének. Délután 5 órától késő estig a Pannon Egyetem sportpályáin, az Erzsébet Ligetben és az Acticity-ben ingyenes mozgásprogramokkal, jogaórákkal, funkcionális edzésekkel, valamint falmászással és fittségi állapotfelmérésekkel is várják a kikapcsolódásra vágyókat. Mindez szombaton Veszprémben. Nagyon jó szórakozást, jó sportolást, jó szurkolást kívánunk hozzá. Michael Sembelóval lesz most tőle a Maniac.

ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Agnes Carlson és a Release Me, ez szólt, és ez zárta az elmúlt fél órát. Aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési infok, majd a K-pop Demon Hunters fő címdala, a Huntrix és a Golden folytatja a zenék sorát.
1: Ahogy haladunk előre, a mai napban úgy lesz egyre felhősebb felettünk az ég a közelgő frontrendszer miatt. Egyelőre még szárazak az utak, de a délnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkül, ami az arra érzékenyeknél nyugtalanságot, feszültséget válthat ki a forgalomban. A kettős front okozta rosszul létek és koncentrációs zavarok miatt érdemes a szokásosnál is óvatosabban vezetni és nagyobb követési távolságot tartani. A csúcshőmérséklet átlagosan 18 és 20 fok között várható a vételkörzetünkben.
0: Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után szombatig, délután 3:30-ig, reggel 8-tól csatorna karbantartás miatt a forgalmat a villamospályára terelik a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, ott vízvezetékjavítás zajlik. Lezárták a középső sávot a Vörösvári úton kifelé a Bécsi út előtt, várhatóan ma délután 1 óráig, ott is csatorna javítás zajlik. Szokás szerint sokan haladnak az M1-es autópályán, a tranzit forgalom kimondotta jelentős. Budapest felé élni a Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódás tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható, így aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Napi munkavégzés miatt torlódások alakultak ki az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, Bag és 60 között, valamint az M5-ösön Röszke felé Örkény térségében, illetve az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után mindhárom helyszínnél sávlezárás mellett dolgoznak.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez szólt az előző percekben. Különleges nap a mai, ugyanis 138 éve, 1889. szeptember 24-én Párizsban a Nemzetközi Méterbizottság sorshúzással kiosztotta az új platina iridium méterrudakat és kilogramm etalonokat. Magyarország a 14. számú méterrudat és a 16-os súlymértéket kapta meg, amelyeket 1891-ben hivatalosan is az ország törvényes alapmértékévé nyilvánítottak. Ezért különleges szeptember 24-e. Eurythmics Sweet Dreams, ez érkezik itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul! Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát!
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Fáradt, kimerült, feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Hétfőre rendkívüli parlamenti ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Építési stop jöhet Balatonakaratján. Veszprémben tartják szombaton a Be Active Night központi eseményét. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Hétfő délelőtre összehívták az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Eszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter számolt be Facebook bejegyzésében. A mentelmi bizottság hétfő reggel 7:30 körül ésezik, ezt követően kerülhet a három ügy a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar Péter esetében egy lopási ügyben folytatott nyomozás miatt, Hankó Balázs ügyében hűtlenkezelés, Sesták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Forgalomkorlátozásokra és parkolólezárásokra kell számítani Veszprém belvárosában a Szent Mihály napi búcsú miatt. Az Óváros tér melletti parkolót szeptember 25-én pénteken 17 órától, szeptember 27-én vasárnap este 8 óráig lezárják. Szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között a szabadságtéri körforgalomtól az Óváros tér felé is forgalomkorlátozás várható. A búcsú programjai már szerdán elkezdődtek, a hétvégén pedig kézműves vásár, családi programok, vezetett séták és kulturális események várják a látogatókat. Szombaton a gyerekeket többek között kézműves foglalkozások, robogópálya és játékos programok várják. Vasárnap 10 órakor gyalogos zarándoklat indul az Óváros térről, majd 10 óra 30-kor ünnepi szentmisét tartanak a Szent Háromság téren. Balatonakaratján 4 ingatlanra is változtatási tilalmat rendelhet el a képviselőtestület. Az érintett területek között van a korábbi Piroska kemping, valamint egy korábban a Szilfa kempinghez tartozó ingatlan. A változtatási tilalom idején a törvényi kivételektől eltekintve nem lehet új épületet létesíteni, telket átalakítani, illetve a meglévő építményeket bővíteni vagy átalakítani. A Piroska kemping területén 2016-ban még fejlesztést terveztek, amely a beépíthetőség és az építménymagasság növelésével járt volna, de a környezetvédelmi hatóság az építési intenzitás csökkentését javasolta. A mostani tilalom pontos indoka és az előkészített új szabályozás egyelőre nem ismert. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Be Active Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
1: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól, az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megterik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, akik kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Be Active Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtő játék is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
0: A szeptember 26-ai Be Active Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sport Régiója címet.
2: Továbbra is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt Tata és Tatabánya között a külső sávban áll vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódás tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható, így aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes ezt a sávot választani a továbbra is. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás. A 29-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok, ezennel hivatalosan is megnyitjuk a délutánt itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerekkel változatosan. Délután is egy igazi motiváló zene érkezik, Alesso és a Heroes, ezzel indul 2014-ből.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Spandau Ballet, és a True után már is érkezik a Hooligans egyik legszebb zenéje, ez lesz a Félember, és hát egyre szebb lesz a K-híd, ugyanis október közepén megkezdődhet az óbudai K-híd teljes körű felújítása, miután lezárult a közbeszerzés. A munkálatok idején a közúti forgalom előtt lezárják az átkelőt, de a gyalogosok a rendezvények idejére folyamatosan tudják majd használni az egyik oldali járdát. Érdekesség, hogy a K-híd annak idején egy ideiglenes vasúti hídként indult az 50-es években, aztán még mindig megvan, de most már meg fog újulni, fel fog újulni, úgyhogy ez mindenképpen egy jó ír, és akkor most érkezik a Hooligans és a Félember.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Susan Vega és a Tom Steiner zárta az óra első felét itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerekkel. Változatosan folytatjuk a következő fél órában is. Az időjárás és közlekedési infók után majd Chappell Roan lesz az első a Pink Pony Club-bal.
1: A déli órákban már egyértelműen megvastagszik a felhőzet, és lassan a csapadék is megérkezik a régióba. A megélénkülő olykor erős szél folyamatos korrigálást igényelhet a kormányon, különösen a nyílt útszakaszokon. A frontérzékenyek mellett az allergiásoknak is nehéz napjuk van, ugyanis a parlag pollenje is magas koncentrációban van a levegőben. A mai maximum hőmérséklet 18 és 20 fok között alakul. Ne felejtkezzenek el a megfelelő folyadékpótlásról, és legyen kéznél egy esernyői.
0: Továbbra is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódás tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható, így aki személyautóval van is Budapest a célja, annak érdemes ezt a sávot választani a továbbra is. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás. A 29-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

It's Rather Be Jazz Clean-nel közösen ezt hallgattuk az előzőekben. Miley Cyrus megváltoztatta a nevét, legalábbis a közösségi oldalain Miley Cyrus helyett mostantól csak Miley néven folytatja. A névváltoztatás időzítése azért is kapott nagy figyelmet, mert nem sokkal keresztanyja Dolly Parton halála után történt, akitől megható üzenettel búcsúzott az énekesnő, úgyhogy tovább az ő zenéjével érkezik, tehát Miley.

0: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul! Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát!
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
1: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
4: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
6: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, sangokuvas sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu.
7: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál! A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden! Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt! Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika gyógyszertárak. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
9: A hideg idő beköszöntével gyakran jelentkezik torokfájás, melyet megfázás vagy vírusfertőzés okoz. A patikákban elérhető különféle torokfertőtlenítők, amelyek cukorkák vagy sprék formájában kaphatók. Ezek enyhítik a fájdalmat és csökkentik a gyulladást. Emellett a meleg folyadékok, például a gyógynövényes teák segítenek a torok nyugtatásában. A pihenés és a torok melegen tartása szintén hozzájárulhat a gyorsabb gyógyuláshoz.
1: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika gyógyszertárak. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Megszűnt 14 közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Pótlóbuszok is közlekednek a Budapest-Pécs vasútvonalon, és vasárnap egész nap lezárják a Gubacsi közúti hidat. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. Az érintettek között van a Mátyás Corvinus Kollégium alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Élvonal Csúcskutatás és Tehetséggondozó Alapítvány is. A megszűnt szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak. A kapcsolódó vagyonrendezési feladatokat október végéig végzik el. A miniszterelnökség korábbi közlése szerint az átalakítással 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. Karbantartás miatt módosult a menetrend a Budapest-Pécs vasútvonalon, és több szakaszon pótlóbuszok közlekednek, írta az alon.hu. A MÁV a vonal több pontján sincserét, pályafelújítást és egyéb karbantartási munkákat végez. A legnagyobb beavatkozás Mecsekalja, Cserkút és Bicsért között zajlik, ahol a vágányt is átépítik. Szeptember 19-e és október 2-a között a pécsi fővonal menetrendje több járatnál módosul, az éjszakai munkák pedig egyes szakaszokon október 8-áig tartanak. A cél a sebességkorlátozások megszüntetése és a megbízhatóbb közlekedés. Teljes szélességében lezárják a Gubacsék közúti hidat. Szeptember 27-én vasárnap. A korlátozás éjfél után 1 perctől 24 órán át tart, mert visszaépítik a korábban felújításra kiemelt saru elemeket. Az autósok ez alatt Cseperre és onnan kifelé csak a Kvassai hídon vagy az M0-ás déli szakaszán közlekedhetnek. Több buszjárat módosított útvonalon a közvágó híd érintésével jár majd, ezért Csepel és Pesterzsébet között több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti hidat használhatják. Átadták a Tatabányai Sportklub új fedett műfüves foci pályáját, írta a kemma.hu. A 60x40 méteres pálya kialakításának terve 2023-ban indult, az engedélyezési folyamat után pedig mostanra használhatóvá vált a létesítmény. A fedett kialakításnak köszönhetően az időjárástól függetlenül lehet majd edzéseket tartani. Az új pályát egy U8-as utánpótlástorna avatta fel. A beruházás nem csak az igazolt sportolók számára lesz elérhető, a helyi iskolák és óvodák is használhatják majd testnevelés órák megtartására. Új futófesztivált rendeznek Budapesten 2027. szeptemberében, írta a 10perc.hu. A Látterész első alkalommal szeptember 18-án és 19-én várja a résztvevőket két távval, félmaratonnal és 10 kilométeres versennyel. A szervezők nem csak futóversenyt, hanem egész hétvégés fesztivált terveznek, amelyhez kulturális, zenei és gasztronómiai programok is kapcsolódnak. A tervek között partner kávézók eseményei, kiállítások, közösségi programok, valamint az útvonal mentén zenei és szurkolói pontok is szerepelnek. A hétvégét közös afterparty zárja majd. Kora délután a nyugati-délnyugati szél egyre több felé megerősödik, és lassan érdemes felkészülni a vizes, csúszós utakra. A kettős fronti hatás a parlagfű magas pollen koncentrációjával együtt próbára teszi a szervezetünket, de koncentráltabbak, tompábbak lehetünk, illetve a szeles idő miatt még a fejünk is fájhat. A csúcshőmérséklet most már mindössze 17-18 fok körül tetőzik, és készítsék be az esernyőket.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
11: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom, továbbra is az M1-es autópályán Budapest felé, ami a Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor, ezután Piatorbágyig szakaszos torlódást tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható, így aki személyautóval van, és Budapest a célja, annak továbbra is ezt a sávot, az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás a 29-es kilométernél, a külső sávot lezárták. Budapesten csatornajavítás miatt lezárták a külső sávot 16 óráig Zuglóban, a Róna utcában a Nagy Lajos Király útja felé az Egressi út után, és a villamos pályára terelik a forgalmat a Krisztina körúton a Szél Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, mert vízvezetéket javítanak, ott sem megszokásból közlekedjünk. Várjuk az önök közlekedési infóit is. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS szám. Előre is köszönjük a többi úton lévő Sláger FM hallgató nevében is.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan a mikrofonnál. Jekkel Dániel, köszönjük szépen a híreket, és akkor hallgassuk azokat a zenéket, amik átrepítenek még a munkanap hátralévő részén. Sean Kingston, Beautiful Girls az első.

0: ezt?
1: A legnagyobb slágerek változatosan.
2: I miss knowing what you're thinking and hearing how your day has been.

0: Épp a Slágerfemen szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Luis Capaldi kívánta nekünk a legjobbakat. Köszönjük szépen neki. Luis Capaldi az idei Sziget Fesztiválon is fellépett, és adott egy hatalmas nagy koncertet. Karbantartás miatt viszont vasárnap délelőtt 12 óráig csak a Déli Pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér terek között pótlóbuszok szállítják az utasokat, a teljes vonalon pedig délután indul majd újra a szerelvény forgalom, hogyha valaki a hétvégén 2-es metrózni szeretne. Jó, hogyha ezt tudja. Chris Rea és a The Road to Hell érkezik.
1: Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy igazi sztárduó, Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Szerintem mind a kettőjükről elmondható az, hogy abszolút kortalanok. Amilyen jó zenéket készítettek mondjuk a 2000-es évek elején, ugyanaz a lendület, ugyanaz a vibe megvan, és ők álltak össze. Szeretjük ezt a zenét. Márk Ámbort is szeretjük, ezért nyitjuk az időjárás és közlekedési infók után az óra második felét a Belong Together-rel tőle.
1: Lassan búcsút inthetünk a száraz utaknak, a délutánban ugyanis egy markáns hidegfront érkezik, északnyugat felől pedig egyre több felé eleredhet az eső, így csúszós vizes burkolatokra kell készülni a forgalomban haladóknak. A nyugati szél egyre több helyen megerősödik, csökkentve a járművek menet stabilitását, a kettős fronti hatás pedig rontja a reflexeket, és többeknél akár még fejfájást is okozhat. Ma a legtöbb településen már nem lesz melegebb 17-18 foknál.
0: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom továbbra is az M1-es autópályán Budapest felé, ami a Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor, ezután Biatorbágyig szakaszos torlódást tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható, így aki személyautóval van, és Budapest a célja, annak továbbra is ezt a sávot, az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás a 29-es kilométernél, a külső sávot lezárták. Budapesten csatornajavítás miatt lezárták a külső sávot 16 óráig Zuglóban, a Róna utcában a Nagy Lajos Király útja felé az Egressi út után, és a villamos pályára terelik a forgalmat a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, mert vízvezetéket javítanak, ott sem megszokásból közlekedjünk. Várjuk az önök közlekedési infóit is. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS szám. Előre is köszönjük a többi úton lévő Sláger FM hallgató nevében is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy nagyon filozófiai kérdést tesz fel a következőkben Wolf Kati, mégpedig azt a kérdést, hogy szerelem miért múlsz? És ezt ő azért tudja egyébként nagyon hitelesen megtenni, mert nemrégiben egy podcastben mesélt arról, hogy 20 év házasság után 2019-ben vált hivatalossá a válása, és ott akkor az elmaradt fellépések miatt súlyos helyzetbe került. Egyrészt nem volt kapcsolata, nem volt férje, másrészt anyagilag is nagyon nehéz helyzetbe került, ugyanis ott akkoriban a koronavírus lezárások miatt a fellépése is elapadtak. Leapadtak, de most már egyenesbe jött, úgyhogy ennek mindenképpen tudunk örülni. Ő érkezik most, ez Wolf Kati és a szerelem miért múlsz.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: De Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja.
12: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el.
13: Sláger FM.
14: Sláger FM.
15: Köszönjük!
0: A reklám után

0: Svájc jelentős összeggel támogat 10 magyarországi intézkedést. Nem hirdettek nyertest a Hévízi fürdő és kórház terv pályázatán. Ősszel ismét útnak indul a sportrégió ingyenes szűrővizsgálati rócsója. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több mint 87 millió svájci frankkal, vagyis mintegy 34 milliárd forinttal járul hozzá Svájc 10 magyarországi intézkedés megvalósításához, közölte a Sándor Palota. A támogatási program 8 területet érint, köztük az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonyságot és a szakképzést. A közlemény szerint erről Baka András köztársasági elnök és Guy Palmerin svájci államfő egyeztetett New Yorkban, az ENSZ közgyűlésen. A találkozón megemlékeztek arról is, hogy Magyarország és Svájc csak nem 80 éve állította helyre diplomáciai kapcsolatait. Nem hirdettek egyértelmű nyertest, de 7 pályaművet megvásároltak a Hévízi tó és a Hévízi Szent András Reuma Kórház és Gyógyfürdő fejlesztésére kiírt építészeti tervpályázaton. Ezt a csütörtöki Hévízi díjátadó ünnepségen jelentette be a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkára. Szemerei Samu arról számolt be, hogy 14 pályázat érkezett be, de olyan pályamű nem született, amely teljesen egyértelműen a folytatás irányába mutat. Voltak olyanok, amelyek a térség egészére adtak javaslatokat, egységes építészeti elképzeléseket vázoltak, vagy arra kínáltak megoldást, hogy a tavonúszó fürdők miként valósíthatók meg ökológiai érintettség nélkül. Végül azt a 7 pályaművet díjazták és vásárolták meg, amelyek hozzásegítik a minisztériumot és a várost, hogy miként pontosítható a fejlesztés szakmai programja. A későbbiekben az összes érintettel közösen létrehoznak egy mestertervet, ami a következő lépésekhez vezet, fogalmazott az államtitkár. Ősszel ismét útnak indul a sportrégió ingyenes szűrővizsgálati rócsója. A Veszprém-Balaton Európa sportrégiója 2026 program részeként októberben és novemberben 12 településen várják majd az érdeklődőket. A kezdeményezés célja, hogy a megelőzés és a rendszeres szűrővizsgálatok minél több ember számára könnyen elérhetők legyenek. Az első állomás október 2-án Balatonudvari lesz, ahol rizikófelmérésen, PSA szűrésen, csontsűrűségmérésen, valamint szájüregi vizsgálaton és testösszetétel analízisen lehet részt venni. A vizsgálatokra regisztrálni aznap a helyszínen lehet, amihez tajkártya szükséges. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a rendszeres vizsgálatok segíthetnek abban, hogy időben kiderüljön, ha valamilyen egészségügyi problémára érdemes odafigyelni. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balatonalmádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán. A vízisport idén ősszel került a tananyagba abban az iskolában, ahova egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és akinek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benyámin olimpikon vitorlázó, közölte a Magyar Vitorlás Akadémia. Az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptemberben. Országszerte közel 100 különleges programmal várják az érdeklődőket a Turinform irodák a Turizmus Világnapja alkalmából szeptember 21-e és 30-a között. A kínálatban tematikus városnézések, kulturális, gasztronómiai és aktív turisztikai élmények is szerepelnek. Balatonfüreden, Badacsonyban és Bonyarcvashegyen például vezetett borkóstoló túrákat tartanak. Veszprémben városfelfedező sétán elevenednek meg a városi legendák, Tihanyban pedig kincskereső játék várja a látogatókat. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők a helyi értékeken keresztül ismerjék meg Magyarország turisztikai sokszínűségét.
1: Baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt a külső sávban torlódik a forgalom a Nagykvárad tértől, óvatosan közlekedjünk ott arra felé. Ma is nagyon erős a tranzitforgalom továbbra is az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt a Grébics pihenőhely és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a forgalom. A külső sávot szinte csak kamionosok foglalják el, így közéjük kerülni, továbbra is jelentős menetidő többletet okoz. Burkolatjeleket festenek az M8 85-ös autóúton a Győr felé vezető oldalon a 82-es jelű Sopron kelet csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagyszeng csomópontban lehet kerülni. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás. A 29-es kilométernél lezárták a külső sávot ott is. Óvatosan 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, de jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek. 5 perccel járunk 2 óra után, ami azt jelenti, hogy a munkaidő felé már túl vagyunk, úgyhogy mindenki tartson ki, hozzon mellé a zenei muníciót. Az első ebben az órában Taylor Swift-e jön a

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Most hétvégén szombaton lesz a Börzsöny Ring kerékpáros teljesítménytúra. Emiatt szombaton megnövelt kerékpárszállítási kapacitással közlekednek a vonatok a Budapest-Vác-Szob vonalon, sőt, a MÁV mentesítőjáratot is indít a nyugati pályaudvarról Szobra. A szervezők a kedvező áru Pest Vármegye 24 napi jegy és az 500 forintos kerékpárjegy megvásárlását javasolják az utazóknak. Glenn Frey, The Heat Is On, ezzel folytatjuk.

Slágerre van egy jó kis fenékrázós Alexandra Stan sláger. A Mr. Saxo beat szólt, aztán már is megyünk tovább, érkezik hamarosan Ray Dalton és a Blood Running, de előtte még hozzuk a friss időjárási és közlekedési infókat.

0: Itt a körzetünk legtöbb településén csapadékosra, borongósra fordulhat az időjárás, többfelé esik az eső, a vízes csúszós utakon pedig hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, sőt helyenként vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. Az egyre inkább északnyugatira forduló, olykor viharos széllökések komoly odafigyelést igényelhetnek a volán mögött, legyenek óvatosak. A hőmérséklet a legmelegebb órákban már csak 16-18 fok körül alakul. A frontra érzékenyek mellett az allergiásoknak sincsen könnyű napuk, a parlagfűpollen koncentrációja is magas.
1: Baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt a külső sávban torlódik a forgalom a Nagykvárad tértől, óvatosan közlekedjünk ott arra felé. Ma is nagyon erős a tranzitforgalom továbbra is az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt a Grébics pihenőhely és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a forgalom. A külső sávot szinte csak kamionosok foglalják el, így közéjük kerülni, továbbra is jelentős menetidő többletet okoz. Burkolatjeleket festenek az M8 85-ös autóúton a Győr felé vezető oldalon a 82-es jelű Sopron kelet csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagyszeng csomópontban lehet kerülni. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás. A 29-es kilométernél lezárták a külső sávot, ott is óvatosan 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2000-ből szólt a Bonfunk MC slágere. Ez volt a Freestyler. Senki ne felejtse, holnap után, most szombaton következik be a Magyar Vasút Történeti Parkban a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója, ahol a látogatók a Sláger FM műsorvezetővel is találkozhatnak. A szerencsésebbek ráadásul egy exkluzív élménnyel is gazdagodhatnak, hiszen 40 utas a Nyugati Pályaudvar történelmi királyi várójából induló slágervonattal tud a helyszínre jutni, érkezni, utazni. Úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációján keresztül való regisztrációra. Töltsünk együtt egy szuper napot. Most szombaton a Vasút Történeti Parkban a Lokopiknik és Kerti Vasutak találkozóján Tina Turner és a The Best érkezik addig is.

szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
1: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
4: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
5: Huminsavat használok. Humin Gardent.
4: És én már elkéstem vele?
5: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
4: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
6: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
7: OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
8: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfőshop.hu. Természetesen műfű.
10: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd. Akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Két hónappal meghosszabbítják az amerikai-kínai kereskedelmi tűzszünetet. Folytatja a kormány a Hungary Helps programot, és 10 év után újraindul a népszabadság. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Január 10-ig meghosszabbította kereskedelmi megállapodását az Egyesült Államok és Kína közvetlenül Donald Trump és Xi Jinping washingtoni találkozója előtt. Az amerikai pénzügyminiszter szerint a megállapodás további 2 hónappal tolja ki a vámháborúban kialakított tűzszünetet. A kínai elnök állami látogatásra érkezett az Egyesült Államokba, ahol a kereskedelem mellett a mesterséges intelligencia, Tájván és más geopolitikai kérdések is napirendre kerülnek. A tárgyalások célja egy hosszabb távú megállapodás lehetőségének vizsgálata is. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péterre a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, s továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy félórás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Online újságként és nyomtatott heti lapként indul újra a Népszabadság október 8-án, napra pontosan 10 évvel a lap leállítása után. Az új kiadvány közéleti hírekkel, elemzésekkel, riportokkal és interjúkkal jelentkezik majd. A nyomtatott változat hetente jelenik meg. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Népszava és a Jelen kiadó jogaival is rendelkezik. A Népszava tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. A főszerkesztő Tóth Ákos lesz, az induló nyomtatott lapszámot 64 oldalasra tervezik. Közlekedési változásokra kell számítani holnap este a Puskás Aréna környékén a Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. A BKK tájékoztatása szerint várhatóan este 6-tól lezárják többek között a Dózsa-György út egy szakaszát, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat. A mérkőzés után pedig ideiglenesen a Stefánia út egy részét is. Több busz és trollibusz módosított útvonalon jár majd. A BKK azt kéri, hogy a szurkolók elsősorban közösségi közlekedéssel közelítsék meg a stadiont. Nyílt napot tart szombaton a BKV az Ács utcai trollibusz garázsban. A 10 és 16 óra között díjmentesen látogatható programon az érdeklődők kipróbálhatják az áramszedő kezelését. Bepillanthatnak a kerékcsere és a járműszerelés munka folyamataiba, előzetes regisztrációval pedig tesztvezetésre is lesz lehetőség. Különleges járműveket is kiállítanak, köztük a dupla csuklós Ikarusz 293-as és a Törettő nevű jégmentesítő járművet. A garázshoz külön járatok közlekednek a Puskás Ferenc stadiontól. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják a látogatókat a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon október 1-e és 4-e között. A rendezvényt idén új helyszínen a Hung Expo Budapest Kongresszus és Kiállítási Központban tartják. A fesztiválon kiemelt figyelmet kap a kortárs német nyelvű irodalom Németország, Ausztria és Svájc részvételével. Esős, szeles időben indul a délutáni csúcsforgalom, hirtelen lecsökkenő látótávolságra és vízátfolyásokra is számítani kell az utakon, hiszen a legtöbb településen már elerett az eső. A csúcshőmérséklet is 16-18 fok körül alakul maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Régipsz Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Régipsz, www.regips.hu.
13: Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az M0-es autóúton a Deák Ferenc híd felé a 6-os főút után. Akadozik az előrejutás az M6-os autópályától. Baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt a külső sávban. Torlódik a forgalom a Nagyvárad tértől, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Csatornajavítás miatt lezárták a külső sávot Zuglóban, a Róna utcában a Nagy Lajos király útja felé az Egressi út után, illetőleg a forgalmat a villamospályára terelik a Krisztina körúton, a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, mert vízvezetékjavítás zajlik. Ott burkolatjeleket festenek az M85-ös autóúton a Győr felé vezető oldalon, a 82-es jelű Sopron kelet csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagyszeng csomópontot javasoljuk erre a célra. Igénybe venni 06303030958, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az erőközlekedési infóit is, amiket előre is köszönünk, jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul az újabb óra, köszönjük szépen, a híreket pörgetjük tovább, a legnagyobb slágereket változatosan, a mikrofonnál továbbra is. Jekkel, Daniel, Miles Smith és a Hold Me in the Dark a második zene ebben az órában. Az első pedig Benson Boone, jön a Mystical Magical.
14: My name is Benson Boone.
0: Ez a

legnagyobb slágerek birodalmába. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hoztam egy érdekes adatot, ugyanis tovább csökkent a budapesti lakossági mobilitás. A KSH adatai szerint tavaly mintegy 29 ezeren változtattak állandó lakóhelyet a kerületek között, ami az elmúlt 30 év második legalacsonyabb értéke. A magas ingatlanárak és az agglomeráció erősödő vonzereje miatt a belső pesti kerületekből többen távoztak, mint ahányan érkeztek, miközben a külső városrészek, különösen a 11. és a 22. kerület továbbra is népszerűek maradtak a költözők körében. Érdekes helyzetben van most az ingatlan piac, főleg Budapesten, úgyhogy most érkezik akkor ennek örömére Billie Eilish, ez tőle a Birds of a Feather.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 1998-ból szólt az Ultranet és a Free, ami után jönnek az időjárási és közlekedési információk, aztán az óra második felét, az idei labdarúgó világbajnokság egyik hivatalos dala, Shakira, Burna Boy és a Die Die nyitja.

0: Borongós, esős és szeles az idővétel körzetünk településein, már csak 16-18 fok között alakulnak a maximumok, innen már csak csökkenni fog a hőmérséklet. A kettős fronti hatás testileg, szellemileg is kimerítő lehet, a tompuló reflexek és az ingerlékenység miatt a megszokottnál sokkal nagyobb türelemre van szükség az utakon. Ráadásul a lehulló csapadék miatt több helyen csúszósak lehetnek az utak, fogják erősen a kormányt. Az allergiásoknak magas pollen koncentrációra kell számítaniuk, legalábbis ami a parlagfüvet illeti.
1: Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az M0-es autóúton a Deák Ferenc híd felé a 6-os főút után. Akadozik az előrejutás az M6-os autópályától. Baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt a külső sávban. Torlódik a forgalom a Nagyvárad tértől, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Csatornajavítás miatt lezárták a külső sávot Zuglóban, a Róna utcában a Nagy Lajos Király útja felé az Egressi út után, illetőleg a forgalmat a villamospályára terelik a Krisztina körúton, a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, mert vízvezetékjavítás zajlik. Ott burkolatjeleket festenek az M85-ös autóúton a Győr felé vezető oldalon, a 82-es jelű Sopron kelet csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagyszeng csomópontot javasoljuk erre a célra. Igénybe venni 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az erőközlekedés infóit is, amiket előre is köszönünk, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Azt a kutyafáját, hát észre se vettem, hogy így eltelt az idő.
1: És egy hölgy koszorúban már is. Szia, Kata!
0: Így van.
2: Sziasztok!
0: Szia! Hogy megy ezen a kicsit borongós, esős napon? Én annyira kózi érzésben vagyok. Megőrülsz, megveszel.
1: Megkezdődött ez a...
0: Teljes kóziba vagyok.
1: Hogy mondják ezt, ez az őszi bekuckózás?
0: Abszolút.
1: Ez
0: én ezt érzem. A fejetek helyén is már csak két tököt látok. Nem tudom,
2: köszi.
0: Mi
2: van. Köszi. Nagyon kedves. Ezt egyébként érzem. Ezt határozottan érzem.
1: Pont ezt mondtuk.
2: Én nagyon élvezem.
1: Egyébként én is nagyon szeretem, meg azt is, hogyha egy kicsit így kopog az ablakon, de azért itt a stábtagokkal, akik még esetleg a hallgatók nem hallhatták őket, mert a háttérben dolgoznak, de nagyon szeretünk velük is pletyózni, beszélgetni. Na, azt beszéltük itt az ebédszünetben, képzeljétek el, hogy nem volt az elmúlt hetekben, hónapokban olyan nap, amikor az időjárás jelentésben nem azt kellett mondanunk Danival, hogy valamilyen fronthatás van, milyen fejfájással jár ez, ízületi panaszokkal, görcsös panaszokkal.
0: Igen.
1: Hát én komolyan mondom, hogy egy kis szünetet az időjárásban, csak emiatt az időjárásban.
0: Egy ilyen kis front szünet.
2: Hétvégén lesz, hétvégén front szünet lesz.
0: Na, igen, azt igen. Állapítod, azt prognosztizálod?
2: Igen, és tegnap sem volt front, tegnap csak a szokatlan hideg miatt fájhatott a fejünk.
0: Fú, hát igazából tök mindegy, hogy mitől fáj.
2: Este érkezett.
0: Na jól van, azt mindenképpen reméljük meg nagyon csuriban a kezünk, hogy szombaton vasút történeti park felett madárcsicsergés lesz, napsütés, ilyen kis pufi mellényes idő. Én ezt kívánom.
2: Így lesz. Dani, ez így lesz.
0: Így van. De jól van, akkor így legyen minden további.
1: Nagyon várjuk.
0: Innentől minden további info kis Katát, ami köszönjük szépen a figyelmet. Hétfőn érkezünk, addig is mindenkinek minden jót, és engedjétek meg, hogy ezúttal megvillancsom az olasz tudásomat is az olasz hallgatóinktól. Elköszönjek, ciao.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Hétfőre rendkívüli parlamenti ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Építési stop jöhet Balatonakaratján. Veszprémben tartják szombaton a Beactive Night központi eseményét. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Hétfő délelőtre összehívták az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Eszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter számolt be Facebook bejegyzésében. A mentelmi bizottság hétfő reggel 7:30 körül ésezik, ezt követően kerülhet a három ügy a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar Péter esetében egy lopási ügyben folytatott nyomozás miatt, Hankó Balázs ügyében hűtlen kezelés, Sesták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Forgalomkorlátozásokra és parkolólezárásokra kell számítani Veszprém belvárosában a Szent Mihály napi búcsú miatt. Az Óváros tér melletti parkolót szeptember 25-én pénteken 17 órától, szeptember 27-én vasárnap este 8 óráig lezárják. Szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között a szabadságtéri körforgalomtól az Óváros tér felé is forgalomkorlátozás várható. A búcsú programjai már szerdán elkezdődtek, a hétvégén pedig kézműves vásár, családi programok, vezetett séták és kulturális események várják a látogatókat. Szombaton a gyerekeket többek között kézműves foglalkozások, robogópálya és játékos programok várják. Vasárnap 10 órakor gyalogos zarándoklat indul az Óváros térről, majd 10 óra 30-kor ünnepi szentmisét tartanak a Szent Háromság téren. Balatonakaratján 4 ingatlanra is változtatási tilalmat rendelhet el a képviselőtestület. Az érintett területek között van a korábbi Piroska kemping, valamint egy korábban a Szilfa kempinghez tartozó ingatlan. A változtatási tilalom idején a törvényi kivételektől eltekintve nem lehet új épületet létesíteni, telket átalakítani, illetve a meglévő építményeket bővíteni vagy átalakítani. A Piroska kemping területén 2016-ban még fejlesztést terveztek, amely a beépíthetőség és az építménymagasság növelésével járt volna, de a környezetvédelmi hatóság az építési intenzitás csökkentését javasolta. A mostani tilalom pontos indoka és az előkészített új szabályozás egyelőre nem ismert. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Beactive Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
1: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól, az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megterik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Beactive Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
0: A szeptember 26-ai Beactive Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sportrégiója címet.
2: Köszönjük szépen a híreket, már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Most merengős az idő, amikor az ember legszívesebben csak felülne egy villamosra, nézne ki az ablakon, és elmerengene az élet nagy titkain. No de az nem titok, hogy mindössze 12 fok van odakint. Holnaptól azonban melegedés kezdődik, hiszen a hidegfront átvonul fölöttünk, és a következő napokban frontmentes, egyre melegebb, kellemesebb időjárásban lesz részünk. Holnapra 19-20, szombatra 20-21, vasárnapra pedig 21-22 fokot ígérnek, és sok lesz a napsütés is. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Hűvösvölgyi úton kifelé a Szerbantal utca közelében, úgyhogy itt némi torlódásra lehet számítani. Illetve korábban az M0-ás autóút déli szektorán a 6-os főúti csomópontnál egy műszaki hibás jármű akadályozta a haladást. Itt megszűnt az útakadály, és lassan a torlódás is megszűnik. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a Mávinform ügyeletese, Fejper Károly. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
3: Szia, Kata. Jó napot kívánok a hallgatóknak. A délután vonattal utazóknak jó hírem van, mert nincsenek forgalmi fennakadások Budapest elővárosi hálózatán. A pécsi fővonalon pályakarbantartás miatt módosult a menetrend október 2-áig. Ez érinti a Mecsek Intercity-kkel utazókat is. A szolnoki debreceni fővonalon a Pilis és Albertirsa közötti karbantartás miatt november elejéig továbbra is módosított menetrend érvényes. A keleti pályaudvar utascentruma korlátozottan üzemel péntekig karbantartás miatt. Utazással kapcsolatos ügyeket intézni a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti trolibusz végállomásnál lévő mobilpénztárnál is lehet, ezen kívül a jegyautomaták is üzemelnek folyamatosan. Viszont hallásra!
2: A MÁV Inform ügyeletesének Pejper Károlynak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És elrajtul a sláger délután, benne pedig Perzsia felé vesztük az irányt, ahol talán egy kicsit melegebb van, mint most nálunk. Ed Sheeran érkezik, és a Shivers, előtte viszont Teddy Swims énekel. A Mr. Know It All-al rajtul az óránk. Kiskata vagyok, jó rádiózást!
5: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Alex Warrenttal néha annyira illik a nyári napokhoz, de most valahogy ehhez a borongós időhöz is nagyon passzolt. Ez volt az Aldönári Hit a sláger délutánban, és ha már ilyen bekuckózós lett az időjárásunk, hát akkor kuckozzunk be mi is, és hallgassunk meséket. Jön ugyanis hamarosan a Magyar Népmese napja, amit mindig Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünneplünk, de már ezen a hétvégén lesz egy olyan program, amelynek már hosszú évekre visszanyúló hagyománya van, és mindig a Népmese napjához kapcsolódik. Veresegyházon holnap este rendezik majd meg a Meseestet, a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferencia termében. A Meseesten egy kiemelkedően tehetséges nagylány, Janik Johanna is mesét mond majd, akinek anyukája is, apukája is színművész, de mellette Potyondiné, Pásztor Ildikó, Fülöp József és Bataoszi is megörvendeztet bennünket egy-egy történettel, és Vankó István is mesél majd nekünk. Mindemellett pedig megnézhetjük majd Bátori Anna képzőművész kiállítását is. Hogyha tehetik, akkor holnap este látogassanak el ide, és ne feledjék, hogy a mese soha nem csak gyerekeknek szól. Jó kis program lesz ez. Itt a Sláger FM-en pedig már is összép húzzuk magunkon a kabátot, és a nyakunk köré tekert kendőbe dúdoljuk Freddie Payne and Glory című dalát, de előtte Bon Jovi dalát lehet végig táncolni. Jön a You Give Love a Bad Name.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, egyre jobban érzem, hogy föl kéne iratnom egy új szemüveget, mert úgy olvastam, hogy Andy McDowell énekelt nekünk. Nem, Amy McDonald volt, akinek This is the Life című dalát játszottam az imént. 0630303098, ez pedig SMS és telefonszámunk. Az úton lévőket arra kérem, hogy írják meg, merre mit tapasztalnak menet közben, hogy segíteni tudjunk a többi úton lévőnek. Hamarosan összefoglalom, hogy milyen hírek érkeztek eddig az utakról, utána pedig Lloyd dalával megyünk majd tovább.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
6: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
7: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
10: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
1: A reklám után.
0: Nézzük az időjárás alakulását. Tudom, amikor ilyen vastag felhők vannak fölöttünk, akkor nehéz elhinni, de holnap sok napsütésben lesz majd részünk. Persze olykor a napsütést felhő átvonulások azért megzavarhatják, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhatnak ki rövid záporok. A Dunántúlon pedig még sokfelé lehet élénk, erős a szél, de a napsütés is teszi majd a dolgát, úgyhogy a reggeli 11-12 fokból gyorsan lesz 19-20 fok. Hétvégén pedig még feljebb kúszik a hőmérőben a higanyszál, szombaton 21-22, vasárnap 22-23 fok várható, és mivel hétvégére nem ígérnek jelentős csapadékot, ezért nyugodtan lehet szabadtéri programot szervezni. Szétnézünk az utakon. Először városon kívül a 31-es számú főúton Mende és Sűsáp között két személyautó karambolozott. A 40-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni csak nagy kerülővel, észak felé és a Szeg felé lehet. Az M3-ason a főváros felé vezető oldalon az Ecsédi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött, a 66-os kilométernél csak egy sáv járható, itt is jelentős a torlódás, és ugye korábban az M0-as déli szektorán a 6-os főút csomópontjánál egy defektes teherautó állt a gyorsítós sávon az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A jármű tovább indult már, de időközben jelentős torlódás alakult ki, amire még rátett egy lapáttal. A délutáni csúcs jelenleg 4-5 kilométer hosszan araszolnak a járművek, a 6-os főút felől érkezők is 10-12 perces menetidő növekedésre számítsanak. Budapest belterületén pedig a budai alsórakparton történt egy baleset déli irányban az Erzsébet hídnál, de tart a helyszínen és a Hűvösmölgyi úton kifelé a Szervantal utca közelében és a Fiumei úton a Barostér felé, a Salgó-Tarjáni utca után a külső sávban, úgyhogy legyenek türelmesek ma is az utakon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Van Dykdala forgott, ez volt a Let Go Hit és Sláger FM-en, 10 perccel járunk 5 óra előtt, és fogy az időnk, egyre közelebb jön a hétvége, egyre közelebb kerülünk hát a Sláger piknikhez. Nagyon remélem, hogy találkozunk majd a Magyar Vasút Történeti Parkban, mert fantasztikus programokkal készülünk, és hát készül nekünk a park is, mert hogy a Lokopiknik keretében ünnepelhetjük meg a helyi kerti vasút 20. jubileumát, amelynek apropóján több kerti vasút is összegyűlik majd ünnepelni, mondhatjuk akár azt is, hogy házi bulizni fognak a kerti vasútak, és nem csak Magyarországról, külföldről is érkeznek majd járművek, sőt a külföldi résztvevők között több olyan családi és közösségi építésű jármű is érkezik, amelyet kifejezetten kerti vasúti üzemre alakítottak vagy építettek. Nagyon izgalmas és nagyon látványos lesz. 13 kerti vasúti mozdony és szerelvény érkezése várható. Találkozhatnak velünk is, mert a Sláger FM teljes csapata is ott lesz, és együtt búcsúztathatjuk a nyarat és köszönhetjük az őszt. Nagyon remélem, hogy találkozunk, még tudnak regisztrálni a Sláger FM mobil alkalmazásában erre a programra. Most pedig hamarosan jönnek a friss információk, de még a hírek előtt Bye Alex és a Slepdala forog, amíg mindig.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
6: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Osztrák óriás cég újíthatja fel a budapesti K-hidat, jogutód nélkül jogilag is megszűnt 14 kekva. Az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Strabag nyerte meg az Óbudai K-híd felújítására kiírt pályázatot, miután nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlatával, valamint szakmai szempontok alapján is megelőzte a Duna aszfaltot. A Budapest közút a döntés során a kedvező ár mellett a szakemberek hídépítési tapasztalatát és a vállalt plusz garanciát is figyelembe vette. A beruházás a tervek szerint már október közepén elindul, amelynek során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, kiszélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezeteket is. A munkálatok első nagy szakasza 2027 júniusáig tart, míg a teljes projekt az északi járda és a korrózióvédelmi feladatok elkészültével az év végén zárul. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA, köztük a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Áder János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék közleményben. Felidézik, hogy az alaptörvény június 15-én elfogadott 16. módosítás megoldása teszi lehetővé a Kekva modell egyszerű kivezetését. A kekvákra vonatkozó törvény hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már nem működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján. Továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban tartott magánaudiencián személyesen hívta meg 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A nyílt és baráti hangvételű tárgyaláson a felek a magyarországi és európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia hatásait és a fiatalok elmagányosodását is érintették. A találkozót követően a miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány átvilágítás után korrupciómentesen folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps programot. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élve ezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten. Albérletében felejtett több mint 1 kg kábítószert egy 22 éves férfi Budapesten, akit a rendőrök őrizetbe vettek. A BRFK közlése szerint a férfi egy zuglói apartmant bérelt körülbelül egy hétre, azonban a kijelentkezés előtti éjszakát otthon töltötte és elaludt, ezért nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa a takarításkor több mint 1 kg növényi törmeléket és 6,6 g fehér port talált. Emellett több mint 6 millió forint készpénz és egy pénzszámlálógép is előkerült. A rendőrök a férfit az otthonában fogták el, majd kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették.
11: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. A hidegfront elvonultával fokozatosan eltűnnek majd fölülünk a felhők, ezzel párhuzamosan egyre jobban melegszik majd az idő. Persze nyári hőségre ne számítsunk, de azért a hétvégén 21-22-23 fok simán lehet. Holnap is jó idő lesz, bár reggel még vacoghatunk a 11-12 fokban, amikor indulunk otthonról, de délután 19-20 fok várható, és holnap már nem jön eső, javarészt napsütésben töltjük a lapot, egy-két felhő átvonulás persze hozhat árnyékot, de sőt, csak a Dunától keletre élők tapasztalnak majd. A Dunántúlon pedig még élénk lesz a légmozgás, de szombatra az előrejelzések szerint a szél is elcsitul majd.
12: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
11: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé, a Hősök terénél. Itt csak a belső sáv járható, úgyhogy jelentős torlódásra kell számítani, de baleset okoz fennakadást az Üllői úton kifelé az Ecseri út előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a haladást a 8. kerületben, a Baross utcában, a Fiumei út felé, a Kálvária térnél, a külső sávban és a Budai alsórakparton délfelé az Erzsébet hídnál. Tart a helyszínen és a Hűvösvölgyi úton is kifelé a Szerbantal utca közelében, úgyhogy ezeken az útszakaszokon extra torlódásra számítsanak. Az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon az Ecsédi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött, a 66-os kilométernél csak egy sáv járható, itt jelenleg 2-3 kilométer a kocsisor, a 31-es számú főúton pedig teljes az útzár, Mende és Sűsáv között ugyanis két személyautó ütközött. A 40-es kilométernél volt a baleset, kerülni pedig csak nagy kerülővel lehet, észak felé és a Szeg irányába. Legyenek hát türelmesek és nagyon óvatosak az utakon. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Ez a sláger délután, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó utat kívánok, hogyha még hazafelé tartanak, útra valóul pedig már is két fantasztikus énekesnő érkezik együtt. Madonna és Sabrina Carpenter, Bring Your Love című daluk szól, de csak Miley Cyrus virágai után.

Egy világ rengető dal szólt a Bananarámától, ez volt Vénusz itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger délután is, ugye ez a hétvége a közlekedési eszközökről fog szólni. Egyrészt azért, mert mi is várjuk majd önöket a Sláger pikniken a Magyar Vasút Történeti Parkban, másrészt azért, mert szombaton egy napra megnyílik Budapest egyetlen trolibusz garázsa is. A BKV az idei nyílt napok sorát az Ács utcai telepen zárja majd, amely 1962 óta működik, és jelenleg 139 trolibusznak és 57 autóbusznak ad otthont. Innen indulnak nap mint nap a fővárosi trolli járatok. A karbantartásukra pedig ugyancsak itt gondoskodnak, és hát ennek a szombati nyílt napnak több különlegessége lesz. Például az egyik, hogy több munkafolyamatot a látogatók is kipróbálhatnak. Megtapasztalhatjuk, hogy hogyan kell kézzel felhelyezni és lehúzni a trolibusz áramszedőjét. Megnézhetjük és segítkezhetünk is a kerékcserénél, de előzetes regisztrációval még tesztvezetésre is lesz lehetőség, illetve a jármű kiállításon igazi különlegességek is várnak majd ránk. Például megnézhetjük a dupla csuklós ikaruszt, vagy éppen a felső vezetékeket jégmentesítő törtetőt, de a háttérmunkát segítő telephelyi vontató Matuka is ott lesz a kiállított járművek között, úgyhogy a BKV Zács utcai trolibusz garázsába is érdemes lesz majd ellátogatni szombaton. Most pedig itt a Sláger délutánban utazunk tovább, egy dalban bejárjuk az egész világot, és megemlékezünk az idei futballvilágbajnokságról is. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Éjjel közösse forog a DNA Molten Game.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig az Eiffel 65 dalforgott, ez volt a Blue, és azonnal szétnézünk az utakon, ha tudnak, akkor egy közlekedési infóval ebben segítsenek önök is, 0630303958. Az infoblokkunk után pedig Bruno Mars érkezik majd, akinek legújabb lemeze márciusban jelent meg, és jelenleg is éppen ezt népszerűsíti amerikai turnéja során, amelyből mintegy 40 koncert van még hátra. I Just Might című dala szól hamarosan.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
2: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
3: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
4: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a poluskotoyelcenter.hu-n.
5: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasúttörténeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mársaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
6: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
0: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
8: OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
1: A reklám után.
0: Nézzük, hogy alakul a következő napok időjárása. Már az esti órákra derülést ígérnek nekünk a meteorológusok, úgyhogy hamarosan eltehetjük az esernyőket, és 8 óra körül már a csillagos égben gyönyörködhetünk, és holnap is szinte felhőtlen lesz fölöttünk az ég. Azért szinte, mert azért felhő átvonulásokra lehet számítani, azokból eső azonban csupán a Dunától keletre érkezik majd. Térségünkben gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, azonban a Dunántúlon élők tapasztalhatnak majd élénkebb szelet. Reggel 11-12 fok várható, délutánra pedig 19-20 fokig melegszik az idő. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A 31-es főúton korábban történt egy baleset Mende és Sűjsáp között, itt két személyautó karambolozott a 40-es kilométernél, továbbra is teljes az útzár, kerülni pedig csak nagykerülővel Isaszeg felé lehet. Az M3-ason a főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött, a 66-os kilométernél csak egy sáv járható, itt 5 kilométeres a torlódás, a fővárosban pedig még tart a helyszínelés a budai alsórakparton déli irányban az Erzsébet hídnál és a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé, a Hősök terénél. Tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a Váci úton és az Üllői úton kifelé szakaszonként, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Károly körúton, valamint a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, de az M1-es M7-es bevezető szakaszán az Egér úttól szintén torlódik a kocsisor, és figyeljünk arra is, hogy lezettek a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Détró utca közelében, mert javítják a csatornát, az Óhegy utcában pedig szintén félpályás az útzár a Szlábi utcánál, mert vízvezetéket javítanak, a forgalom itt is egy sávon váltakozva haladhat, vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Madison Beer énekelt nekünk, Bittersweet című dala forgott, és hát ugye a napokban jött a hír, hogy Lenny Kravitzből Ken Baba készült, Madison Beer pedig egy népszerű videójáték egyik karaktere lett, és éppen ma debütál ezen a platformon. Ez is igazi megtiszteltetés, és hát megtiszteltetés az is számomra, hogy teljesíthetem az önök zenei kéréseit. A következő órában indul a kívánság műsor, már is jöhetnek az üzenetek, de még előtte meghallgatjuk a friss információkat és Zséd a dalát.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Svájc jelentős összeggel támogat 10 magyarországi intézkedést. Nem hirdettek nyertest a Hévízi fürdő és kórház terv pályázatán. Ősszel ismét útnak indul a sportrégió ingyenes szűrővizsgálati rócsója. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 87 millió svájci frankkal, vagyis mintegy 34 milliárd forinttal járul hozzá Svájc 10 magyarországi intézkedés megvalósításához, közölte a Sándor Palota. A támogatási program 8 területet érint, köztük az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonyságot és a szakképzést. A közlemény szerint erről Baka András köztársasági elnök és Guy Palmerin svájci államfő egyeztetett New Yorkban, az ENSZ közgyűlésen. A találkozón megemlékeztek arról is, hogy Magyarország és Svájc csak nem 80 éve állította helyre diplomáciai kapcsolatait. Nem hirdettek egyértelmű nyertest, de 7 pályaművet megvásároltak a Hévízi tó és a Hévízi Szent András Reuma Kórház és Gyógyfürdő fejlesztésére kiírt építészeti tervpályázaton. Ezt a csütörtöki Hévízi díjátadó ünnepségen jelentette be a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkára. Szemerei Samu arról számolt be, hogy 14 pályázat érkezett be, de olyan pályamű nem született, amely teljesen egyértelműen a folytatás irányába mutat. Voltak olyanok, amelyek a térség egészére adtak javaslatokat, egységes építészeti elképzeléseket vázoltak, vagy arra kínáltak megoldást, hogy a tavon úszó fürdők miként valósíthatók meg ökológiai érintettség nélkül. Végül azt a 7 pályaművet díjazták és vásárolták meg, amelyek hozzásegítik a minisztériumot és a várost, hogy miként pontosítható a fejlesztés szakmai programja. A későbbiekben az összes érintettel közösen létrehoznak egy mestertervet, ami a következő lépésekhez vezet, fogalmazott az államtitkár. Ősszel ismét útnak indul a sportrégió ingyenes szűrővizsgálati rócsója. A Veszprém-Balaton Európa sportrégiója 2026 program részeként októberben és novemberben 12 településen várják majd az érdeklődőket. A kezdeményezés célja, hogy a megelőzés és a rendszeres szűrővizsgálatok minél több ember számára könnyen elérhetők legyenek. Az első állomás október 2-án Balatonudvari lesz, ahol rizikófelmérésen, PSA szűrésen, csontsűrűségmérésen, valamint szájüregi vizsgálaton és testösszetétel analízisen lehet részt venni. A vizsgálatokra regisztrálni aznap a helyszínen lehet, amihez tajkártya szükséges. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a rendszeres vizsgálatok segíthetnek abban, hogy időben kiderüljön, ha valamilyen egészségügyi problémára érdemes odafigyelni. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balatonalmádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán. A vízisport idén ősszel került a tananyagba abban az iskolában, ahova egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és akinek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benyámin olimpikon vitorlázó, közölte a Magyar Vitorlás Akadémia. Az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptemberben. Országszerte közel 100 különleges programmal várják az érdeklődőket a Turinform irodák a Turizmus Világnapja alkalmából szeptember 21-e és 30-a között. A kínálatban tematikus városnézések, kulturális, gasztronómiai és aktív turisztikai élmények is szerepelnek. Balatonfüreden, Badacsonyban és Bonyarcvashegyen például vezetett borkóstoló túrákat tartanak. Veszprémben városfelfedező sétán elevenednek meg a városi legendák, Tihanyban pedig kincskereső játék várja a látogatókat. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők a helyi értékeken keresztül ismerjék meg Magyarország turisztikai sokszínűségét.
1: Köszönjük szépen a híreket. Jön az időjárás jelentés. Ugye egy hidegfront hozott esőt, amire már nagyon nagy szüksége volt a földeknek, és hát azért lássuk be, nekünk is jól esik egy kicsit ez a hűvösebb, merengősebb idő. Holnapra azonban ismét napsütés várható, sőt nem csak holnap, szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, és egyre melegszik az idő. A következő napokban 19 és 23 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet, viszont a reggeli órákban elkél majd a kabát, mert korra reggel meglehetősen hűvös lesz, holnap mindössze 11-12 fok, a szombat vasárnapunk pedig 8-9 fokkal indul majd, úgyhogy ügyeljenek a réteges öltözködésre. Hozom a segítséget az úton lévőknek. A 31-es számú főúton megszűnt a teljes útzár. Ugye Mende és Sűsebb között volt korábban egy baleset, két személyautó ütközött. Itt tart még a helyszínen és a 40-es kilométernél, de félpályán már megindult a forgalom. Az M3-as autópályán viszont a helyszínen is véget ért. Ugye itt a főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt történt korábban egy baleset. Most már szabad az út, a 66-os kilométernél minden sáv járható, és a kialakult torlódás is lassan feloszlik. Budapest belterületén pedig még tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, a pesti alsórakparton a Szent István parktól az Erzsébet hídig, az Erzsébet híd Kossuth Lajos utca útvonalon, a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, illetve a Széll Kálmán tér környékén. Számítsanak arra is, hogy a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárás van burkolatjavítás miatt, a 15. kerületben pedig a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert itt javítják a vízvezetéket. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánság műsor, nézzük az üzeneteket. Szia Kata, Ákos vagyok, legjobb barátomnak Tamásnak, Duke Dumont-tól az Ocean Drive-ot játsszátok le, léci. Oké, nincs akadálya. Már is érkezik a dal, sőt, ezzel indul a mai kívánság műsor, és hogy milyen a folytatásban, az önökön múlik.

Estart volt a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és benne egy naphoz tökéletesen illő dal szólt. Ez volt Jeremy Jackson-tól és Pia Zadorától a When the Rain Begins to Fall. Hogy mi lesz a következő dal, az önökön múlik. Jöhetnek az SMS-ek, vagy akár ide is csöröghetnek 0630303095-8. Vasárnap ünnepeljük majd egyébként a turizmus világnapját, és hát ahogy ezt megszokhattuk, ehhez kapcsolódva idén is sok-sok ingyenes program vár bennünket. Idén a világnap témája a víz, amelynek több arcával is megismerkedhetünk a programokon. Megtudhatjuk, hogy hogyan alakította és alakítja mai napig Budapest arculatát a Duna, hogy milyen természetes értékek tartoznak a vizes területekhez, sőt még azt is, milyen rendszerek gondoskodnak a magyar főváros vízháztartásáról. Lesznek tárlatvezetések, sétahajózások, vezetett séták. Érdemes megnézni a részletes kínálatot. A programok már ma elkezdődtek, de egészen vasárnapig részt vehetünk ezeken az ingyenes eseményeken. Ahogy említettem, a programok ingyenesek, viszont sok esetben regisztrációhoz kötöttek, regisztrálni pedig a szervező Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán tudunk. Itt a Sláger FM-en pedig lehet regisztrálni a kívánság műsorba akár SMS-ben. Ide írt nekünk Kati: sziasztok, Csibunak kérek egy George Michael számot, és üzenem neki, hogy sokat gondolok rá. Oké, Csibunak szól már is Fate George Michael-től. Előtte pedig Rita kérésére Gloria Stefantól az Everlasting Love forog. Ő ezt a dalt tesójának, Sacinak választotta a születésnapjára.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Harry Styles dala forgott, ez volt az American Girls, én pedig várom az üzeneteket 0630303958, vagy csörögjenek ide és mondják meg, hogy milyen dalt szeretnének hallani. Szia Kata, Vica vagyok, a mai hűvös esős idő örömére a Margaret Island-től az esőt lejátszanád? Természetesen, Vica, már is érkezik a dal, de előtte még teljesítem Bianca kérését, aki azt írta, hogy most szakított, úgyhogy a Soulwave miattad című dala megvigasztalná.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnap közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre lesz több felhő az égen, ott akár futózápor esetleg még előfordulhat. A Dunántúlon pedig élénk lehet még a légmozgás, máshol mérsékelt szélre lehet számítani. Reggel 11-12 fok lesz mindössze, úgyhogy elkér a kabát, délutára azonban 19-20 fokig emelkedik a hőmérséklet, és szombaton vasárnap még tovább melegszik az idő, akár 22-23 fok is lehet majd. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Sajnos újabb balesetről hoztam hírt, ez a Haller utcában történt, a Soroksári út felé, a Vaskapu utca előtt, úgyhogy itt torlódásra készüljenek. Akadozik még a haladás a Margit körúton, a Bem József utcától a Széna térig, az M1-es M7-es bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig, valamint a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, de a Rákóczi úton is sokan hajtanak a Barostértől a Blahalújza térig. A 31-es számú főúton pedig korábban történt egy nagy baleset Mende és Sűjsáv között, itt két személyautó karambolózott, de a 40-es kilométernél már félpályán megindult a forgalom, továbbra is torlódásra számíthat, aki erre hajt. Vissza a fővárosba, a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt vízvezetéket javítanak, ezért itt a forgalmat a villamos pályára terelik, és tart a gázvezeték javítás a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál, az érintett útszakaszt itt is lezárták. Vezessenek óvatosan, figyelmesen, vigyázzanak magukra és a többiekre is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sixpence and the Richard Tristle, a Kiss Me itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, úgyhogy önök a zenei szerkesztőink, gyorsan írják meg, hogy mit szeretnének hallani, 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni. Az szerintem kiderülhetett már önöknek rólam, hogy én hatalmas kávérajongó vagyok, de pontosan tudom, hogy nem csak én vagyok ennek a fekete ébresztő italnak a megszállottja, ezért is örültem nagyon, hogy ezen a héten a Budapest Café Week keretében rengeteg kávéhoz kapcsolódó program vár bennünket, a programsorozat pedig még tart, és hát olyan különlegességgel várnak majd bennünket, például holnap, mint a török kávé és kávéjóslás, ahol egyrészt mindent megtudhatunk az autentikus török kávéról, majd amikor már csak a zac marad a kávés csészénkben, akkor jöhet a program legizgalmasabb része, a hagyományos török kávéjóslás, ahol az egyes motivumok jelentésével ismerkedhetünk meg, és megtudhatjuk, hogy mit rejt a csészénk, vagy mit rejt a jövőnk. Szóval ez egy nagyon izgalmas program lehet holnapra, és hát egész hétvégén folytatódnak a programok, lesznek például szakmai tárlatvezetések a Füakávé kiállításon, és várnak még ránk különböző kávé workshopok, no meg a Running Latte Club futóprogramja, amelyen 7 kilométert futhatunk a Halászbástyától indulva, aminek a végén természetesen a célba érő futók egy csésze kávét kortyolhatnak majd át. Nagyon jó programok ezek. Itt a Sláger FM-en pedig nagyon jól alakul a kívánság műsor. Steffi azt írja, szia Kata, vőlegényemnek, Gábornak, Geszti Pétertől a Mindenki legyen rohant gazdag című dalt szeretném küldeni. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, hát akkor Gábornak Steffi a legnagyobb kincse. Oké, már is érkezik a dal, és Ildi is ért nekünk. Ő Billy Joel Uptown Girl című dalát szeretné meghallgatni.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan is tart a kívánság műsor még egy órán át. Most azonban meghallgatjuk a friss információkat, de csak miután teljesítettem Dávid kérését. Ő azt írja, sziasztok, ránk tört a csütörtöki buli hangulat, úgyhogy kérjük a Magna Cum Laude Színezd újra című dalát. Oké, Dávid, nektek szól a dal.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közel félmilliárdos jogdíjügyében. Hatalmas mezőny érkezik a Budapest maratonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán közölte, hogy az elmúlt napokban két katona is életét vesztette szolgálat teljesítés közben. A tájékoztatás szerint a halálesetek körülményeinek tisztázása érdekében a vizsgálatok már megkezdődtek, hogy pontosan feltárják a történtek hátterét. Az egyik tragédia egy 20 éves fiatal katonát érintett, aki szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. A másik esetben egy 41 éves honvéd kiképzés közben lett rosszul, akit kórházba szállítottak, ám az orvosi ellátás ellenére másnap elhunyt. Elrendelte a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintos jogdíjügyben. A rendőrség szerint feljelentés alapján rendeltek el nyomozást hűtlenkezelés gyanúja miatt, az eljárás jelenleg is folyamatban van. Amennyiben a bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését, a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó minősítésért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az adatok szerint Orbán János Dénes 2017 óta közel 497 millió forintot kapott a szervezettől honoráriumként és jogdíjként, ebből nagyjából 492 millió tavaly március óta. A kifizetések aránytalanságát jelzi, hogy a szervezet az írón kívül az elmúlt 7 évben összesen 46 millió forintot költött jogdíjakra. 14 versenyszámmal várja a mozogni vágyókat október 10-11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos program, melyen az útvonal érinti a főváros világörökségi helyszíneit, az ország legnagyobb szabadidősport ünnepe és Európa egyik legkedveltebb futóturisztikai célpontja, áll a rendező Budapest Sport iroda közleményében. A résztvevők a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól az 5 és 10 kilométeres távokon át egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig válogathatnak a lehetőségek között. A 14 kilométeres futam és a félmaraton rajtlistája már hetekkel ezelőtt betelt. A király kategória egyéniben, valamint a kétfős Powerade páros maratonban és a négyfős Tolmini trapista maraton stafétában még nyitva áll a jelentkezés. Forgalomkorlátozást vezetnek be Veszprémben a hétvégi Szent Mihály napi búcsú miatt. Szeptember 26-án és 27-én, szombaton és vasárnap 9 és 18 óra közötti időszakban módosul a közlekedési rend a városban. A korlátozás a volt naplószerkesztőség előtti körforgalomtól az Óváros tér irányába haladó útszakaszt érinti a rendezvény ideje alatt. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10 fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Október 8-a és 22-e között ismét a kortárs művészet egyik legizgalmasabb találkozó helyévé válik Budapest. A Liszt ünnep a klasszikus és kortárs zene mellett jazz és könnyű zenei koncertekkel, tánc előadásokkal, irodalmi programokkal, valamint képzőművészeti eseményekkel tölti meg a műpad tereit és a főváros számos más kulturális helyszínét.
2: Anikó, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. A meteorológusok azt ígérték, és lám igazuk lett, hogy elkezd majd derülni az esti órákban fölöttünk az ég. Ennek már most mutatkoznak jelei, oszlani kezdtek a felhők. Ebből is látszik, hogy holnap szép napsütéses időre ébredünk majd. Felhő átvonulásokra azért lehet számítani, és a Dunától keletre eső is jöhet holnap, de kellemes, alapvetően napsütéses időben lesz részünk. Reggel 11-12, délután 19-20 fok várható, szombaton, vasárnap pedig 21-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, és akkor is sok lesz a napsütés. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Egyre jobb lenne a közlekedési helyzet, mert hogy végét járja már a délutáni csúcs, viszont történt két baleset is. Az egyik a Margit körúton, a Szél Kálmán térnél a Szilágyi Erzsébet fasor felé a külső sávban, a másik pedig a Haller utcában a Soroksári út felé a Vaskapu utca előtt. Itt még számítani kell torlódásra. És készüljenek arra is, hogy a Krisztina körúton, a Szél Kálmán tér felé a Mikó utca előtt a vízvezetéket javítják, ezért a forgalmat a villamospályára terelik. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt, és az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A második kerületben a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében a csatornát javítják, úgyhogy itt is félpályás az útzár, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A Budaörsi úton szakaszosan lezárják a külső sávot a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt, a 18. kerületben pedig lezárták a Nap utcát a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca közt felújítás miatt. Vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor, és benne Laci kérése teljesül, aki azt írja, hogy Santana és Rob Thomas dala a Smooth most megnyugtatná, hát akkor már is forgatom. Ibolya pedig a csajoknak az irodába üzeni, hogy holnap találkozunk, és küldi nekik a Hold Me Closer-t Elton John-tól. Sláger!

Ez tényleg egy megnyugtató dal. Szentanától is Roptomasztól szólt a Smooth. Ez pedig a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és még egészen 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, úgyhogy ha van egy dal, amit szívesen meghallgatnának, akkor gyorsan írjanak. Én pedig mielőtt a következő kérésre rátérnénk, mondom, hogy hol bulizhatunk ezen a hétvégén. Hát például Dunaföldváron, mert hogy most rendezik a Dunaföldvári Szüreti Fesztivált pénteken és szombaton. Az esemény helyszíne a Vagbottyán tér, vagyis a Piac tér lesz majd. Két színpad is lesz. Holnap este a kis színpadon Nóta és Operett Gála, nagy színpadon pedig Zanzibár koncert lesz. Szombaton jön a Szüreti Ízek főző versenye. A családokat a Kolombos együttes szórakoztatja majd. Aztán 2 órakor indul a Szüreti felvonulás. De lesz néptánc gála, sőt a 4-es street is mesél majd a Bornak, úgyhogy fergeteges lesz a hangulat Dunaföldváron. Ezt a szüreti mulatságot se hagyják ki. És akkor nézzük, hogy döntöttek a Sláger FM hallgatók, milyen dalok nem maradhatnak ki a mai kívánság műsorból. Sipinek üzenem, hogy már nagyon várom, hogy hazaérjen és küldöm neki az Ugye nem bántad meg című dalt. Anikó írta nekünk ezt az üzenetet, Dr. Béres dolgozta át ezt a régi slágert, akihez Verép Tomi csatlakozott. Már is meghallgatjuk, és kedves Kata, játszaná valamit Bonnie Tylertől? Nagyon szerettem a hangját és a dalait. Ez pedig Sanyi írta. Sanyi, remélem jó lesz a Holding Out for a Hero. Szerintem ez volt a legnagyobb slágere az énekesnőnek.

Meggyőződésem, hogy amihez Dr. Béres hozzányúl, abból sláger lesz, és lám, ezt a dalt is milyen jól átalakítottam Veréb Tomival. Ez volt az Ugye nem bántod meg itt a Sláger FM-en, és ez még a kívánság műsor, és már is nézem az üzeneteket, nagyon sokan írnak nekünk, nagyon helyes, 0630303095, ide várom még a kéréseket. Tibi azt írja, hogy a lányának, Anettnek a sikeres nyelvvizsgához gratulál, és küldi neki Taylor Swift Antihero című számát, mert ez a kedvenc dala, hát akkor Anettnek szól már is a dal, de előtte Dua Lipától a Training Season-t forgatom, ezt pedig Réka küldi a szép szemű futárfiúnak.

0: Gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek holnapra a meteorológusok. Pénteken a napsütés veszi már át végre a főszerepet. Persze azért lehet még számítani felhőkre, amikből akár eső is érkezhet elszórtan, de elsősorban a Dunától keletre lévő területeken. A légmozgás mérsékelt lesz térségünkben, azonban a Dunántúlon élénk széllökésekre is lehet számítani, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 19-20 fok körül alakul majd. Szombaton és vasárnap is sok lesz a napsütés, akkor 21 és 23 fok között alakulnak a maximumok, úgyhogy semmi nem állja útját a hétvégi slágerpikniknek. Most arra túljutottunk a délutáni csúcson, viszont városon kívül még van néhány hely, ahol torlódik a forgalom, például a 31-es számú főúton, itt Mende és Sűsáv között korábban két személyautó ütközött, a 40-es kilométernél továbbra is félpályán haladhat csak a forgalom, és erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata térségében ugyan sokat csillapodott a torlódás, de most Bicske és Biatorbágy között lassú az előrejutás, különösen a külső sávon, ahol egymást érik a kamionok. A fővárosban pedig nehezíti a közlekedők dolgát, hogy lezárt a félútpályát a 22. kerületben, a Dévény utcában, a Háros utca közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. A 15. kerületben, a Rákos úton, az Arany János utcánál vízvezetéket javítanak, ezért itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, és szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. Vízvezetéket javítanak az Óhegy utcában, a Szlávi utcánál, úgyhogy a forgalom itt is egy sávon váltakozva halad, a Balatoni úton pedig a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között. Időszakos és szakaszos sávlezárás van, mert javítják a burkolatot. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

FM a legnagyobb slágerek, változatosan, benne pedig szól a kívánság műsor, és akár születésnaposoknak is lehet üzenetet küldeni, és ha már születésnapos, hát képzeljék, a Puskin mozi a 100. születésnapját ünnepli, nem is látszik rajta, úgyhogy különleges programsorozatra számíthatunk a következő hetekben. 1926. novemberében nyitotta meg a kapuit a nagy közönség előtt a mozi, úgyhogy holnaptól egészen november végéig a Puskin 100 mozi fesztivál vár majd bennünket, lesznek ritkán látható klasszikusok a kínálatban, de élőzenés vetítések, kreatív filmhíradók és beszélgetések is várnak ránk. Rögtön holnap az első program egy élőzenés vetítés lesz, az 1927-es Metropolis című német Néma sci-fi kerül Gyöngyvászonra, amely ez alkalommal Zságer Balázs újra komponált zenéjével kell majd új életre. Hú, fantasztikus lesz, de olyan filmek szerepelnek még a következő hetek kínálatában, mint a Hippolyta lakája, Volt egyszer egy Amerika, a Szeleburdi család, a Bagdadi tolvaj, a Vuk, vagy éppen a Kemény kalap és krumpli orde, a Bicikli tolvajokat is újra nézhetjük majd. Tényleg fantasztikus a kínálat, úgyhogy gyerünk a moziba is, ünnepeljük a Puskin 100. születésnapját. Itt a Sláger FM-en pedig akkor lássuk, mivel folytatódik a kívánság műsor. Hát nem egy születésnapi üdvözlettel, hanem egy jobbulás kívánó üzenettel. Gitta azt írja, sziasztok, Gyöngyi barátnőm még mindig lázasan nyomja az ágyat otthon, remélem hétvégére jobban lesz, küldöm neki a Valmar Steamvac című dalát. Gyöngyinek jobbulást kívánok én is. Már is érkezik a dal, és itt van Gabi üzenete is. Kedves Kata, ebben a melankolikus időjárásban jól esne Belinda Carlisle Circle in the Sand című dalát meghallgatni. Gabi, kívánságot számomra parancs, jön a dal!

Nice Mr. Szólt a Nice to Meet You itt a Sláger FM-en. Én pedig lassan zárom a kívánságtárunkat, hiszen mindjárt 8 óra lesz, úgyhogy jönnek a friss információk. Kívánságműsor pedig legközelebb hétfőn jelentkezik majd, illetve nem, mert hétfőn ugye a hónap utolsó hétfője lesz, tehát az édes kettes jelentkezik majd 6 órakor Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal, úgyhogy kedden teljesítek legközelebb kívánságokat, illetve most még egy kérést, ami

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit@adó.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Nem jössz fürdeni?
7: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
6: Ne szenvedj már, kent be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
7: Kanesten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kanesten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Svájc jelentős összeggel támogat 10 magyarországi intézkedést. Nem hirdettek nyertest a hévízi fürdő és kórház tervpályázatán. Ősszel ismét útnak indul a sportrégió ingyenes szűrővizsgálati rócsója. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 87 millió svájci frankkal, vagyis mintegy 34 milliárd forinttal járul hozzá Svájc 10 magyarországi intézkedés megvalósításához, közölte a Sándor Palota. A támogatási program 8 területet érint, köztük az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonyságot és a szakképzést. A közlemény szerint erről Baka András köztársasági elnök és Guy Palmerin svájci államfő egyeztetett New Yorkban, az ENSZ közgyűlésen. A találkozón megemlékeztek arról is, hogy Magyarország és Svájc csak nem 80 éve állította helyre diplomáciai kapcsolatait. Nem hirdettek egyértelmű nyertest, de 7 pályaművet megvásároltak a Hévízi tó és a Hévízi Szent András Reuma Kórház és Gyógyfürdő fejlesztésére kiírt építészeti tervpályázaton. Ezt a csütörtöki Hévízi díjátadó ünnepségen jelentette be a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkára. Szemerei Samu arról számolt be, hogy 14 pályázat érkezett be, de olyan pályamű nem született, amely teljesen egyértelműen a folytatás irányába mutat. Voltak olyanok, amelyek a térség egészére adtak javaslatokat, egységes építészeti elképzeléseket vázoltak, vagy arra kínáltak megoldást, hogy a tavon úszó fürdők miként valósíthatók meg ökológiai érintettség nélkül. Végül azt a 7 pályaművet díjazták és vásárolták meg, amelyek hozzásegítik a minisztériumot és a várost, hogy miként pontosítható a fejlesztés szakmai programja. A későbbiekben az összes érintettel közösen létrehoznak egy mestertervet, ami a következő lépésekhez vezet, fogalmazott az államtitkár. Ősszel ismét útnak indul a sportrégió ingyenes szűrővizsgálati rócsója. A Veszprém-Balaton Európa sportrégiója 2026 program részeként októberben és novemberben 12 településen várják majd az érdeklődőket. A kezdeményezés célja, hogy a megelőzés és a rendszeres szűrővizsgálatok minél több ember számára könnyen elérhetők legyenek. Az első állomás október 2-án Balatonudvari lesz, ahol rizikófelmérésen, PSA szűrésen, csontsűrűségmérésen, valamint szájüregi vizsgálaton és testösszetétel analízisen lehet részt venni. A vizsgálatokra regisztrálni aznap a helyszínen lehet, amihez tajkártya szükséges. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a rendszeres vizsgálatok segíthetnek abban, hogy időben kiderüljön, ha valamilyen egészségügyi problémára érdemes odafigyelni. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balatonalmádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán. A vízisport idén ősszel került a tananyagba abban az iskolában, ahova egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és akinek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benyámin olimpikon vitorlázó, közölte a Magyar Vitorlás Akadémia. Az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptemberben. Országszerte közel 100 különleges programmal várják az érdeklődőket a Turinform irodák a Turizmus Világnapja alkalmából szeptember 21-e és 30-a között. A kínálatban tematikus városnézések, kulturális, gasztronómiai és aktív turisztikai élmények is szerepelnek. Balatonfüreden, Badacsonyban és Bonyarcvashegyen például vezetett borkóstoló túrákat tartanak. Veszprémben városfelfedező sétán elevenednek meg a városi legendák, Tihanyban pedig kincskereső játék várja a látogatókat. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők a helyi értékeken keresztül ismerjék meg Magyarország turisztikai sokszínűségét.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Halott pénz dala, ha dobban, ez pedig a Sláger este, és ugye valamennyiünk szíve megdobban, amikor a természet a téma, és hát ma reggel a Sláger reggelben Podem Petra és Somogyi Zoli talált egy szívmelengető szavazást, egy alaszkai nemzeti park ugyanis évről évre mackóhízó versenyt rendez, erről is szó volt ma reggel.
1: Jelentem, keresik Alaszka legkövérebb medvéjét. Én már két napja mi is szavazhatunk, mert mi magyarok, tehát önök is szavazhatnak, mert hogy csak úgy, mint az elmúlt években, barna medvékről láthatunk mindenféle posztokat, képeket az alaszkai Katmai Nemzeti Park weblapján, és azt lehet megnézni, összehasonlítani, ilyen fotópárok vannak, hogy a tavaszhoz képest melyik maci hízott föl a leginkább felkészülvén a téli álomra. Szeptember 22-én, tehát tegnap előtt indult a szavazás, és ezzel együtt a kövér medve hét. Én azt nézem, hogy a csajok közül nekem a Marshmallow, aki nagyon meggyőződnek tűnik, de az urak mezőnyében, hát úgy látom, hogy Chunk és Walker nagyon szépen összeszedte magát. Vannak egyéni versenyzők, igen, vagy jelöltek, és vannak medve családok.
2: Na, látod?
1: És azt nézem, hát figyelj, a medve családok nem híztak meg annyira, tehát hogy az egyedülálló medvék most vagy kajába folytották a bánatukat, vagy a magányukat is azért, de sokkal jobban meghíztak, mint a medve családok.
2: Na, hát éppen ezért jó, hogy itt van velünk egy profi, majd megmondja mindjárt, hogy ez családban hogy működik. Györfi Tamás, a Veresegyházi Medve Otthon állatgondozója és Solymásza. Jó reggel!
1: Szevasztalás!
3: Szia. Sziasztok, üdvözlet a hallgatóknak!
1: Nálatok, hogy állnak a medvék?
3: Nagyon jók, ők is ilyenkor már nagyon-nagyon sokat esznek, úgyhogy ők is készülnek a téli pihenőre.
2: De mit jelent a nagyon-nagyon sok? Tehát ők már tudják ilyenkor genetikájukban van kódolva, hogy most akkor többet kell lennünk, vagy ti adtok nekik több ételt?
3: Hát ez úgy működik a medvéknél, az alaszkai barna medvéknél is, igen, és az európai barna medvéknél. Tehát ez egy két alfaj amúgy, tehát ők nagyon-nagyon hasonlók, de mégis különböznek egymástól. Tehát az a partvidéki barna medvék ott a Katmai Nemzeti Parkban, nálunk pedig az eugázsiai barna medvék vannak. És tehát ez nekik egy ilyen, pontosan, ahogy mondtad, ez egy ilyen hiperfágia állapotba kerülnek a nyár végén, ez egy ilyen túlevési időszak, aha, amikor is nagyon sok táplálékot vesznek fel, nyilván készülnek a téli pihenőre. Ez nem is igazi hibernációnak hívjuk ezt, mert inkább ez torpornak hívjuk mi ez szaknyelven. Ez a torpor állapot, ez azt jelenti, hogy ezek a medvék nem hibernálnak, úgy, mint mondjuk a kisebb rágcsálók, hanem ők ilyen pihenőbe kerülnek. Ez a torpor állapot annyiban különbözik a hibernációtól, hogy azonnal fel tudnak ébredni ebből. Tehát még egy sünnek órákig tart, mire a hibernációból ő felébred, a medvék a percek alatt fel tudnak ébredni.
1: Szóval nem menjünk medvebarlangba december közepén se, vagy januárban. Jó,
3: nagyon veszélyes. Fontos. A kutatók is nagyon-nagyon óvatosan közelítik meg egy ilyen medvebarlangot, pontosan emiatt. Tehát a túllevés elkezdődik, ugye nyár végén is nagyon sokat vesznek föl, még az európai barna medvék is 50-60 kilót is megesznek. Egy nap nyilván a parkvidéki barna medvék, ugye ennek a dupláját is megehetik, köszönhetően az állománynak, de nálunk is nagyon sokat fogyasztanak.
1: Ugye ez nyilván ösztönből fakad, hogy elkezdenek a nyár vége felé enni. Na de, ugye ott Alaszkában ők egy nemzeti parkban élnek, és hogy mondod a lazacra, hát úgy kedvük szerint vadásznak. Tehát oda mennek, és azt hiszi, én most eszem, odáll a folyóba, elkapja meg
2: ezt.
1: Nálatok, ahol ugye mégiscsak zárt körülmények között vannak, nyilván annyit esznek, amennyit adtok nekik. De bármennyit megesznek, amit adtok, vagy le tudjátok követni, hogy éppen mennyit óhajtanak fogyasztani a macik?
3: Igen, természetesen mi is sokkal több takarmányt adunk nekik ilyenkor. Olyan 1300-1400 kiló kaját is kapnak. Mint ahogy az európai barna medvék általában a természetben, ők ugye nem lazacon híznak meg. A természetes táplálékuk zöldség, gyümölcs, gyökerek, rovarok, dögöt is fogyasztanak természetesen ilyenkor. Mi ugye ugyanígy hasonlóan 70-80%-ban zöldséget, gyümölcsöt adunk nekik is, állati fehérjét természetesen.
2: Tamás, jó, hogy itt vagy velünk, mert egy régi vágyam, hogy valaki elmagyarázza nekem, bár én egyik előadásodat már hallottam egyébként ezzel kapcsolatban, de hogy a macik a mézet tényleg szeretik?
3: Nagyon szeretik a mézet, nagyon szeretik mindent, ami édes. Tehát az édes gyümölcsöket abszolút előtérbe helyezik, amikor táplálkoznak. Nagyon szeretik a mézet, csak nagyon-nagyon kevés mézhez jutnak a természetben.
2: Aha.
3: Tehát az, hogy ők rengeteg nézetesnek ez nem így van. Tehát egy nagyon...
2: Szeretnének, csak nem
1: megyek. Amikor Veresegyházon jártam, emlékszem, hogy ott álltak a kerítésen emberek fakanállal, és így nyúlkáltak be a vízre, és érdekes módon nagyon-nagyon szerették a jelek szerint. A másik, akkor én meg ezt örülök, hogy végre megkérdezhetem, hogy egyszer, amikor ott voltam nálatok, és álltam, hogy kerestem a szemem, hogy hova lett a maci, és akkor egyszer csak látom, hogy egy ilyen fának a maradványa, tehát állt egy fa, aminek már nem nagyon volt lombozata, hanem inkább csak a törzs ott meredezett a magasba, és a tetején kapaszkodott a medve. Ez neki miért jó? Tehát ő is spottingol, mint a...
2: Onnan jobb a kilátás, tudod.
1: Ja.
3: Hát ők nagyon szerettek fáramászni, leginkább a bocsunk, a temes nagyon-nagyon szeret fáramászni, ilyen kis rontópál, mert ő fölmászik és letöri az ágakat. Aha. És már egy másik nőstény medvénk, a fiatalabb nőstény medvénk, a Lilú is nagyon kedveli a fáramászást. Abszolút kedvtelésből mászhatnak fára, vagy éppen kergetőzésből el a nagyobb medvék elől mászik fára, de nagyon kedvelik.
1: Az vagy a szurikátáktól tanulta, hogy érdemes néha körülnézni.
3: Igen.
2: Tamás, figyelj, és nálatok a téli álom az hogy zajlik a medvéknél, mert nyilván nem úgy, mint a természetben.
3: Igen, hát a természetben ugye a téli pihenés abból indult ki, nyilván, hogy nincsen télen táplálék, tehát aha. Amikor még ugye nem volt klímaváltozás, és nagyon kemények voltak a telek, és hóborítja a tájat, akkor nem talál a medve kaját, és ezért vonult téli pihenőre, ez ilyen természetes folyamat náluk. Mivel hogy a telek enyhébbek, főleg itt nálunk Európában már, sőt is Magyarországon is, vannak olyan medvék, amelyik el se mennek téli pihenőre, hiszen mindig talál táplálékot. Tehát itt elsősorban nem a hideg miatt vonulnak ők el, mert azért, mert nem találnak táplálékot. És mint nálunk a medve otthonban is vannak olyan medvéink, annak ellenére, hogy 15 barlang áll rendelkezésükre a téli pihenő, ez nagyon sokan el se mennek. És ebből
1: kibérelném az egyiket, akkor én.
3: Igen, nagyon jó beszalmázzuk, tehát nagyon kényelmes és nagyon meleg lehet, igen.
2: Nagyon köszönjük, Tamás, okosabbak lettünk medveügyben.
3: Nagyon-nagyon szívesen. Szép napot nektek, szia.
2: Szép napot, szia. És menjünk szavazni, tényleg, komolyan, mert mi innen Magyarországról is dönthetünk, hogy melyik maci, például az egyik rekorddel az 636 kilós volt, kérem szépen, azért az menő.
0: Tényleg érdemes megnézni a Katmai Nemzeti Park oldalát, ahol egyébként még webkamerákon keresztül is figyelhetjük a mackókat. Itt a Sláger FM-en pedig holnap reggel is hallhatják Bordán Petrát és Somogyi Zolit, hiszen érkeznek reggel 6 órától a Sláger reggellel, és velük tart Cila is, ne maradjanak le a hét záró reggelről. Most pedig megyünk tovább Cserháti Zsuzsa dalával. Jön az I Love You Baby.

0: Bíró Csongor Dala szólt, ez volt a Macska kövön itt a Sláger FM-en. Ma este 9 óráig rádiózhatunk együtt, hiszen 9 órakor érkezik majd Peller Marian és indul a Lélekközösség, 10 órakor pedig a mikrofont Esmiller András veszi át, hiszen indul majd a Slágerkult, és benne Andris többek közt Pintér Tiborral, Tenyával beszélget majd, aki a Nemzeti Lovas Színház alapítója és igazgatója. Az új évadról beszélgetnek majd, amely ezen a hétvégén egy évadnyitó gálával kezdődik a Kincsen Parkban, musicalekkel, operett részletekkel és természetesen lovas jelenetekkel, de mindenről bővebben este 10 után is hallhatunk a Slágerkultban, most azonban egy picit belefülelünk a beszélgetésbe.
1: Csináltunk egy fantasztikus gálaműsort, egy jótékonysági gálaműsort, ahol összefogtak a Szinetár Miklós volt végzős növendéke, az utolsó osztály, ami majdnem 30 évvel ezelőtt végeztünk, Dorogi Barbaráért, aki sajnos daganatos beteg lett. Több mint 19 sztár, 30 ló, óriási teltház, ez most pénteken volt. Tényleg életem egyik legszebb szakmai pillanata, hiszen összegyűlt egy olyan közösség, akinek mindig is bizonyítani akartam. Hát most bizonyíthattam, ráadásul megmentettük vele Barbarát, tudunk neki egy csomó pénzt adni a betegségére, hogy felépüljön. De itt még nincs vége a sztorinak. Szinetár Miklós volt a fővédnök, és 94 évesen végignézte az emeritus doktor, doktor emeritus Kossuth Díjas Szinetár Miklós ezt a produkciót, és már ott is hangot adott annak, egyébként a Dóri is föllépett, a Szinetár Dóra is, hangot adott annak, hogy hát nagyon büszke rám. És a végén meg is fogott egy mikrofont, és ezt elmondta, hogy micsoda kezdeményezés ez a Lovas Színház, ő még ilyet nem is gondolta volna, majd tegnap felhív, hogy szolgáltassak minden adatot a színházamról, ha lehet, csodás fotókkal, különösen amikor egy tüzes zongorát ugrok, mert azt ő nagyon megiklette, hogy éneklem a Hely cigány című dalt, miközben ugratok egy tüzes zongorát, mert ő a utolsó könyvében, az Utószó című könyvében, melyet a három Szinetár kötet után most végső soron kiad, szeretne egy, ha nem is egy teljes fejezetet, de egy komolyabb említést. A Nemzeti Lovas Színházról, erről a formáról, hogy mi magán kézbe tartjuk ezt, hogy ez független magánszínházként hogy tud ilyen európai színvonalú lenni, ezek az ő szavai. Úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és innen jutott eszembe, hogy pont ma kérdeztem ezt valakit, hogy gyerekek, ezt Szinetár tanár úr maga írja szerintetek, vagy valakit megkér, hogy ezeket a fejezeteket dolgozza ki, írja meg, és már úgy kerül hozzá. Lehet, hogy te ezt mint szellemíró jobban tudnád a választ, de szerintem ezt ő írja.
2: Én úgy tudom, hogy ő abszolút maga.
1: Így van.
2: Ő abszolút maga, és le a kalappal előtte. No, hát egyébként óriási dolog, amit végigjártál, tényleg igaza van Szinetár tanár úrnak, mert nem volt ez könnyű út, erről már beszélgettünk néhányszor. Sok-sok akadályozó tényezővel kellett szembe menned, de hát ki, ha nem te.
1: Még most is nehéz ez az út. Komolyan? És én azt gondolom, hogy ettől szép. Szóval
2: azt hinnénk, hogy egyre egyszerűbb. Hát, telik az idő.
1: Igen, de egyre nagyobb a vágyak. Egyre nagyobbak a vágyak is.
2: Ja, értem.
1: Szóval ez mindig így van, hogy az ember elkezdi piciből, és azt mondja, hogy jaj, ha nekem lesz majd két lova, milyen bo... Aztán van két lova, akkor már 20-at akar. Van 20 lova, 200-at akar. És ez így van a színház csinálása, meg lovas színház csinálása. Nyilván véletlenül mondtam most a lovak mennyiségi példáját. De azért azt gondolom, hogy én nem vagyok fukara hálaadásban sem, hogyha jó Isten felé kell fordulni esetleg, vagy önmagában a kollégáim felé, és néha számot vetek azzal, hogy tényleg mi mindent értünk el, és ez az este, ez a péntek este, ez a jótékonysági gála, ez egy számot vetés volt, egy számadás volt magunk részére, hogy Úristen, mi mindent elértünk, és egy kicsit óvatosságra int engem, hogy vigyázz, tenya, ne legyél mohó, ne legyél sokra vagy nagyra vágyó, most egy picit állj meg, most egy kicsit örülj annak, hogy egy Szinetár Miklós
2: ott szabad örülni,
1: akinek mindig bizonyítani akartam.
2: De tényleg?
1: Mindig.
2: De neki is, vagy csak neki, vagy az osztálytársaknak?
1: Az osztálytársaknak még sokkal jobban.
2: Miért?
1: Van egy álmom, visszatérő álmom, hát sok van nyilván mindannyiunknak a félelmeinkről. De van egy visszatérő álmunk, képzeljétek el, hogy valami olyasmi, hogy Veszprémben gubbasztok otthon, már elvégeztem a színművészeti egyetemet, és nincs munkám. Uh-huh. És az összes többi, én veszprémi fiú vagyok, összes többi kollégám már felszerepeket játszik, meg színházat igazgat. és nekem még mindig nincs munkám. És ezt álmodom. És akkor hogy oldjam ezt meg? Hogy ússzam meg? És akkor, hogy a színművészetire visszamegyek még a kollégiumba, egy évig ott akarok lakni, hogy hát, ha majd Pesten felfigyelnek ránk, és ilyenek. És ez egy állandóan visszatérő. Miközben jelenleg az osztálytársaim tájékoztattak arról, hogy figyelj, tenya, jelenleg neked megy a legjobban.
2: Na, igen,
1: és de szeretnénk a színházadban játszani, vagy közreműködni, hát valahogy. Igen. Nagyon érdekes az élet, de képzeljétek, hogy még mindig ettől félek. És nyilván ez a félelmem, ez valahol a hagyományok is nyúlványában ott létezik, és talán ez is sarkal arra, hogy ilyen őrült szorgalmas legyek, vagy ennyi mindent melózzak azért, hogy ezeket az álmaimat megvalósítsam, meg nyilván az álmok motiválnak, hogy egyre jobb legyen.
2: Őrület egyébként. Látod, most belőlem is előhúzol ilyen régi emlékeket. Én meg mit szoktam elmondani, hogy lekésem az utolsó buszt, képzel. Ilyeneket támadom, és igen, akkor mindig arra ébredek, hogy de már van autóm, nem kell semmitől
1: tartani. Na, de ugye milyen érdekes? Hát az ugyanaz. Ugyan,
2: abszolút, abszolút.
1: Ugyanaz.
2: Őrület.
0: Érdemes lesz meghallgatni a teljes interjút, és ma este 10 után a Slágerkultban Espiller András, tehát Pintér Tiborral, tenyával beszélget, többek között. No, de most megyünk tovább, jön az AD Stúdió dala, a Páratlan Páros. Ez csak

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a sláger este, a sláger reggelben pedig volt egy nagyon komoly téma. Ismét előkerült a béranyasság, mégpedig annak kapcsán, hogy Lady Gaga kislánya néhány hónapja béranya segítségével született. Hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban, hogy jogi és etikai szempontból milyen a béranyasság megítélése a világban és hazánkban, arról faggatta reggel Pordán Petra és Somogyi Zoli dr. Sándor Judit jogász, bioetikust, a Közép-Európai Egyetem professzorát.
1: A béranyaságról szeretnénk beszélgetni egy picit részleteiben is. Itt van velünk a vonalban dr. Sándor Judit jogász, bioetikus, a Közép-Európai Egyetem professzora.
2: Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Professzor asszony, milyen orvosi, illetve egyéb élethelyzetekben fordulnak a párok mondjuk a béranyasághoz, mint utolsó lehetőséghez?
3: Ennek nagyon-nagyon sokféle esete létezik, és azt hiszem, hogy itt nagyon sok olyan vélekedés van, ami az életben azért egy kicsit másképpen működik. Hogyha hírességek eseteiből indulunk ki, ez nagyon sokszor torzíthat, és különösen az amerikai példák, ahol ugye nincsen szövetségi szabályozás a béranyaság semmilyen formájára sem, tehát az adott államok különböző szabályai szerint járnak el, illetőleg nagyon sokszor ez egy fehér terület. Európában azonban a reprodukció az egy nagyon fontos szabályozási terület, és szinte minden országban többször is komoly etikai jogi vitákra került sor ebben a kérdésben. Talán ismeretes az, hogy Magyarországon eredetileg az 1997-es egészségügyi törvényben szerepelt egy úgynevezett dajka terhesség. A fogalom azért más egy kicsit, mint a béranyaság, mert itt az volt az álláspont, hogy korlátozott esetben, akkor, amikor például egy családtag, egy testvér, egy sógornő tud segíteni a meddő családtagján, akkor adjuk meg ezt a lehetőséget, voltak további feltételek is, azonban ez a része az egészségügyi törvénynek soha nem lépett hatályba, pont a keletkező viták miatt, illetőleg minden esetben ugye ezt össze kell kötni családi jogi normákkal is, hiszen nem csak az egészségügy területét érinti. Egyébként reprodukciós eljárásoknál véleményem szerint kellene egy olyan rendszeresen visszatérő szabályozás és etikai vita, ami az újonnan megjelenő eljárásokat egy picit összeveti egymással. Ugye 1978-ban megszületett Louise Brown, és utána szinte nem volt megállás, minden évben újabb és újabb reprodukciós eljárások váltak lehetővé, ami hát remélhetőleg egyre több embernek tud segíteni ahhoz, hogy gyerekhez jusson. Azonban, hogyha ezeket összevetjük egymással, hogy mi az, ami lehet, és mi az, ami nem, akkor hát rengeteg következetlenség van. Azt szokták felvetni a béranyasság, vagy pótanyasság, vagy dajkaterhesség támogatói, hogyha engedjük azt, hogy segítsünk azon, akinek mondjuk nincsen petesejtje, vagy nem megfelelő a petesejtje, akkor petesejt donáció, adományozás révén gyerekhez jut, de akinek méhe nincs, vagy esetleg tragikus esetben mondjuk még egy daganatos betegség miatt eltávolították, hogy akkor lehessen segíteni rajta. De hát nyilvánvalóan a másik oldalon pedig olyan etikai érvek szerepelnek, hogy nagyon nehéz elválasztani egymástól a különböző motivációból létrejött ilyen megállapodásokat.
1: Ez veszti fel, gondolom, a legkomolyabb etikai kérdést, hogy vajon, hogyha valaki 9 hónapig ugye kihordja a magzatot, és ő szüli meg, hogy akkor vajon nem ő számít-e mégis édesanyának, még ha nem is az ő petes, egy nagyon nehéz kérdés.
3: Nagyon sok. Egyébként ugye volt egy ilyen jogi elf, hogy Mater Semper Certa azt, és azt gondoltuk sokáig, hogy az egyetlen biztos pont a családi jogállásban az anya személye és a szülő anya tekinthető annak. És az az érdekes, hogy olyan országokban is, ahol egyébként egy ilyen szürke zóna a béranyaság, ott is általában az a probléma, hogy többfajta jogi folyamatból tudnak végül jogi kapcsolatot létesíteni az így megszületett gyermek között, mert mondjuk a születési anyakönyvi kivonatban, Belgiumban is a szülő anyának kell szerepelnie. Annyira előre mentek ezek a mesterséges reprodukciós eljárások, hogy nagyon nehéz meghúzni a vonalat, hogyha akkor segítünk, hogyha nincs petesejt, vagy nagyon komoly más egészségügyi problémák vannak, ugyanakkor, akkor, amikor valaki mondjuk a méhe hiányában nem tud gyermeket szülni, neki meg nem segítünk.
1: Akkor meg
3: vagy,
1: nem.
3: Vagy
1: ez kemény harc lesz még az...
3: Tehát a diszkriminációs helyzetek is keletkezhetnek.
1: És azt is elejét kell venni. Csak egy professzor, hogy bocsánat, csak egy igennel vagy egy nemmel válaszoljon. Ön szerint belátható időn belül Magyarországon létrejöhet majd ilyen béranyasági jogállás? Vagy lehetőség?
3: Én ezt a közeljövőben nem látom, az, hogy újra kellene vitatkozni erről, hiszen nagyon régi az egészségügyi törvényünk, ez számos olyan reprodukciós norma van, ami most már elavult, és azóta újabb eljárások vannak, és egyébként is célszerű ezeket rendszeresen átnézni, megvitatni, pont azért, hogy konzisztens, igazságos legyen a szabályozás mindenkivel szemben.
1: Beszélünk még akkor erről, nagyon szépen
2: nagyon köszönjük
1: a segítségét. Viszont hallásra, további jó munkát.
2: Viszont hallásra.
1: Köszönjük professzor dr. Sándor Juditnak a CEU-tól.
0: Érdekes és elgondolkodtató ez a téma minden szempontból. Holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel, sőt nem csak Pordán Petra és Somogyi Zoli, de Cilla is érkezik, úgyhogy ébredjenek velük 6 órakor, most pedig az Intim Torna Illegál dala szól a Csillagtengeren.

eszméletlen romantikus dal, a Kim Nováktól szólt a Gyémánt itt a Sláger FM-en. Én pedig most ezzel a dallal megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és kívánok további szép estét és jó rádiózást, hiszen 9 órakor rögtön a hírek után indul majd a Lélekközösség, Peller Marian műsora, utána pedig jön Esmiller András és indul a Slágerkult, velem pedig legközelebb holnap délelőtt 10-kor találkozhatnak, utána pedig a Magyar Vasút Történeti Parkban szombaton. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ázsiai kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban. Eltűntek a kordonok a kúria épülete elől a Kossuth téren. Több vonattal és kerékpárhellyel készül a MÁV a Börzsöny ringre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A szőlőültetvény mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Eltűntek a kordonok a kúria épület elől, a munkálatok leginkább a belső részekben folytatódnak, így a tér lassan visszanyeri a szépségét, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Elmondta, az előző ciklusban megkezdett építkezésekkel kapcsolatban a Tisza kormány álláspontja az első naptól világos, a műemléki helyreállítást és az értékek megmentését folytatják, ugyanakkor minden egyes projektet tüzetesen átvilágítanak több szempontból is. Megvizsgálják, hogy a megkötött szerződések nem túlárazottak-e, illetve mennyire előre haladottak, amennyiben racionális, akár új közbeszerzést is kiírnak, ahogy ezt a budai vár néhány beruházása esetében is teszik. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a Börzsöny ring kerékpáros teljesítménytúrára, amelyet szombaton rendeznek meg. A Budapest-Vác-Szob vonalon aznap több vonaton is a megszokottnál több kerékpárt lehet szállítani, és mentesítő vonatot is indítanak a nyugati pályaudvarról a versenyhelyszínére Szobra, közölte a vasúttársaság. A közlemény szerint, akinek nincs bérlete, a Szobra történő utazáshoz érdemes a mindössze 999 forintba kerülő Pest-Vármegye 24 napi jegyet váltani. A távolabbról érkezők számára pedig a 4999 forintba kerülő Magyarország 24 napi jegyet javasolják, amelyek egész nap korlátlan számú utazásra jogosítanak a vármegyében, illetve az ország egész területén. Hozzátették, hogy a kerékpárjegy ára egy útra 500 forint, de használható az egy hónapra érvényes kerékpár országbérlet is. 2026-ban új helyszínen a Hungexpón várja az olvasás szerelmeseit a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A négy napos eseményen könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, beszélgetések és dedikálások követik egymást, miközben a kiadók legfrissebb kötetei között is lehet válogatni. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek, a fókuszba az ír irodalom kerül, a díszvendég pedig Colm Tobin, a Brooklyn című regény szerzője lesz. Péntek este 6 órától jelentős forgalmi változásokra és lezárásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén, a stadionban megrendezésre kerülő Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. Várhatóan 18 óra és 23:50 között lezárják a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságában, valamint az István-Mezei utat. A mérkőzés befejezését követően várhatóan 22:20 és 23:20 között a Stefánia utat is lezárják a Hungária körút és a Tököli út közötti szakaszon. Mivel az aréna környékén a parkolási lehetőségek korlátozottak, a közlekedési társaság azt javasolja, hogy a szurkolók közösségi közlekedéssel közelítsék meg a helyszínt.
2: A sikeres vállalkozók és a műsor banki partnere a Raiffeisen Bank.
3: Váltsd velünk valóra!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélek Közösség Peller Mariannal, azon belül pedig a Valóra Váltva sorozat, amelyben arra vagyok kíváncsi, mi történik az ötlet és a megvalósulás között. Milyen döntések, kételyek, sikerek és kudarcok vezetnek odáig, hogy egy álomból végül valóság legyen. És egy igen különleges történet érkezett ma hozzám, ugyanis egy páros személyében, akik az életben is társak és adott esetben a munkában is tudják egymást támogatni, sőt, ha minden igaz, akkor együtt is vállalkoztak, de majd mindjárt rátérünk a lényegre, csak először bemutatom mai vendégeimet. Lépő Jurikát, azaz DJ Narát, aki japán-magyar gyökerekkel rendelkező DJ, és egy erősen férfiak által uralt közegben építette fel a saját nevét. Évekig szinte egyedüli nőként képviselte itthon a hip-hop és R&B műfajt, játszott a Balaton Sound nagy színpadán és olyan világsztárok előtt, mint például Wiz Khalifa. És itt van Lenkei Ákos, az ő története Dunaújvárosból indult, a hip-hop, a grafika és a streetwear szeretetéből, 22 évesen már saját céget alapított, majd abból az egyszerű felismerésből, hogy Budapest ugyanolyan erős identitás lehet, mint New York vagy Los Angeles, felépítette a BP Shopot, amely az egyik legismertebb hazai streetwear márkává vált. Sziasztok, drágák! Úgy örülök, hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést.
1: Szia, Marian, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
0: És már csak ennyiből is le a kalappal előttetek, mert külön-külön is nagyon erős a történetetek, és akkor mindenhez még ráadásul egymást is tudjátok erősíteni. Kezdjük ott, hogy amikor először találkoztatok, akkor épp hol tartottatok a saját utatokon?
2: Ladies first.
0: Jó, oké.
1: Hát én akkor éppen Japánban laktam, ugyanis előtte egy-két évvel kiköltöztem Japánba, mert akkoriban sminkesként dolgoztam. És sminkes kozmetikusként, és 18 éves korom, igen, azt hiszem 18 éves voltam, tehát iskola, középiskola után egyből a sminkes szakmához mentem, mert ugye az nagyon érdekelt is, majd 20 évesen meg rájöttem, hogy hoppá, hát anyukám ott van Japánban, tehát hogyha már sminkes vagyok, akkor miért is ne az egyik divat nagyvárosában próbálkozzak, és hát 2 év után hazajöttem látogatóban.
0: Aha, tehát csak egy látogató.
1: Csak egy látogatás volt, ami aztán ide kötött. És azt hiszem, hogy nagyon jól tettük.
0: Te hol tartottál, mesélj Ákos, akkor, amikor hazalátogatott Jurika Japánból egy picit csak.
2: Jó, ez már jó rég volt.
0: Tehát mikor volt ez?
2: 17 éve vagyunk együtt, no?
0: Addig, amíg a nő ezen nem sértődik meg, nincs gond.
2: Hát, 16-ban házasodtunk, az 10 év, és 7 évig udvaroltam, meg okay, utána kértem meg ezt. Ezért, tehát 17, tehát 2009.
1: Igen, 2009-ben
2: ről beszélünk. 2009-ben hol jártam? Hát, én már akkor vállalkozó voltam, akkor már csinálgattam a dolgaimat, még a hip-hop shopnál tartottam akkor, és akkor már volt ugye egy grafikai vállalkozásom, amivel hát, nyomdabrókerkedtünk, és grafikákat készítettünk, weboldalakat, logókat, stb. Flyereket, szórólapokat, szóval minden, ami egy cégnek kellhet. Én éltem ebbe a kis kellemes világomat, a kis életemet ebbe a kis kellemes világba, és aztán jött a Jurika, és a kellemes világomból egy gyönyörű, fantasztikus és komplett élet lett, amit jelenleg is élek.
0: Szerinted az, hogy ő megérkezett az életedbe, és ugyanúgy fontos volt számodra is, vagy nagyon vonzott a divat, a streetwear, ugye a zene, azt is mindjárt elmondod, hogy az hogyan érkezett meg a te életedbe, vagy hogyan jöttél rá, hogy na ez az irány nagyon, pedig az kőkemény, tényleg a férfiak világa volt akkor főleg, de hogy az, hogy ő megérkezett, ő inspirációt jelentett neked?
2: Persze. Hát miatt a több akartam lenni, meg jobban csinálni, meg nagyobbra csinálni, meg erősebbre. Persze, hogyne.
0: Milyen sokat számít ez? Tényleg? Tehát a múzsát elveszük feleségül. Az a tuti.
2: Nekem igen. De jó. Hát tudom, mindenkinek más.
0: Persze.
2: Az élete, és ez így tök jó, nekem ez így alakult. És nem bánom.
0: Még, hát ez mondjuk egyébként, ez nagyon jó, hogy nem ott tartunk, hogy bánod, mert nyilván azért 17 év alatt annyi minden tud történni, nagyon mind a persze. Szakmai életben, mind a magánéletben, főleg ha kettő összefonódik. Mindjárt erre is rátérünk, csak még a kezdetekhez. Neked a zene, az hogy érkezett meg a kozmet, vagy a kozmetikus, de úgyis a sminkes pálya után?
1: A zene eleve nagy része volt az életemnek, viszont két bátyám van, és ők nagyon így a magyar underground hip-hop szénában nőttek föl, tehát például a kezdet fiai az ő legjobb barátjuk volt, és én például Újonc Petével, a Kezdett fiaiból mentem el először moziba, úgyhogy apu nélkül. Tehát, hogy eleve körülöttem volt a zene, és én is mindig a zene körül mozogtam. 18 éves voltam, amikor először DJ QC, akivel akkor is jóba voltam, mondta, hogy figyelj már, Julika, nagyon képbe vagy a hip-hoppal és az R&B-vel, és hogy nagyon kevés ilyen lányt ismerek, kezdjél már el DJ-zni. De akkoriban még a sminkelés érdekelt, ugye, és persze. Akkor jött, hogy elvégeztem a sminkesulit, nem, hát én megyek Japánba, és ki is mentem Japánba, majd amikor hazaköltöztem Ákoshoz, miután összejöttünk, volt az, hogy újra találkoztunk QC-val, és újra feltette ezt a kérdést, hogy na figyelj, most, hogy itthon vagy, nem szeretnél belemenni, és akkor mondom, tudod mit, de. Mert hogy akkor már, tehát sminkeltem itthon is, viszont ahogy a sminkeléssel hazajöttem, itthon már nem inspirált annyira az a fajta szakma.
3: Értem.
1: Valahogy Japánban nyitottabbak is az emberek, illetve Japánban a szépség sminke ment akkoriban. Tehát, hogyha sminkelsz, akkor az volt a lényeg, hogy szépítsd azt az embert. Itthon meg inkább ezek az ilyen nagyon divat sminkek mentek, amikkel én nem nagyon tudtam azonosulni, mert hogy én, nekem a szakma azért tetszett meg, mert hogy szépíteni igen. valakit. És ebben ugye nem nagyon találtam meg önmagam, és akkor pont jól jött ez, hogy tényleg a zene, tényleg képbe vagyok, nincs is nagyon csaj, női, hip-hop, R&B, DJ, sőt egy se volt, és hát elkezdtem. De közben meg nem gondoltam bele, hogy ez mivel jár, ugyanis én meg nagyon nem szerettem szerepelni.
3: Jó is, hogy nem gondoltál bele szerintem.
1: Mert igen, mert akkor nem mentem volna bele.
3: Ugye? Tehát akkor nem biztos, hogy meghozzuk ezt a döntést.
1: De igen, az első alkalommal, első fellépésnél ott ez a realizáció az elég érdekes volt, mert akkor még lemezjátszóztam. Timecode rendszer, ami, tehát hogy nem külön lemezeket pakoltam a lemezjátszóra, hanem volt egy lemez, ami ugye az MP3-at lefordította a lemezjátszó nyelvére, úgymond. És nem kellett lemezeket pakoljak, viszont a tűt azt mindig vissza kellett tegyem, ugye, mert hogy az lejárt. Na hát annyira izgultam az első fellépésem, mert amúgy egy Sean Price koncert volt, és ugye egyből én nyitottam, ugye koncert előtt warm-up-oltam, és ahogy megnyitott a hely, emberek szaladtak előre, és nézték, hogy ki ez a csaj, ki ez lemezjárt, és annyira néztek, én meg annyira izgultam, hogy remegett a kezem, és így a tűt se tudtam még visszatenni a helyére, na, és mondom, azt a mindenit, mibe keveredtem.
3: Igen, igen. Ez az első alkalom, ez szerintem ez nekem is megvan. Nem, ez nem DJ-ztem nyilván,
1: persze,
3: hanem hogy ki kell állni, és remeg a lábam.
1: Igen, igen. És hát igen, ezzel küzdöttem évekig amúgy, mert meg kellett ezzel küzdeni, de...
3: És akkor ehhez képest még ugye jön az, hogy férfiak uralt a szakma, tehát nem elég, hogy egy vadonatúj DJ, hanem még csaj is.
1: Igen, igen, és arról nem is beszél, hogy akkoriban az R&B hip-hop annyira nem ment, tehát nem volt mainstream, most eléggé mainstream, visszajött a mainstreambe, azt gondolom, az igaz, hogy R&B és hip-hop más formájában, mert ami most van, ez már nem annyira az a régi R&B hip-hop, de ez egy másik téma. És igen, tehát akkoriban az emberek inkább a house zenét szerették, tehát ezt a 120 BPM-et, és akkor én meg megjelentem a 95-100 BPM-mel, és akkor így jöttek, hogy te figyelj már, neked nem DJ-nek kéne legyen, nem bulit kéne csináljál, és akkor így tudod, így hát kinek mi a buli, mert igen. Hogy én elbólogatok egész este 80 BPM-re is, de igen, tehát hogy kinek mi, és igen, ez azért egy nagy út volt, amíg ezeket megértettem.
3: Csak még egyet arra a bizonyos DJ-re, aki azt mondta neked először, hogy neked ehhez van. Tehetséget, QC, ez köszönöm szépen. Mennyire fontos, hogy legyen egy valaki,
1: mindenképpen.
3: Aki még magunk előtt hisz bennünk.
1: Mindenképpen, tehát egy akár egy mentor formájában, tehát mindenféleképpen fontos, hogy legyen valaki, akire felnézel, és akiről tudod, hogy hisz benned. Ez szerintem az élet alapja. Tehát, hogy amikor megszületünk, akkor nagyon fontos, hogy az édes anyánk vagy apánk is higgyen bennünk, és ezt érezzük, mert hogyha ezt nem kapjuk meg, akkor nem feltétlenül tudunk úgy fejlődni, azt gondolom.
3: Vagy pont ellenkezőleg meg akarjuk mutatni minden áron, és akkor az egész életünk egy óriás bizonyítás.
1: Igen, bizonyítás.
3: De igenis sokat számít egy ilyen mondat. Ákos, neked volt olyan ember, aki akár a 22 éves korodban, amikor elindítottad a saját vállalkozást, vagy később, amikor tényleg ráfordultál a Budapestre, vagy a BP Shopra, aki azt mondta, hogy te, öcsém, bátyám, nem tudom, neked ehhez van képességed?
2: Persze. Nekem az édesapám még voltak azok. Mert nekem gyerekkoromtól mindig azt mondták, hogy különleges vagy, hogy mindenre képes vagy.
3: Úristen, de jó.
2: Hogy nagyon ügyes vagy, hogy tehetséges vagy, hogy neked az emberekkel kell beszélni neked, neked kapcsolatokat kell építeni neked, és akkor azért is küldtek el, mint Dunajvárosból születtem, és akkor mondták, hogy menj el ebből a városból, főleg édesanyám ezen a téren, és akkor szóval ezt így belém plántálták, így elültették, és akkor hát én úgy jöttem fel Pestre, hogy én tényleg vagyok a legjobb, most meg kell csak mutassam, és minden sikerülni fog.
3: Isten, ezt figyelj, jegyzetelek, és a fiaimnak este a kazettára felmondom, hogy a kazettára, hol élek, úristen!
1: Azaz, imádom. Én adom.
3: De minden, szóval a telefonjáról le tudja mondani.
2: A gramofonra felkarcoljuk.
1: Visszahoztuk neked ezt a nosztalgia faktort. Én amúgy ember is vagyok, szóval.
3: Mert a jó barátokból a Chandler jut eszembe, tudjátok, amikor le akarsz szokni a dohányzásra, és akkor mondja neki, hogy egy nagyon magabiztos, erős nő vagy, és ezt, na mindegy. Szóval, hogy ez zseniális, hogy a szüleid ezt csinálták. Viszont ezek a most tartanak egy ilyen pici születet. Jöjjön némi zene. És utána folytatjuk, nem kazettáról a beszélgetés.
4: Lélekközösség Peller Mariannal. Itt a Sláger

0: Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, a Valóra Váltra sorozatunkban vagyunk, és itt van velem Lenke Jákos és DJ Nara, egy páros, akik hát azt kell mondjam, hogy fantasztikus, tényleg önmagukban is a saját élettörténetük, de hát ott hagytuk abba, hogy bemondtam ezt a kazettát, és még mindig szégyellem magam. Szóval Ákos, kérlek szépen mesélj erről még egy picit, hogy volt-e olyan állapot, mert azért mégiscsak voltak kudarcok is ebben ezen az úton, amíg aztán ilyen hatalmas sikert értél el a BP Shoppal. Hogy egy pillanatig nem veszítetted el ezt az otthonról hozott magabiztosságot? Hogy ezt, hogy csináltad ezt?
1: Hát erősen plántálták velem.
0: Ez fantasztikus.
1: Mindig, tehát egész kiskoromtól tényleg ezt kaptam, és szerintem az a legfontosabb, és én is ezt adom át a lányomnak, hogy nagyon ügyes, nem a legügyesebb, de nagyon ügyes, és lehet majd a legügyesebb lesz abban, amit igazán szeret. Szóval azt gondolom, hogy ugye a legfontosabb hatással egy gyermekre a szülei vannak, és hogyha a rossz dolgok, mert rossz dolgokat is történtek velem gyerekkoromban, azok is itt vannak velem, és a jók is, de hogyha valahol egészséges középútra lövik be, mondjuk engem kicsit túllőttek, szóval én kicsit túl... Nagyon-nagyon-nagyon hittem magamban.
0: Tehát túl optimista. Létezik olyan?
1: Hát nagyon optimista voltam. Tehát ez a hurrá pozitív mindig minden. Tehát, hogy nincs semmi. Aztán persze felnőttem, aztán persze jöttek a problémák, aztán persze elvesztettem a szüleimet. És persze aztán a padlót és a poklot is megjártam. Szóval nem csak móka és vidámság az élet, de ez így jó. Tehát, hogy kell a jó meg a rossz egyelően, hogy meg tudjuk becsülni, amikor jó dolgok történnek velünk. Úgyhogy mi volt a kérdés?
0: Az, hogy nagyon szép megbeszéltük, hogy ADHD-sok beszélgetések.
1: Igen. Elrévedek gyerekkoromban, nagyon szeretek, úgyhogy...
0: Hogy a padlón is mindig aztán össze tudtad szedni magad, de egyébként amikor igen. Padlóra kerülés volt, mondjuk akár, most vegyük csak az üzleti életet, bár egyébként a magánélet is mindig izgalmas, csak szerintem az, ami végképp nagyon pad.
1: Hát az, engem az nem az üzleti élet.
0: Az nem tud úgy a padlón, ugye?
1: Nem, hát az jön, nem aztán tud most újra. Tehát, hogy ez hullámzik szerintem, főleg egy vállalkozó.
0: Igen.
1: Biztos, hogy van olyan, aki nem bukik el egyszer sem. Én háromszor buktam el.
0: Háromszor.
1: Úgyhogy, mármint, hogy most az utolsó volt. Na mindegy. Szóval, hogy el kell bukni. Szerintem ez is fontos, hogy aztán utána felálljon az ember, és fel kell állni. Hát nem lehet a földön maradni. Mert az túl szép az élet, hogy ott hagyjuk.
0: Ha kiadsz majd egy könyvet, igen, akkor ezzel az egész témával kapcsolatban halálkomolyan mondom egyébként, mert most ironikusnak hangzik, de esküszöm. Mert érzem, hogy teljesen hiteles, ahogy ezt mondja. Tehát, hogy ez...
1: Én így élek, szóval, hogy ez...
0: Számodra ez a természetes, még akkor is, ha mélypont van. De amúgy, amikor mélypont van és kikészül, akkor te például tudod-e őt támogatni, vagy nem készül ki soha annyira, hogy rád támaszkodjon?
1: Én válaszolok. A Julika nagyon sokat támogatott. Igen, mert a gyermeki énem, ugye az hát szóval, amikor a szüleimet elvesztettem, és főként édesapám elvesztése az, ami nagyon így földbe döngölt, akkor én így nagyon elengedtem, meg nagyon szétestem. És hát a drága feleségem, az én szép szerelmem, ő segített, és ő fogta a kezemet, és ő kitartott mellettem, amikor tényleg nagyon sötét időszakot éltem. Most viszont meg azt gondolom, hogy ugye amikor a gyermek elveszti a szüleit, akkor felnőtté válik. Okay. Ő óhatatlanul is, hiába akar, hiába nem. Én nem akartam, de szóval ez így kell, hogy történjen az élet körforgásával, és most már azt gondolom, hogy most is segít, és most is segítjük egymást, és én is segítek neki, remélem, meg segítettem. Abszolút. Is. De most már azt gondolom, hogy most már nincs olyan nagy szükségem arra, hogy fogja a kezemet, hanem most már tudom magamtól is járni.
0: Ez fantasztikus, ez egy hatalmas út, amit megtesz az ember, igen, hogy aztán egyszer csak megérezze.
1: Hát ez az élet értelme, ezért vagyunk itt. Járjuk az utat.
2: És fejlődjünk.
0: Nézzük meg a te oldaladat, jó? Mert amennyit lehet, nyilván itt nem kell, tehát nem a magánélet érdekel, hanem az, hogy valahogy az van, főleg a magyar társadalomban szerintem elvárás, a férfi az legyen mindig, tartsa erős. Magát, erős, és a nő csak titokban a háttérben tartja meg akkor, amikor épp összeesik. De hogy te hogy élted meg azt a nehéz időszakot?
2: Elég rosszul, mert nem sokkal előtte született a Hanna. És a Hanna akkor két és fél éves volt, amikor édesapád elment. És az tényleg elég durva volt. És nekünk, az én részemről, ugye édesanyukám kim van Japánban, tehát ő is nagyon tudott segíteni a Hannánál, és Elkos édesapukája volt az, aki tényleg mindennél jobban imádta az unokáját, és sokat szeretett volna segíteni, és az ő elvesztése az tényleg nagy bukás volt tényleg szó szerint, mert baraszó volt, nem volt jó. De kiszedtük magunkat is ebből, együtt maradtunk, nem mondom, hogy könnyű volt, de...
0: Akkor még a te utaddal kapcsolatban az anyaság részéről nem beszéltünk, pedig egy nő pályájának, mert egy férfinél, bocs, de aztán mondd, ha máshogy van, tehát, hogy érted, itt ebben az esetben olyan szerencsések vagyunk, hogy ugye egy közös gyerekről beszélünk, de mégis az van, hogy a nőknél merül fel az a kérdés, hogy változtatta át a hivatásodat, a karrieredet, az épülését, mert az igenis megakasztja, hát legyünk őszinték.
2: Teljes mértékben megváltoztatta az életemet, az addigi felfogásomat. Így egyesével jöttek az ilyen realizálások, vagy hogy is mondjam, mióta megszületett. Nem is tudom, hogy mennyire szeretnék mélyen belemenni ebbe, vagy sem.
0: Ahogy érzed, nem kell túl mélyen, jó, ne aggódj.
2: De igazából, tehát kezdve onnan, hogy na, várjunk csak, ezt még nem gondoltam át. Igazából igen, tehát a szoptatás volt az első olyan, ami nagyon megváltoztatott, mert én annak a jelentőségét nem értettem előtte. És amikor rajta láttam, hogy ez tényleg szükséglet, és hogy ez nem olyan dolog, amit csak így elveszünk tőle, na, az egy olyan realizáció volt, ami így azért megdöbbentem, mert előtte tényleg nem így éltem, és nem így gondoltam, és azt is mondtam, hogy az én kislányomat másfél évesen úgy le fog szokni, sőt már 10 hónaposan, hát ez nem így történt. És az egy olyan dolog volt, amit meg kellett éljek, mert az nagyon megmásította az élettel szembeni felfogásomat, mondjuk.
0: Mi is oda tanítás?
2: Az nagyon,
0: a tanítás,
2: nagyon...
0: hogy a testedre akkor is szüksége van annak a másiknak,
2: igen,
0: aki belőled
2: igen,
0: van.
2: Igen. És
0: igen. És ez egy önfeláldozás. Tehát én tudom, hogy ez mekkora kihívás. Hát, én nem vagyok egy ősanya típus. Két fiam van, amikor azt mondtad, hogy alapvetően ugye a legtöbb, vagy legnagyobb befolyással a gyerekre a szülei vannak, főleg az elején, hát nem is kérdés, akkor azt nem mondtam ki hangosan, hogy szegény fiam. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon sokat kapnak is természetesen. Csak tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyok egy, hogy mondjam, ez az ősanya típus. Tehát, vagy nem voltam.
2: Szerintem nem
0: most
2: is
0: már könnyebb, mert nem szoptad.
2: Nem feltétlenül az ősanya nem tudom, jellemzés itt a lényeg, hanem az, hogy a szeretet, tehát hogy a gyerekeink tudják, hogy szeretjük őket, és ennyi. Tehát, hogy a feltétel nélküli szeretetet kapják meg, és ez nem feltétlenül ugye a szoptatásból indul ki, mert van, akinek nincs.
0: Szóval, hogy, így van, van fizikai
2: korlátja. De hogy nekem ez adta meg azt, tehát hogy nekem ezért, tehát tudom, hogy ezért jött ez az egész, hogy realizáljak bizonyos dolgokat, amiket eddig nem gondoltam volna, vagy teljesen más, hogy láttam, ugye. Én Japánba születtem, 5 éves koromig Japánba éltem, és ott azért már akkor is egy szintetikusabb világot élt Japán, már akkor is. Tehát most utólag látom ezt. És Magyarország most kezd el úgy olyan szintetikus lenni talán, mint Japán. Most az ételekbe értem azt, hogy azért Japánban ott mindig megvettük a boltba az ételt, és azt tettük. Tehát ugye ez nem volt kérdés, hiszen megbíztunk abban, ami kapható volt az üzletekben. De most már azért tudom, hogy ez se volt annyira oké, és mert hogy azért ezek egészségtelen dolgok tudnak lenni, hogyha az ember ezeket nem figyeli.
0: Hogyha innen fogjuk folytatni már is a beszélgetést, és az lesz a kérdés, hogy fel tudjunk készülni mind a hárman. Hogyha a kezdetekre gondoltok vissza, akkor volt-e a fejetekben bármilyen ív, hogy mit kéne bejárni, és hogy hova jutottatok el ahhoz képest.
2: Jó.
0: Innen megyünk tovább.
2: Jó.
3: Lélekközösség Peller Mariannal. Itt a Sláger FM-en.

0: a fény.
1: Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal Valóra Váltva. Ez a sorozatunk címe, és DJ Narával beszélgettünk, hogy az anyaság, anyává válás hogyan tudja a karriert aztán jól más irányba terelgetni, új szintre hozni. Ilyen finoman fogalmaznám meg, és itt van Lenkei Ákos is, ugye a párja, akivel együtt alapvetően azért, vagy hát, na ez egy jó kérdés, mert ezt nem tudom, hogy a BP Shopot együtt, vagy tök önállóan hoztad létre, ti ezt hogy, egymás között ezt hogy tekintitek?
2: Julika volt az első befektetőm.
1: Tényleg? Igen. Akkor közösen végül is.
2: Majdnem az utolsó is, de... de hát én voltam a szellemi atya, akkor mentem tönkre először, amikor a BP így felötött a fejemben, és hát nem túl sok pénzem maradt az első bukta után, és Julika pont akkor örökölt, és így azt a pénzt egyből elvettem tőle, szerintem kicsavartam a kezébe, és befektettük a
1: tisztes férj
2: szóval. Már szaladtam is a bankba, és betettem a céges számlára, nem, megbeszéltük, igen, hogy ő is hisz benne, és szerintem ez nagyon jó lesz, és így és akkor nyilván együtt dolgoztunk, Julika ugye intézte a saját karrierjét, és ugye a zenével a BP az eléggé összefüggött, mindig hogyne is a zenére építettemtük, mert az volt hogy ugye fiataloknak szólt a márka, és a fiataloknak a zene az egyik legfontosabb dolog az életükben, amivel az érzelmeiket és a mindenféle egyéniségüket ki tudják mutatni, és akkor gondoltam, hogy akkor ez egy tök jó kapcsolás lesz, hogyha a terméket a zenével. És így ugye Julika zenész, de DJ volt, és akkor ő is így be tudott, szóval, hogy márka arca is volt, meg szóval így a zenébe, tudom, a márkékkal, a Szaidé, tehát a kezdet fiaival is ő hozott össze, és akkor így lett ők kollekció velük, szóval így.
1: Tehát meg volt egy szoros, igen, tehát hogy tulajdonképpen szoros együttműködésben, szimbiózisban, hiszen egymást is építettétek. Egyébként abszolút. A mai napig zenélsz?
3: Zenélek, igen, de már nem olyan aktívan nyilván, tehát az éjszakázást már szeretném teljesen nem fogom tudni talán elhagyni még, de nagyon ritkán vállalok éjszakai bulit. Sanály az kivétel.
1: Sana az én drága jó kolléganom, akivel mindent együtt csinálunk, üzlettársnőm és jobb és bal kezem. Igen.
3: Igen. De alapvetően igen, így a daytime bulikra álltam rá, mert hogy erre is eljöttem, hogy azért tök feleslegesen maradunk fenn hajnalig bulizni, mert hogy ezt ugyanúgy le lehet zárni az estét, nem tudom, éjfélkor is. És akkor másnap még van egy másnapod, tehát nem másnapos, vagy hanem van egy teljes napot, szóval ezekbe vagyok most.
1: És egyébként a BP Shopnak is, tehát hogy összekötve úgy zenélsz, hogy azonkon az eseményeken, vagy pedig máshol is?
3: Szoktam igen a BP-s eseményeken is, meg saját bulikat is szervezek, illetve Pécs, talán Pécs az egyetlen, ahova még nem tudom, ilyen két havonta egyszer lemegyek a pécsi estbe.
1: De ez miért vajon? Nosztalgia van benne?
3: Nosztalgia, meg ott a külföldi diákoknak megyek zenélni, és valahogy a külföldi diákok meg jobban veszik azokat a fajta zenéket, amiket én. Tehát, hogy nem nagyon kérik ezeket a trash zenéket, ami mostanában nagyon populáris.
1: Hangmérnökünk olyan bólogatásban volt, figyelj azt mondom.
3: Igen, láttam, örülök is neki. Ezek jól estek, ezek a...
1: Igen. Ilyen típusú visszajelzés. Igen, meg megerősítések. Na és akkor most visszatérünk ahhoz a kérdéshez, mert eszembe jutott, ADHD ide vagy oda, hogy mi az, amit itt most föl fogok tenni. Tehát, ahonnan indultatok, ha végignéztek azon az úton, gondoltátok-e volna, hogy idáig fogtok eljutni? Kivel kezdjük? Jó, akkor veled kezdjük.
3: Nem. Tehát, hogy bennem olyan szinten nem volt tudatosság. Tehát most, ha Hanna születése utáni énemet nézem, sőt, születése utáni pár év utáni énemet nézem, teljesen tudatlan voltam. Tehát, hogy tényleg nem is értem, hogy tudtam létezni, ha most így összeviszonyítom, igen, a két Julikát. Szóval semmi tudatosság nem volt, tehát így go with the flow kb. Tehát mentem, amerre lehet.
1: Az is egyfajta tudatosság, sőt,
3: valahol
1: az egyik
3: igen,
1: legmagasabb fokú.
3: Illetve talán annyit hozzátennék még, hogy Ákos is sokszor mondja ezt, hogy mindenkiben azt kell megtalálni, amiben jó. És engem megtalált az a zene.
1: Igen.
3: Tehát én a zenébe voltam jó, valahogy mindig is abban megtaláltam magam, és az Ákos is a grafikában mindig abban volt, nem is tudom, mi, hogy tudjam összefogalmazni így röviden, hogy Ákos miben jó, de hogy neki volt ehhez egy tehetsége, hogy meglássa, hogy az embereknek mi kellett, és ezt a BP-vel meg tudta hozni. Tehát, hogy ez volt a kulcsa mindkettőnknek, hogy mind a ketten azt csináltuk, ami a szívünk vágya volt, és így tudunk kiteljesedni, meg így tudjuk megvalósítani azokat a dolgokat, ami másnak úgy tűnik, hogy nem.
1: Ha már itt tartunk, hogy a grafikában mennyire kimagasló vagy, vagy hogy hogy indult maga a BP, ennek van egy sztoria, és valószínűleg már sokszor elmesélted, de hogy ezt te véletlennek tekinted, ha visszanézel erre a történetre, hogy egy fényképen ott volt egymás mellett a két baseball sapka, az egyiken B betű, a másikon B betű, vagy olyan volt, mintha megkaptad volna a megfelelő üzenetet a megfelelő pillanatban?
2: Húha, most erre válaszoljak, vagy...
1: Először erre.
2: Először erre.
1: Igen. És jogos, köszönöm szépen.
2: Igen, mert sok, meg, na mindegy, szóval most ezeket el kell raktározom.
1: Akarod akkor, hogy először a másikra válaszoljunk? Ákos, nem akarlak kibillenteni.
2: Ne, nyugi, meg vagyok, kapaszkodom, fogom az asztalt, ez volt. Tehát, hogy a BP, az persze, ez egy véletlen volt. De semmi sem véletlen szerintem az életben, mert mindent bevonzunk, és minden megtalál minket. Szóval vannak véletlenek, de igazából nincsenek véletlenek, mert minden a Patrik barátomnak a nagypapája, Fischer Laci bácsi 96 éves volt, kim voltunk Linyánóban, ültünk az asztalnál este 10 vagy 11-kor, és azon kívül, hogy nagyon-nagyon-nagyon tiszteltem, és szerettem a Laci bácsit, mert egy remek embernek tartottam, és azon kívül, hogy azt mondta, hogy nagyon örülök, hogy a kisfiam barátja vagy, azon kívül azt mondta, és ő tényleg egy nagyon kalandos életutat járt be, hogy ne aggódjatok a Patrikkal, mert minden úgy lesz, ahogy lennie kell, minden jó lesz, minden rendben lesz, és semmi sincs véletlenül. Szóval...
1: Milyen bölcs?
2: Hát ő nagyon az
3: nagyon
2: volt.
1: Most megint egy jó pillanatban egy jó mondat.
2: Ő nagyon, tényleg nagyon-nagyon nehéz és mély életútja volt, és mellett egy zseniális, gyönyörű, szép, jó ember, egy gyönyörű lélekkel, és ezért is esett kifejezetten jól, amiket mondott, és én ezt tényleg akkor így elgondolkoztam, és tényleg így egyébként fölösleges, mert aggódni, meg rezegni, meg összezilálni magunkat, mert minden jó irányba fog menni, vagy legalábbis úgy, amit bevonzunk, vagy amit érdemlünk.
1: De nem szoktál szorongani?
2: De, rengeteg.
1: Jó, kicsit megnyugodtam.
2: Hogy ne szoronganék, csak értelmetlen, aztán rájövök
1: mindig. Én is tudom, hogy
3: értelmetlen, valahogy még
2: nincs szorongunk szóval valami, jó, persze. Persze, mondani, meg beszélni erről, meg ilyen tök okosnak, hú, de tehát elbotlunk, tehát magunkba integrálni a legnehezebb szerintem. Másnak úgy mondani nagyon könnyű, meg nagyon jó, meg hát mondjuk én nem mondom, csak annak, akit így úgy gondolom, hogy meg el kell, vagy el szeretném, vagy megérdemli. A másik kérdésedre pedig az a válaszom, hogy én nekem világhatalmi uralmi terveim voltak, ahogy
1: nagyon
2: beléptem Budapestre, akkor úgy voltam, hogy most ezt itt bekebelezem. És most aztán pedig úgy gondolom, hogy sokkal többet értem el, mint amit nem gondoltam, csak azt gondoltam, hogy világuram az meg lesz, és én leszek a világuram mindenben.
1: Mi mindenben? Tehát még ezen kívül egy csomó más?
2: Nem, fogalmam
1: nincs. Csak azt érezted, hogy megérkezett, és én ezt felfalom.
2: Azt mondták, hogy mindenre képes, és most mindent meg fogok csinálni, mert most már eljöttem otthon, és most már csak én diktálok, és azt mondok.
1: Úristen!
2: Ja,
1: könnyű volt veled ott az elején?
2: Nem. Borzalmas volt velem. Borzasztó. Szóval főleg dolgozni, mert én aztán mindenkit, tehát hogy én nem szakemberekkel dolgoztam, hanem olyan barátaimmal, akivel beleláttam valamit. Lehet, hogy én akartam. Aha. De és akkor ki is hoztam, és akkor nagyon sokan megköszönték, hogy figyelj, ez, én nem gondoltam, hogy ennyi mindent meg tudok csinálni, és mondtam, de meg tudod csinálni, és akkor megcsinálni.
1: Átadtad, te továbbadtad azt, amit a szüleid adtak neked.
2: Valahol igen.
1: Szórtad tovább.
2: Valahol igen.
1: Ez nagyon jó fejség, ez szép.
2: Hát ez, de figyelj, ez inkább ilyen, hát volt benne tudatosság is, persze, hogy csinál már meg azt
1: jó, igen. Meg egy olyan minta, ami amúgy nagyon hát hasznos, mert motiválod az embereket.
2: Igen, meg azért, mert volt egy kötődésem, ugye nem egy valakit felvettem.
1: Igen.
2: Felvettünk, hanem volt egy kötődésem, ami egyébként sokkal nagyobb hátrány volt, mint hogyha felvettem volna
1: miért
2: valakit.
1: Miért volt hátrány?
2: Hát mert barát. Most miért beszélsz így velem, Ákos? Most miért mondod ezt? Mi? Hát minden.
1: Igen.
2: Na szóval, hogy de ez egy oda-vissza szerintem mindenkinek. tehát hogy az Ákos a főnököm, ez borzalmas.
1: Igen, átírja a kapcsolódásokat, teljesen érthető.
2: Igen, de ugyanakkor meg szerintem egy tök jó légkör volt, és ja, na mindegy, szóval egy ilyen kölcsönös.
1: Nem mindegy, az a kérdés, hogy most is vannak körülötted olyan munkatársak, akik baráti viszony, vagy pedig ezt átalakítottad az évek során? Nincs.
2: És nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt, hogy minél kevesebb emberek kelljen, mert most már itt a gyerekem, meg itt a családom, meg itt vagyok én is, és szóval van elég dolgom az, hogy jól csináljam ezt a sok feladatomat, ami most már nem a munkára fókuszálok főleg, hanem a belsőmre, a feleségemre és a családunkra, az életünkre.
1: Az fantasztikus, hogy megteremtettétek azt, hogy ezt megtehetitek. Érted? Tehát, hogy mert ha a hétköznapi, mert így is azért sok a kihívás. Na, ez egy nagy kérdés. Sok. Tehát így is van feladat bőven.
2: Feladat van, de nem problém. Szóval, hogy vannak helyzetek igazából, amikor meg kell oldani, de nem. Szóval a probléma az, amikor szerintem kórház vagy, és így nagyon-nagyon igen, beteg vagy, vagy lecsípik az ujjadat, vagy a kezedet, vagy a lábadat, szóval, és akkor onnantól fogom már, akkor már van probléma, nagyon nagy. Addig nincs. Helyzetek vannak, és akkor azokat meg kell oldani.
1: Ez alatt a 17 év alatt megváltozott a személyisége? Vagy kiforrott a személyisége? Ákosnak is talán meg fogom kérdezni ugyanezt Jurikáról.
3: Valamilyen szinten megváltozott. Azt gondolom, hogy az embernek változnia is kell. Tehát az élet arról szól, nem lehetünk ugyanazok, igen, évekig. Tehát van egy gyerek részünk, aztán van egy félig felnőtt részünk, aztán utána meg kell születni a felnőtt énünknek is. Efelé haladunk abszolút. Tehát azt elmondhatom. De igen, megváltozott. De ezzel rendben is van. Tehát, hogyha nem változna, akkor lenne a baj.
1: Igen, ez furcsa.
3: Gondolom.
1: És ő mekkorát változott?
2: A Julika igazából szerintem ő máshogy változott, mert amerre járt, azt inkább csak ő még jobban csiszolta. Én pedig ahol jártam, annak a másik oldalán vagyok most. Tehát a végtelen tűz, és égés, és perzselés, és rakétázás.
1: Onnan indultál.
2: És akkor most szerette a vizet nézni, meg szóval, hogy...
1: Meg egy kicsit harmonikusabban.
2: Szóval a lényeg az, hogy a Julika szerintem inkább tökéletesedett azt az utat, amit jártam.
1: Ez úgyis, szép.
2: Én nekem meg egy másik oldalt kell most megtanulnom. Uh-huh. Szóval, ja, elég nehéz.
1: Egy hatalmas élmény volt veletek beszélgetni, én még tudnám folytatni, de most ez most itt zárul le ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek és meséltetek magatokról, és csak egy utolsó kérdés, van még olyan közös terv, vagy külön-külön terv, sok terv, amit szeretnétek valóra váltani, vagy most te már a családra fókuszálsz, és nálad miért? Szóval, hogy ez, hogy van-e még?
3: Nekem van.
1: Helyes.
3: Nekem van még, majd... figyeljetek.
1: Jó! Meg ha úgy van, akkor jössz és mesélsz.
3: Jó, hát hogyha tehetem, akkor nagyon szívesen.
1: Nagyon fogok neked örülni. És neked Ákos.
2: Nekem vannak terveim, nem olyan nagyok, mint régebben, és más jellegűek.
3: Szerényebbek.
2: És nem,
1: már nem a világ. Nem. Irány az alvilág. Csak
2: nem, egészen más, és nagyon konkrét terveim vannak.
1: De jó.
2: És amik közös tervek is részben. Tehát vannak közös terveink, és vannak egyéni terveink, ahogy mindig is ez így volt, igen, mert mindig is külön úton is jártunk, és mindig is külön együtt közös úton is jártunk, úgyhogy ez szerintem így nem változik. Mm. És ennyi.
1: És nagyon sok sikert kívánok nektek ehhez.
2: Köszönjük.
1: Öröm volt hallgatni, és nagyon tanulságos volt. Ölellek titeket, majd mindjárt a puszítást.
3: Mi is téged.
1: Két hét múlva találkozunk legközelebb. Sziasztok!

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közel félmilliárdos jogdíjügyében. Hatalmas mezőny érkezik a Budapest Maratonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán közölte, hogy az elmúlt napokban két katona is életét vesztette szolgálat teljesítés közben. A tájékoztatás szerint a halálesetek körülményeinek tisztázása érdekében a vizsgálatok már megkezdődtek, hogy pontosan feltárják a történtek hátterét. Az egyik tragédia egy 20 éves fiatal katonát érintett, aki szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. A másik esetben egy 41 éves honvéd kiképzés közben lett rosszul, akit kórházba szállítottak, ám az orvosi ellátás ellenére másnap elhunyt. Elrendelte a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintos jogdíjügyben. A rendőrség szerint feljelentés alapján rendeltek el nyomozást hűtlen kezelés gyanúja miatt, az eljárás jelenleg is folyamatban van. Amennyiben a bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését, a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó minősítésért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az adatok szerint Orbán János Dénes 2017 óta közel 497 millió forintot kapott a szervezettől honoráriumként és jogdíjként, ebből nagyjából 492 millió tavaly március óta. A kifizetések aránytalanságát jelzi, hogy a szervezet az írón kívül az elmúlt 7 évben összesen 46 millió forintot költött jogdíjakra. 14 versenyszámmal várja a mozogni vágyókat október 10-11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos program, melyen az útvonal érinti a főváros világörökségi helyszíneit, az ország legnagyobb szabadidősport ünnepe és Európa egyik legkedveltebb futóturisztikai célpontja, áll a rendező Budapest Sport iroda közleményében. A résztvevők a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól az 5 és 10 kilométeres távokon át egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig válogathatnak a lehetőségek között. A 14 kilométeres futam és a félmaraton rajtlistája már hetekkel ezelőtt betelt. A király kategória egyéniben, valamint a két fős Powerade páros maratonban és a négy fős Tolmini trapista maraton stafétában még nyitva áll a jelentkezés. Forgalomkorlátozást vezetnek be Veszprémben a hétvégi Szent Mihály napi búcsú miatt. Szeptember 26-án és 27-én szombaton és vasárnap 9 és 18 óra közötti időszakban módosul a közlekedési rend a városban. A korlátozás a volt napló szerkesztési
0: indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.

legnagyobb slágerek változatosan.

0: része is veled vagyunk. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A magyar gazdaság növekedésnek indult, mondta Kapitány István Brüsszelben. Rüffertőzést észleltek egy fővárosi kórházban. 40 éve mutatták be a macskafogót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg hurcolta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségei, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedések eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüffertőzés a kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kisbé Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja interaktív és természetközeli séta során elevenedik meg, míg Szombathelyen az óriás társas kalandjáték hív az ókorig visszanyúló történelmi kalandra. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját. Október 2-án a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet, áll a szervezők közleményében. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztráció kötött. Karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek a 17-es, a 19-es és 41-es villamosok egyes szakaszain szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A 17-es villamos rövidített útvonalon közlekedik a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A 19-es villamos szintén rövidített útvonalon Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között közlekedik. A 41-es villamos is rövidített és módosított útvonalon jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A Rudas gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fő között, a Krisztina körút Szélkálmán tér Margit körút útvonalon.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra.

akarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Osztrák óriás cég újíthatja fel a budapesti K-hidat, jogutód nélkül jogilag is megszűnt 14 kekva. Az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Strabag nyerte meg az Óbudai K-híd felújítására kiírt pályázatot, miután nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlatával, valamint szakmai szempontok alapján is megelőzte a Duna aszfaltot. A Budapest közút a döntés során a kedvező ár mellett a szakemberek hídépítési tapasztalatát és a vállalt plusz garanciát is figyelembe vette. A beruházás a tervek szerint már október közepén elindul, amelynek során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, kiszélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezeteket is. A munkálatok első nagy szakasza 2027 júniusáig tart, míg a teljes projekt az északi járda és a korrózióvédelmi feladatok elkészültével az év végén zárul. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA, köztük a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Áder János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék közleményben. Felidézik, hogy az alaptörvény június 15-én elfogadott 16. módosítás teszi lehetővé a KEKVA modell egyszerű kivezetését. A KEKVÁKRA vonatkozó törvény hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már nem működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján. Továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban tartott magánaudiencián személyesen hívta meg 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A nyílt és baráti hangvételű tárgyaláson a felek a magyarországi és európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia hatásait és a fiatalok elmagányosodását is érintették. A találkozót követően a miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány átvilágítás után korrupciómentesen folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps programot. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élve ezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten. Albérletében felejtett több mint 1 kg kábítószert egy 22 éves férfi Budapesten, akit a rendőrök őrizetbe vettek. A BRFK közlése szerint a férfi egy zuglói apartmant bérelt körülbelül egy hétre, azonban a kijelentkezés előtti éjszakát otthon töltötte és elaludt, ezért nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa a takarításkor több mint 1 kg növényi törmeléket és 6,6 g fehér port talált. Emellett több mint 6 millió forint készpénz és egy pénzszámlálógép is előkerült. A rendőrök a férfit az otthonában fogták el, majd kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Program ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, október 1-én csütörtökön este 7:30-tól a koncertteremben jön a Metrium Trio zene és felvilágosodás című műsor, a történelmi időutazás zenei alaphanggal a zene világnapján. A Metrium Trio egy Artisus és Culture Crayons díjas, egy elképesztő, izgalmas formáció, melynek jelenlegi tagjai Rákóczi Anna fuvola, Rozmár Lajos klarinét és Kántor Balázs cselló. Az együttes az elmúlt 10 évben számos emlékezetes zenei színházi előadás létrehozásában vett részt. Specialitásuk, hogy a kamara zenészek közül egyedülálló módon fejből, kotta nélkül adják elő a zeneműveket, így egészen különleges körülmények, például szokatlan fényviszonyok között is igen szabadon zajlik a játék. A trióhoz gyakran csatlakoznak különböző társalkotók egy-egy előadása. Ezúttal Koppán Kata Brácsa művésszel kiegészülve, valamint Flex Zoltán jogász, szociológus közreműködésével hozzák közelebb azt a bizonyos felvilágosodás kori Európa világát, reflektálva a zene és hétköznapi élet viszonyára a megidézett korszak, vagy akár napjaink társadalmának tükrében. A koncert műsor a Mozart Bach átiratai, Kondor Ádám Mozart átiratai, vagy Haydn és Handel triói, valamint Haydn eredetileg korabeli mechanikus szerkezetekre is írt miniatűrjei, Flex Zoltán művészi vonatkozásában is érzékeny reflexióval egyfajta párbeszédet képeznek zene és szó között. Mondtam én, hogy izgalmas lesz, inspirálva a hallgatóságot a felvetett témák tovább gondolására. Az alkotók egyik fő motivációja bevallottan az, hogy manapság, amikor a mesterséges intelligencia elláraz bennünket mindenfajta őrülettel, nos, akkor legyen érdemi tudás is. Október 1-én csütörtökön a Magyar Zeneházában. Meg lesz este 7:30-tól a koncertteremben.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közel 500 milliárdos jogdíjügyében. Hatalmas mezőny érkezik a Budapest maratonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán közölte, hogy az elmúlt napokban két katona is életét vesztette szolgálat teljesítés közben. A tájékoztatás szerint a halálesetek körülményeinek tisztázása érdekében a vizsgálatok már megkezdődtek, hogy pontosan feltárják a történtek hátterét. Az egyik tragédia egy 20 éves fiatal katonát érintett, aki szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. A másik esetben egy 41 éves honvédség kiképzés közben lett rosszul, akit kórházba szállítottak, ám az orvosi ellátás ellenére másnap elhunyt. Elrendelte a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintos jogdíjügyben. A rendőrség szerint feljelentés alapján rendeltek el nyomozást hűtlenkezelés gyanúja miatt, az eljárás jelenleg is folyamatban van. Amennyiben a bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését, a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó minősítésért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az adatok szerint Orbán János Dénes 2017 óta közel 497 millió forintot kapott a szervezettől honoráriumként és jogdíjként, ebből nagyjából 492 millió tavaly március óta. A kifizetések aránytalanságát jelzi, hogy a szervezet az írón kívül az elmúlt 7 évben összesen 46 millió forintot költött jogdíjakra. 14 versenyszámmal várja a mozogni vágyókat október 10-11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos program, melyen az útvonal érinti a főváros világörökségi helyszíneit, az ország legnagyobb szabadidősport ünnepe és Európa egyik legkedveltebb futóturisztikai célpontja, áll a rendező Budapest Sport iroda közleményében. A résztvevők a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól az 5 és 10 kilométeres távokon át egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig válogathatnak a lehetőségek között. A 14 kilométeres futam és a félmaraton rajtlistája már hetekkel ezelőtt betelt. A király kategória egyéniben, valamint a 2 fős Powerade páros maratonban és a 4 fős Tolmini trapista maraton stafétában még nyitva áll a jelentkezés. Forgalomkorlátozást vezetnek be Veszprémben a hétvégi Szent Mihály napi búcsú miatt. Szeptember 26-án és 27-én szombaton és vasárnap 9 és 18 óra közötti időszakban módosul a közlekedési rend a városban. A korlátozás a volt naplószerkesztőség előtti körforgalomtól az Óváros tér irányába haladó útszakaszt érinti a rendezvény ideje alatt. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sokévi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10 fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Október 8-a és 22-e között ismét a kortárs művészet egyik legizgalmasabb találkozó helyévé válik Budapest. A Liszt ünnep a klasszikus és kortárs zene mellett jazz és könnyűzenei koncertekkel, tánc előadásokkal, irodalmi programokkal, valamint képzőművészeti eseményekkel tölti meg a műpad tereit és a főváros számos más kulturális helyszínét.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

Ez a Sláger FM. Yeah.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A magyar gazdaság növekedésnek indult, mondta Kapitány István Brüsszelben. Rüffertőzést észleltek egy fővárosi kórházban, 40 éve mutatták be a macskafogót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg hurcolta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségei, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedések eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüffertőzés a kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kisbé Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja